van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Úgy öltöz reggel, hogy napközben le tud venni a felesleget, mert délután 24 fokig melegszik a levegő. A jó időhöz pedig, ha jó zenét hallunk, különösen jót tesz a hangulatunknak. A Kávészünet zenekar rajongói már biztosan tudják, hogy kedvencük októberben Szegeden lép fel. Hamarosan erről is hallhatsz a hírekben. Saját dalokat és feldolgozásokat is kiadott már idén a Kávészünet zenekar. Legújabb daluk az Engedem címet kapta, ami kortárs költőnk Andrássy Réka verse megzenésítve. Október második felében Szegeden is koncertezik az elsősorban feldolgozásairól ismert csapat. Boros Bálint, a zenekar basszusgitárosa szerint mindannyiuknak csupa pozitív szegedi emlékük van az elmúlt évek fellépéseiről.
1: Mindig egyrészt nagyon lelkes és nagyon nyitott közönség fogadott bennünket. Nagyon szeretjük a városnak a hangulatát. Hogyha egy visszagondolok, mondjuk, mert ugye tavaly is jártunk az IH-ban, vagy akár még régebbről a Szegedi Ifjúsági Napokos koncertek, tehát csupa-csupa jó emlék fűz minket oda.
0: Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. A legújabb kutatási eredményeket a diákoknak, pedagógusoknak élményszerűen interaktív formában bemutató eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központja és a Szent György Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. A rendezvény célja, hogy a tudományos ismeretterjesztést népszerűsítse egy minden korosztály számára vonzó, ingyenes rendezvényen. Felkészülten várja az idei fűtési szezont az MVM csoport. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos. Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság biztonságos téli ellátásához szükséges földgázmennyiség. És azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet. Kutatók tesztelték sportolókon, hogy a csokoládé illat javított a teljesítményen. Nem ez volt az egyetlen pozitív hozadék, az étcsokoládés illat kisebb éhséget és nagyobb teltségérzetet teremtett, és még a tejcsokoládé esetében is csak elhanyagolható volt az éhségérzet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Hétfő van.
1: Ez jó ilyen... reggelt.
0: Hello, szavaztok, hello, kap.
1: Estelente ez, mint valami latin anyuka.
0: Á, igen.
1: Nem?
0: Estelente.
1: Latina anyuka. Estelente.
0: Jó reggelt, az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt kívánunk. Itt van már Rági is egyébként, meg Gedzó.
0: Meg mindenki, meg Dani, meg...
1: Fogunk közlekedni.
0: Mindenki. Ajjajjaj. Lesz fogunk... időjárás is lesz?
1: Időjárás.
0: Na, annyit mondom, mint a végre.
1: Tök. Időjárás is lesz.
0: Meg vagyunk.
1: Meg, elmondom most a dolgokat, jó? Mert...
0: Igen, parancsolj kérlek.
1: Van egy SMS számunk, amit már bombáznak. 06-32-99-88-88.
0: De viszont rutinosak. Hiszen nem kell beleírni azt a szót, amiről beszélünk, hiszen nem tudják,
1: hiszen
0: meg,
1: hogy még szó, amiről beszélünk.
0: Barátom!
1: De igazából bármilyen szót kitalálhatunk, mert hogy az a lényeg, hogy én kicsit szőrösebb szívű vagyok, mint a kollégáim, és azt szoktam mondani, hogy akkor nyerhettek tortás játékot, itt a szülinapi játékot, ami a Bürkés Dávidnál lesz kisorsolva egyébként a mi műsorunk után. Hogyha beleírjátok azt a szót, amiről mi itt adásban beszélünk, hogy bármi, ami az adáshoz kapcsolódik.
0: Igen.
1: Hát ez nem szokott megtörténni, úgyhogy azokat
0: nem kutázom. De már pénteken is, volt, jó, nem
1: pénteken
0: volt
1: már nagyon sok volt.
0: Többen írták.
1: Mi legyen a mai szó, amit bele kell élni?
0: Nem, hát mindegy, mit lehet az, hogy...
1: Legyen... Nem tudom.
0: Témával kapcsolatos legyen. Vagy csak
1: nem,
0: nem, mert
1: hogy
0: most bemondunk, de hogyha most bemondunk, akkor egy fél óra múlva kifelé ébred, az nem hallja, érted?
1: Tehát jogos. Ez nem jó. Jó, szóval akkor még nem mondunk semmit, jó?
0: Igen.
1: Lesz még egy másik játékunk, a Classic Grill szervételem játéka. Lesz 10 000 forintos utalmány lehet nálunk nyerni helyben fogyasztásra, valamint Árkád Szeged hangvadász játéka lesz, 15 000 forintos Árkád utalványt lehet nyerni, minden segítséggel, amit mi adunk, hogyha esetleg nem jönnél rá, 5 000 forint leugrik. Így. Nagyon kell vigyázni, mert harmadik után te fizetsz.
0: Így,
1: ez
0: így,
1: egy ilyen ez apróság, csak hogy tényleg... Úgy...
0: Viszont nem az Árkádnak, hanem nekünk.
1: Nekünk?
0: Nem, mindenképp. Igen, tehát, hogy ez mindenképp. Ez, na, ez jó lenne.
1: Ez fog történni ma.
0: Tisztázni.
1: Dióhéjban 8 óra után érkezik a vendégünk is.
0: Úgy is van. Meg hát majd mindjárt...
1: Barnák László lesz egyébként, aki... Igen. A szabadtéri új évadáról fog beszélni nekünk.
0: Koncert helyszínekről, meg élményekről fogunk majd milyen beszélgetni.
1: Arról is beszélni
0: nekem fog. Friss van, de ezt mondjuk azoknak, nekem... akik esetleg nézik a kamerát, azok látják is, hogy ennyire friss az élmény gyakorlatilag.
1: Én, hogy mondjam, én látom a Gedzót, neki tényleg friss az élmény.
0: Én meg nem látok. Tehát ez lehet az?
1: Itt mert még... koncerten volt, tehát szombaton?
0: Szombaton volt. Bizony,
1: nem. Ó, nem, hagyd már ezt. Ez bocsánat, jó, ez fölkapcsolta a lámpát.
0: Kicsit csak így, mert nem látlak. Szóval, hogy koncerten voltam szombaton, igen, és hát az van, hogy ez egy ilyen, tehát nem egy ilyen csendesülős koncert volt, hanem egy ilyen inkább lendületes.
1: Hangos állós.
0: Hangos állós volt, és hát én hangos állósba, és inkább lendületes is volt, és azt végigugráltam. Na most, én ugye közelebb vagyok már az 50-hez, mint a 40-hez, ez ilyen, ott még tökéletesen jó ötletnek tűnt ez az egész. Tehát ott azért volt is kicsi a haj alatt, és akkor nyomtuk, mint a gép. Na most tegnap, hát mint az a maratonfutó, aki nem nyújtott soha az életébe, és így nem, tehát lábra állni nem bírtam, tehát nem lehet azt. Akkor el kell gondolkodni, és szigorúan, figyeljetek oda, mert az lesz benne jó, hogy előtte kell gondolkodni. Tehát utána már teljesen mindegy. Utána már az
1: akkor minden. Akkor léggitároztál, hogy volt saját gitáródod, nem?
0: Ott azok adták alá a
1: gitáródot, meg húrt kellett cserélni.
0: De közben csináltam.
1: Két számon.
0: Hát így. Na ilyesmik lesznek ma. Jön a hírösszefoglaló, jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, napos őszi időnk lesz 24 fokkal. A Szegedi Kortárs Balett igazgatója is az NKA állandó kollégiumi tagja lett. A legemlékezetesebb biciklis fotókat várja a Móra Múzeum, és vezess türelemmel, ha mezőgazdasági gépet látsz. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei, szeptember 28-án Nagy Ágitól. Ecséri Pataki Andrást is felkérték a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumi tagjának. A Szegedi Kortárs Balett igazgatójának az előadó művészetek kollégiumában a táncterület anyagi biztosítása lesz a feladata, így egyebek mellett a beérkező pályázatok elbírálásáért is ő felel majd. Ecséri Pataki András meglátása szerint jelenleg rendkívül alulfinanszírozott a táncművészet, ezért ebben változtatni kell.
5: Hát az előadó művészetek kollégium egy összevont kollégium, a színház, a zene, a tánc területét foglalja magában, hogy biztonságos körülményeket teremtsünk meg a szervezeteknek ahhoz, hogy pályázhassanak és tervezhessék a jövőjüket, minél előbb forráshoz kell juttatni a táncművészeti szervezeteket.
4: Legkésőbb október 16-áig lehet javaslatot tenni, hogy kik kapják meg januárban a kölcsei érmet. Hagyományosan a Magyar Kultúra napján adják át a Szeged kultúrájáért díjat a közgyűlés által arra érdemesnek tartottaknak. A javaslat mellé egy rövid, a javasolt személy vagy szervezet címét, e-mail címét és telefonszámát tartalmazó, a méltatott kulturális tevékenységét kellően bemutató indoklást, ismertetőt kérnek írásban vagy e-mailben. Oktatási és vizsgaplatformot fejlesztenek, szövettani metszeteket vagy klinikai képalkotó eljárásokkal készült felvételeket értékelő szakemberek számára a Szegedi Tudományegyetemen. A fejlesztések célja olyan megoldás kialakítása is, amely képes arra, hogy feltárja a vizsgafeladatok során a hallgatók vagy továbbképzésen résztvevő szakemberek erősségeit és adott esetben a hiányosságait, hogy célzott fejlesztő feladatokkal segítse a hatékonyabb tanulást és a tudás tartósabb megőrzését, ezáltal erősítve a betegbiztonságot. A legemlékezetesebb biciklis fotókat várja október 15-ig a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. Olyan fényképeket lehet beküldeni, amiken kerékpárok és kerékpárosok szerepelnek valamilyen különleges formában szegedi környezetben. Hegedűs Anita, a PR referens elmondta, mindez egy jövő év elején nyíló tárlathoz kell, amin a biciklik kerülnek majd a középpontba.
6: Egy kép önmagában, például egy múzeumi gyűjtemény szempontjából nem kép, hiszen kellenek hozzá adatok, kellenek hozzá információk. Ezért azt kérjük minden egyes beküldőtől, hogy a saját adatai mellett adja meg, hogy mikor és hol készült a kép, illetve nagyon szeretnénk történeteket olvasni, milyen sztorik kapcsolódnak ezekhez a bizonyos biciklis fotókhoz.
4: Befejeződtek a munkálatok a Szeged-Röszke vasútvonalon és az új Delta vágányon. A felújított pályán a vonatok 100 km/órás sebességgel a használatba vételi engedély kiadását követően akár 120 km/órás sebességgel is haladhatnak. Így Szeged és a vajdasági települések között csökken a menetidő a röszkei 30 perces kötelező schengeni határvizsgálati időn túlmenően. Az új Delta vágánynak köszönhetően a nemzetközi tehervonatok Szeged rendező állomás érintése nélkül gyorsabban haladhatnak át, tovább csökken a szegedi úti, vasúti, közúti átjáró foglaltság gyakorisága. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. A legújabb kutatási eredményeket a diákoknak, pedagógusoknak élményszerűen interaktív formában bemutató eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központja és a Szent György Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. A rendezvény célja, hogy a tudományos ismeretterjesztés népszerűsítse egy minden korosztály számára vonzó, ingyenes rendezvényen. Saját dalokat és feldolgozásokat is kiadott már idén a Kávészünet zenekar. Legújabb daluk az Engedem címet kapta, ami kortárs költőnk Andrássy Réka verse megzenésítve. Október 2. felében Szegeden is koncertezik az elsősorban feldolgozásairól ismert csapat. Boros Bálint, a zenekar basszusgitárosa szerint mindannyiuknak csupa pozitív szegedi emlékük van az elmúlt évek fellépéseiről.
7: Mindig egyrészt nagyon lelkes és nagyon nyitott közönség fogadott bennünket. Nagyon szeretjük a városnak a hangulatát. Hogyha egy visszagondolok, mondjuk, mert ugye tavaly is jártunk az IH-ban, vagy akár még régebbről a Szegedi Ifjúsági Napokos koncertek, tehát csupa-csupa jó emlék fűz minket oda.
4: Továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT üzemelteti a szegedi autóbuszhálózatot, miután eredménytelen volt a szolgáltatásra kiírt közbeszerzés, döntött a közgyűlés. Szegeden a MÁV személyszállítási ZRT jogelődje 2017 óta közszolgáltatási szerződés alapján üzemelteti a helyi autóbuszhálózatot. A megállapodás az év végén jár le. Az új szolgáltatót 8+2 évre közbeszerzésen választották volna ki, és a pályázatok végleges ajánlata nem haladhatta volna meg az évi 5,1 milliárd forintot, de mindegyike magasabb volt ennél. A szolgáltatás elvégzésére ezért 2029-es indulással újabb közbeszerzést írnak ki. Drasztikusan csökkenteni az ATEV ZRT a hódmezővásárhelyiek életét megkeserítő bűzt. Márki-Zay Péter polgármesternél járt a vállalat vásárhelyi igazgatója, valamint Bóna Szabolcs agrárminiszter kabinetfőnöke, ahol arról egyeztettek, hogy hogyan lehetne orvosolni az évek óta fennálló problémát. Több milliárdos fejlesztésekben gondolkodik az ATEV, amire az ígéret szerint meglesznek a források. A cég azonnal érezhető változásokat ígért a jövő nyártól kezdve, 3 éves időszakban pedig minden olyan technológiai megoldás alkalmazását, amelyek ma ismertek és segíthetnek a szakhatás leküzdésében. A lassú mezőgazdasági gépek jelenléte plusz stresszt okozhat a közlekedésben, de még ilyenkor is vezess türelemmel, kérik a rendőrök. A munkagépekkel még várhatóan egy másfél hétig találkozhatsz az utakon, viszont ez idő alatt is fontos, hogy elkerüljük a türelmetlenségből fakadó baleseteket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a szerencsétlenségek leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegése miatt következnek be.
8: Igaz, hogy a munkagépek kevésbé dinamikusan tudnak közlekedni, látszólag lehet, hogy talán lassítják is a forgalmat, de a mezőgazdasági munkák elvégzése fontos élelmezési feladat, amely mindannyiunk érdeke, ezért egy kis megértésre, türelemre és az előzésnél fokozott körültekintésre hívom fel az autósok figyelmét.
9: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Alul maradt a BVSC-vel szemben az SVL Goodwill Pharma Fortacell szombaton. A szegedi vízilabda csapat az OB1 harmadik fordulójában a zuglói együtteshez látogatott, a hazaiak pedig már a második negyedben nehéz helyzetbe hozták ellenfelüket. A félidő 9-5-ös BVSC előnnyel zárult, majd a harmadik negyedben tovább folytatódott a zuglói gólzápor. Az utolsó játékrész mindkét kapuban eseménydúsan telt, ám a szegedieknek minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült behozniuk az óriási hátrányukat. Így végül a meccset a BVSC Manna ABC csapata nyerte 22-13-ra. Kis Csaba, a szegediek vezetőedzője így vélekedett az zuglóiakról és a soron következő meccsekről.
10: Tanuljuk még ezt az egészet, nekünk nem ez a szintünk, próbáltunk közel maradni a BVSC-hez, de nekünk most jönnek azok a mérkőzések, ahol reális esélyünk lesz arra, hogy elkezdjük a pontszerzést és hogy a céljainkat elérjük. Gratulálok a BVSC-nek, de nem vagyok bosszus a hibáink miatt, vagy a sok kapott gól miatt, mert csináltunk nagyon szép dolgokat elől. Nyilván hátul hiányzott egy plusz energia, ami most nekünk nem volt meg, és könnyedén átjött rajtunk a BVSC-t, úgyhogy még egyszer gratulálok.
9: 4 éremmel tértek haza a boxvilágese utánpótlás versenyzői a kelet-magyarországi regionális bajnokságról. A szegedi ökölvívók összesen 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet gyűjtöttek a viadalon. A 77 kg-os Halasi Samu és az 50 kg-os Csala Ádám egyaránt bajnoki címet szerzett az U15-ös kategóriában. A 70 kg-os Tóth Mihály Kamilla U19-ben ezüst, a 48 kg-os Horváth Marcell pedig U15-ben bronzéremmel zárta a versenyt. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Napos őszi idővel indul a hét Szegeden, az előrejelzések számottevő esőt nem mutatnak, és a szél is mérsékelt marad. A kora reggeli órákban még szükség van a pulóverre vagy a vékonyabb kabátra, de napközben már 24 fok lehet a maximum.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hát köszönjük szépen ezt a sok mindent, most megpróbáljuk feldolgozni egy paroxtalázen alatt.
1: Mert hogy egyébként? Mert vagy hogy... egyébként Gedzo még mindjárt megmutatja, hogy lehet.
0: Nem, már nem tudok rá. Már nem tudok rá. Erre nyomtam.
1: Öreg ember.
0: Öreg, ez az a szám.

0: reggelt kívánok mindenkinek. 6 óra 12 perc van, az az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel. Szia, Gedzó. Szia,
0: Ági. Hello, Daniel. Hello. Na, kérdezik, itt vagyunk. Amint már mondtam, itt ilyen, amit itt az előbb hallottatok, dal, ilyesmi hasonlókat hallgattunk, megettünk kicsit lendületesebbeket, és akkor hát ez egy ilyen elég jó sikert koncert volt. Ordinári módon elfáradtam.
1: Budapest Park, ugye?
0: Budapest Park, így van. Úgyhogy mondjuk én dupláztam múlt héten Budapest Parkon, mert én Beethoven is voltam csütörtökön, vagy voltunk a feleségemmel. Úgyhogy hiányzik egyébként Szegedre egy ilyesmi hely.
1: Már egy olyan hely, ahol normális koncertek vannak?
0: Hát nem egy ilyen szabadtéri hely, igen. Hát hogy mondjuk nem tudom, hogy mekkora. Én valami olyasmire szeretnék, vagy legalábbis egy olyasmit ki tudnék elképzelni Szegeden, mint ami az Ápolókert Kecskeméten.
1: Nem voltam még.
0: Az kb. Ugyanúgy képzeltem, mint a Budapest Parkot, csak sokkal kisebbe. És így egy ilyen tök jó szabadtéri, tele ugyanúgy, kb. Kialakítás is hasonló, mint a Budapest Parknak. Egy ilyen...
1: Itt igazából úgy kell elképzelni a Budapest Parkot, hogy egy ilyen körbekerített szabadtéri rész, igazából körbe azt hiszem ilyen hajózási konténerekkel van kirakva talán.
0: Így van, így van.
1: Az ugye a határvonal. És hát akkor ez van egy, jó
0: háromszög, ez egy háromszögben van, hogyha valaki egy térképileg akarja nézni, hogy az egyik oldalon vasúti sínek vannak, tehát ott nem nagyon zavar semmit. Néha vonat, amikor átmegy még így este, akkor volt, amelyik dudál, meg mit tudom én. Ez kicsit ilyen furán néz ki. Ugye, és másik két oldalon pedig út van mind a két oldalon, és ott sehol áruházak vannak, tehát nem zavar senkit ott lakóilag, szerintem.
1: Ja, hát nem, ez azért régen is ilyen ipartelep volt szerintem, ez a 9. kerület környéken.
0: Igen,
1: az
0: ott
1: ahogy fölész Pestre pont autóval, kb. Ott azon a környéken van, ahogy mész be ott a
0: hát műpa felé.
1: Azaz, művészeti palotája felé, meg a nemzeti felé.
0: Aha,
1: és akkor ott gyakorlatilag mi csak mész be Pestre, tehát ez a Dunapart környékén van.
0: Ott a közvágó híd volt ott régen.
1: Így van. Meg a Ferencvárosi pályaudvar környéke.
0: Na, úgyhogy ez ott van, ha valaki még nem hallott volna erről. És ez egy nagy szabadtéri dolog, és akkor ez egy elindul valamikor május környékén talán, és aztán idáig itt október eleje valahogy a vége.
1: Még lesz pár koncert, igen.
0: Igen, azt néztem.
1: Képzeld, én életemben nem voltam a Budapest Parkban, ez nekem teljes egészében kimaradt, úgy, ahogy volt. Soha életemben nem voltam. Úgyhogy majd egyszer azért jó lenne eljutni.
0: De nem voltál még a parkban,
1: soha.
0: Ez nekem most nagyon új információ volt. Én azt hittem, hogy te azért már így...
1: Teljes egész évben kimaradt, úgy, ahogy volt.
0: Mentél műpába, vagy valahova ott nemzetibe, akkor
1: átadott. Igen, egyszer volt, tavaly voltam a művészeti palotában, dolgoztam pont tavasszal, mert tavaly, hát úgy értem, hogy én színházi évadokba számolok.
0: Tehát idén tavasszal.
1: Idén tavasszal voltam, és akkor pont az Analóg Balatonnak volt egy ilyen nagy, ilyen downtown, hogy downtempo majális, tehát ez pont ilyen május egy környéke volt, és akkor ők voltak a főfellépő, és előtte voltak még ilyen Analóg Balaton, nem játsz a rádió, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor ez ilyen, tényleg downtempo, egy nagyon, nagyon lassú tempo, egy nagyon fura elektronikus zeneszerű, nagyon jó szövegekkel egyébként, tehát nem egy ilyen pörgős agyelhagyós, egy kicsit olyan visszafogottabb, egyébként van agyelhagyós része, most voltak is a színen, mindig is vannak a színen egyébként, és azért ők nagyon jók, és azt hiszem, ők most lesznek majd, talán februárban az MVN Dome-ban lesz az első ilyen nagyobb koncertjük, elkezdték magukat kinőni. És egyébként egy érdekesség az Analóg Balatonról, hogy a két srác, azt hiszem mind a kettő, talán az egyik az Óriásban zenél, a másik pedig az Óriásnak a ródja. És akkor ők úgy kezdték el ezt csinálni ilyen hobbiból, és mindig az Elefántnak voltak az előző zenekara, hát pont ezért, mert úgyis ott vannak, akkor miért ne csinálják meg, és akkor ők ebből a formációban nőtték ki már ennyire magukat, hogy most már MVN Dome-ba mennek. Ők is úgy volt egy ilyen időszak, amikor egymásra néztek, hogy akkor ezt komolyan csináljuk-e vagy sem, és akkor eldöntötték, hogy akkor jó, akkor csináljuk komolyan, és akkor végül ez lett belőle. Egyébként ugyanilyen pillanata volt, múltkor néztem egy interjút a Carson Comában a Giorgio-val. És hát ők is, hát ők még mindig fiatalok, tehát senkit nem tévesszem meg, ők ilyen 24-5 éves srácok, szerintem nagyon maximum 27, szerintem ő a legidősebb a gárdába, és akkor ő náluk is volt egy ilyen, hogy jó, akkor most eddig bulisztunk, meg ittunk, meg takony részegen mentünk színpadra, hogy akkor ezt most, ha így csináljuk tovább, akkor nincs értelme csinálni, vagy pedig akkor komolyan veszik, és azóta látjuk, hogy szerintem az ország egyik legjobb marketing tevékenységét művelő zenei formáció. Igen, ők meg a Beethoven. Tehát ők ketten, akkor a Krúbi van még ilyen, aki nagyon, nagyon top marketingben talán, meg az Azaria. Szóval azért mondom, hogy náluk ők a marketing termékek is. Akkor ott van a pogányinduló még. Én ezt az ötöt tudnám így hétel.
0: Az a kíváncsi lesz, hogy a pogányindulóban mi lesz majd, most már ő...
1: Elkanászodik szerintem?
0: Nem tudom. Most,
1: szerintem amit, most, kicsit... most tette össze magát.
0: Szerintem. Igen, szerintem is. Tehát most kezdett egy kicsit, most így színházba is van.
1: Hát jó, de ő régen is játszott színházba, hát ő Szegeden volt a, még gyerekszereplő a valahol Európában van.
0: Bizony.
1: És akkor most a, pont most mutatták be Pesten a Végszínházban a 4-es 6-ost, az ifja Vidnyászki rendezte, ennek most volt a bemutatója, és akkor a pogányinduló az egyik szereplő benne.
0: Így van, de lesz filmben is fog szerepelni. Tehát hát, így most egy kezdett egy kicsit így át.
1: Hát meg róla azért kijött egy HBO-s dokumentsorozat, és még csak 21.
0: Mm-hmm, valami olyasmi.
1: Futottam az ilyen embereket, te. Ó, úristen.
0: És nézd meg, itt vagyok én, aki lerobban egy ilyen két órás koncert ugrálás után.
1: Nem az a baj, eddig olyan nyugodt voltam, mert jó volt a hétvége, de mindjárt kiszakadt belőlem a hétfő reggeli gyűlölet.
0: Mikorra időzítetted a ma reggeli gyűlölet cunamidat?
1: Hát, attól utálom, aki tehetséges.
0: Hát jó van, nekünk ez jutott.
1: Én meg félét kokelek.
0: Hát hallott pénzért.

0: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh,
4: ahol a hulladékból új érték születik.
5: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközt.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció. Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
2: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
3: Heti lapszámunkból.
4: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
2: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
6: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
5: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
8: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
9: Észült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
10: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
11: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
12: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
11: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
14: Ez reklám volt!

0: Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált. A legújabb kutatási eredményeket a diákoknak, pedagógusoknak élményszerű, interaktív formában bemutató eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központja és a Szent György Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Október 2. felében Szegeden is koncertezik az elsősorban feldolgozásairól ismert Kávészünet zenekar. Boros Bálint a zenekar basszusgitárosa szerint mindannyiuknak csupa pozitív szegedi emlékük van az elmúlt évek fellépéseiről. Garázdaság és rendzavarás miatt hallgatta meg a rendőrség azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A férfit szabadon bocsájtották. És Batman kezdett el kátyúzni egy orosz településen. Több helyi lakos is rögzítette a telefonjával, ahogy egy Batman jelmezbe öltözött férfi elkezdte javítani az utakat. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na nézzük, műsor közlekedés téren, Áginak köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Egyelőre jók vagyunk.
3: Egyébként szerintem durva lesz a nap, mert amikor jöttem be már, ilyen 5 óra 20-kor indultam el, akkor már volt forgalom. Szóval jó kis nap lesz ez is.
2: Most még lehet menni, aki szeretne, ezt már most menjen.
3: Most induljon útnak, mert később
2: meg majd
3: sokkal rosszabb lesz.
2: Többieknek meg majd mondjuk.
1: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
2: Na kérem szépen, aki volt mostanában bármilyen típusú koncerten, és ugyanúgy elfáradt, mint én a hosszabbításban, akkor azt megbeszélhetjük ma reggel.
3: Jennifer Lopez, David Guetta és Save Me Tonight. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega.
2: Hello!

0: Lambert Ádámot hallottuk.
1: Jó reggelt.
0: De is, hogyha van Verne Gyula, akkor lehet Lambert Ádám is.
1: Lehet.
0: Simán, minden lehetne. Szevasztok, jó reggelt. Ez az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt. Nagyon sokáig hittem azt Verne Gyuláról, hogy magyar.
0: Hát azt én mondom, hogy
1: meggyőződésem
0: volt. Bevittek a susnyósba ezzel sok mindenkit, de hát látod. Na mindegy. Adam Lambertet hallottuk egyébként.
1: De tényleg azt tudjuk, hogy akkor azt miért kellett lefordítani, azt nem tudjuk a mai napig, nem?
0: Mert az ilyenkor, hát még az régen az ilyen menő volt, hogy így tudjad kimondani, hogy ne az legyen, ezt a Zsült, azt a Julesnak írják, hát azt, hogy lehet azt kiejteni, hát.
1: És akkor Lőrincer László megcsinált egy inverse Verne Gyulázást.
0: Igen, ő megfordította a játékot.
1: Ő meg lett belőle Leslie R. Lawrence.
0: Rejtő Jenőből is lett egy.
1: Igen, az hogy Moldovában miért nem lett George, azt mondja, vagy... Mai napig nem tudjuk, nem értjük. Most már sajnos nem tudjuk megkérdezni. Egyébként ez zseniális volt. Arról beszélgetünk, hogy Pogány induló még csak 20 vagy 21 éves, és már mekkora karriert csinált. És azt jutott eszembe, hogy én azért nem szeretem.
0: Ezért nem szereted?
1: Dehogy nem, az egy jó gyerek, az bírom. Na,
0: mert egyébként... koncertekről beszélgettünk, meg koncerthelyszínekről, hogy kinek milyen, meg hogy. Ugye, amiben itt szegediek föl tudunk töltődni, leginkább az a szegedi ifjúsági napok, olyankor 4 nap alatt kapunk egy akkora dózist, hogy aztán ott az legyen valameddig elég.
1: Igen, a szegedi ifjúsági napok a föltöltődés, szóval a Deja Vu meg szerintem ott meg pont a kimerülésről,
0: nem? Kimerülésre? Az lehet.
1: Hogy ott a skála másik végén vannak a Deja Vu-nak a látogatói. Szerintem ott egy erős hétvége, az egy hosszabb hetet eredményez utána.
0: Igen. Hát most nézzél rám.
1: Fáradtabb, kicsit nyűgösebb hát
0: most
1: hetet eredményez.
0: Egy koncerten vagyok túl, azt úgy nézek ki, mint akit egy hete bejárnak egy pincébe.
1: Tényleg, hogy nem láttalak még ülve műsort vezetni, az előbb megtörtént.
0: Leültem egy kicsit, akkor nem vezettem műsort, de leültem.
1: Ez milyen durva, nem, hogy táncolsz másfél órát szombaton, és hétfőn nem tudsz lábra.
0: Jó, azért táncolsz, az a túlzás, ugráltam.
1: Hát ugráltál, de az majdnem ugyanaz, szóval...
0: Nálam mondjuk igen, de...
1: Valamit meg is
0: igényeztem. Te dolgozol ilyen környezetben, hogy ezt táncnak lehet-e írni, vagy nem?
1: Nem, amit te csinálsz, semmiképp se.
0: Hát azért mondom. És utána pedig, az volt a legizgalmasabb az egész, utána pedig megmutattuk a budapestieknek, hogy maradt a vidék. Az a légitározás, mondom, többen odajöttek gratulálni, hogy ennyire hülyék nem nagyon vannak itt a környéken. Mondtuk, hogy hát szívesen majd, ha fizettek legközelebb valamit, akkor majd följövünk.
1: De igazából a pestiek csak úgy néztek téged, mint amikor te elmész az állatkertbe. Tehát, nehogy azt hitt, hogy ők tényleg így adóztak előtted, hogy a tehetséged
0: ja, hát
1: előtt.
0: Hát nem is gondoltam
1: milyen azt. Jó vagy, tehát mint ahogy te elmész, és akkor megnézed ott mit van, nyúlsi magatónál ott a kis kecskét, hogy rá, és akkor de jó, hogy van ilyen. Na, ők ugyanígy néztek téged, hogy végre egy falat vidék. Tehát úgy néztek rád, mint egy táncolós kanzerre. Gyakorlatilag.
0: Mondjuk azt elképzeltem, hogy az hogy nézhet ki. De úgy, hogy a Jankovics Marcel rajzolta. Abban a stílusban megnézték egy skanzert, amit táncol.
1: Váladom még ott jut a Sebestyén Márta, amikor ez történt. Hogy nem ráztad le magadról?
0: Szegény Márta.
1: Úgy persze, csak az, hogy a léggitár, aztán léglantoztál, haver, nem?
0: Mondom, az összes létező pengetős hangszert, ami eszembe jutott azt az ukulelétől a mindenig, azt én ott elővettem. Úgy, lejátszottam rajta az összes számot, amit lejátszottak ők is, úgyhogy...
1: Úgyhogy született Budapestre csak így néztek, hogy ez igen, ez igen. Hogy nem népviseletben van ez a paraszt?
0: Így gondolnak rám.
1: Én azt hittem, ezek még mindig csizmában járnak. De érdekes. Ott is van Decathlon. De így tudom elképzelni tényleg.
0: Nagyon kemény brigád volt egyébként, maradjunk annyiban. És akkor ugye az történik ilyenkor, mikor vége van a koncertnek, akkor több helyszínen, vagy elég nagy területen fekszik ez a létesítmény. Több
1: a helyszín, parkban volt, a Budapest parkban.
0: Budapest parkban, igen, tehát hogy az egyik oldalában van egy ilyen kicsit rockosabb valami, a másik oldalában van egy kis elektronikus zene, és a harmadikban, tehát hogy ilyen több buli van ezen a területen, és ott nyugodtan ott kóbászolhatsz, lehet enni, inni, tehát hogy tényleg van minden, amit, és akkor...
1: Tehát gyakorlatilag egy kis fesztivál.
0: Na igen, kb.
1: Körülbelül úgy áll össze.
0: Igen, és akkor az így több helyszínen tudsz ugrálni mindenféle másmilyen típusú zenére, hogyha éppen van hozzá kedved.
1: Egyébként én úgy tudom is, lehet, hogy hülyeséget beszélek, mert nem szoktam semminek utána nézni. Erre régen építettünk is Gedzóba egy podcastet. Szóval lehet, hogy hülyeséget beszélek, de én úgy tudom, hogy a Sziget Kft. Csinálta. Tehát már nem valószínű, hogy ők üzemeltetik, lehet, hogy az üzemeltetés már átadták másnak, de én úgy tudom, hogy eleve már a Sziget, mint fesztivál szervező cég csinálta meg a Budapest Parkot, és onnan jött az egész elképzelés, meg onnan jött az egésznek a koncepciója, hogy mint egy kis fesztivál lenne egész.
0: Igen, mert ugye Budapesten a Zöld Pardon volt ilyen, ugye?
1: Semmi baj.
0: Szóval az volt ilyen, az pedig Budán volt a
1: Budán, valamelyik ott, a hídlábánál. Ott van egy hídfő, igen. Van, ott átmész a, nem is a Lágymányosin, hanem, de lehet, hogy Lágymányosin mész, hát, vagy végén, most már Rákóczi.
0: Rákóczi
1: mindegy, ahogy ott kanyarodsz föl a rakpartra, akkor ott volt jobb.
0: És akkor ott ez egy ilyen nagy szabadtéri mutatvány volt, és akkor azt bezárták, vagy bezáratták, már nem tudom, mi volt a sztori, és akkor a másik oldalra meg akkor fölhúztak egy ilyet. Egyébként maga a terület tényleg tökéletesen alkalmas erre, tehát hogy ez így ott tényleg nem zavar senkit, ott azt akkor lehet veretni neki, ahogy kell.
1: Te szépen hova képzelnéd?
0: Az a baj, hogy én már kitaláltam, hogy ott a, ahogy van a...
1: Ja, hogy nekem ez már megvan.
0: Nekem már megvan. Ahogy a régi vasúti hídnak van egy ilyen emlék, az nem tudom, neked megvan-e.
1: Én hát
0: egy
1: tudom, ilyen kis ott laktam mellette.
0: És már nem, ez, nem a Újszeged oldalon, hanem a másik oldalon ezen. És akkor
1: de az hol van?
0: Hát ugyanott, csak a másik oldalon. Tehát, hogyha odaállsz, ahol te laktál, igen, és átnézze a másik oldalra, na ott.
1: Aha.
0: Így. Arra kell figyelni, egyenesen nézzél.
1: De ezek elhagyott máv raktárak?
0: Igen, amik ott voltak, igen, hogy tudom, oda igen. Például ott hát az egyik oldalon ugye töltés van, ott Tiszát nagyon nem tudod úgy összezavarni. Másik oldalon meg, hogyha elrébb jössz, akkor ott már nem a klinikákat zavarod. Tehát, hogy ott azért van még jócskán ott a vasútállomás felé is terület. Én oda simán el tudnék egyet képzelni. Az ilyen tök jól nézek. Sőt, hát hogyha ott menni fog a harmadik híd egyszer valaha ever, akkor majd így ott végképp nem zavar senkit, mert egy híd fog menni. Tehát,
1: hát hogy... Úgyhogy egyik oldalról a Tisza van, másik oldalról ugye ez a MÁV raktárak, és a harmadik oldal meg a patológia nem zavar senkit.

0: Rubi. Hogy legyen a refrén?
1: Az aláfestő zenénke? Köszönöm kicsit. Szépen, mert meg
0: hogy legyen a refrén, kérdezték. Mondták, a Rubi lesz, de hát az kevés. Hát elmondom többször. Hát legyen akkor úgy, és akkor így megszedted.
1: Ez körülbelül úgy születhetett, mint a halott pénzek a zenéjé, hogy ki kell tölteni az időt.
0: Valami legyen benne. Azt mondja, hogy lapszámle következik. Szegeder.hu írja, hogy 2 arany és 5 ezüstéremet szereztek a szegedi görgölcsejázók Szombathelyen. Hopp, kérem szépen, Tornádó Team Szombathelyen versenyzett. Ki, mik, hova, merre, mettől, meddig? Szegeder.hu-n van egy cikkerről.
1: Szeged.hu írta meg, ott lehet elolvasni a teljes interjút, hogy a Somogyi Könyvtár 500 000-nál több látogatójuk volt tavaly, más számítás szerint 1,8 millió. Érdekesen számolnak, de ez így történt, és ez szerintem nagyon jó. Egyébként Sikalán és Sánta Ildikóval készült az interjú, aki az intézmény igazgatója, aki arról is megkérdeztek, hogy mennyien olvashatnak Szegeden. Honnan tudja?
0: Hát nem tudja.
1: Honnan tudnál
0: mennyien olvashatnak meg mindenkit?
1: De érted, hogy te tényleg leülnél egy intézményvezető, Somogyi Könyvtár intézmény, és megkérdezni tőle, hogy ön szerint mennyien olvasnak Szegeden? Honnan
0: hát
1: tudja?
0: Hát ő fölmérheti.
1: Ő egyedül.
0: Igen.
1: Hány lakásba tetszett bekopogtatni?
0: Aj, már komolyan mondom.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Bébe, mondta a Pitbull. Jó reggelt kell.
1: Babám.
0: Hát na. Így. 7 perc szól 7 óra.
1: 9 fok van most.
0: Na.
1: 24 lesz a maximum.
0: Nem láttam jönni, de oké. Okay.
1: 24 fok a maximum.
0: Akkor lehet
1: napos
0: terigetni.
1: Idő lesz.
0: Lehet kintre terigetni.
1: Front nem várható.
0: Akkor mosok is.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre. A közönség szavazata alapján a Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár nyerte a 2026-os Elefánt Nagy Díjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
4: Ez reklám volt.
10: A lassú mezőgazdasági gépek jelenléte plusz stresszt okozhat a közlekedésben, de még ilyenkor is vezess türelemmel, kérik a rendőrök. A munkagépekkel még várhatóan egy másfél hétig találkozhatsz az utakon, viszont ez idő alatt is fontos, hogy elkerüljük a türelmetlenségből fakadó baleseteket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a szerencsétlenségek leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegése miatt következnek be.
11: Igaz, hogy a munkagépek kevésbé dinamikusan tudnak közlekedni. Látszólag lehet, hogy talán lassítják is a forgalmat, de a mezőgazdasági munkák elvégzése fontos élelmezési feladat, amely mindannyiunk érdeke, ezért egy kis megértésre, türelemre és az előzésnél fokozott körültekintésre hívom fel az autósok figyelmét.
10: Rekord évet zárta a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnázium. A diákjai összesen 11 érmet szereztek nemzetközi tanulmányi versenyeken az elmúlt tanévben. Az intézmény országos szinten is dobogós, az elmúlt 6 év összesítésében csak a fővárosi Fazekas Mihály gimnázium előzi meg. Nagy Anett, a Radnóti Miklós kísérleti gimnázium igazgatója a Délmagyarnak azt mondta, hogy már az is hatalmas eredmény, hogy diákjaik bejutottak ennyi európai és világszintű verseny 4 fős magyar csapatába. Az azonban, hogy mindenhonnan éremmel térnek haza, felülmúlta a várakozásaikat. Élelmiszermoly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból. A Nébi azt írta, a 2027. június 1-jei minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint a 2027. március 15-i lejárati idejű 100 g kiszerelésű rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. Arra kérik a vásárlókat, hogy a termékeket ne adják kedvencüknek. És végül egy művirágba harapott bele Johnny Depp a saját rummárkájának bemutatóján a fotósok előtt. A 63 éves színész éppen pózolt, amikor odasétált egy műnövényekkel borított falhoz és belefúrta az arcát, majd ezután egy levelet rágcsálva fordult vissza. A videón látszik, ahogy kiköpi a növényt, majd visszafordul a dekorációhoz és újra beleharap. Ezután mosolyogva pózolt tovább a kameráknak, miközben a szájából még kilógtak a művirág darabjai. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hát úgy.
1: Na,
0: nézzük meg a közlekedést, hogy mi történhet. Van-e valami történés már? Hát igen, kérem szépen, szőrek felől, deszk felől, akik érkeznek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, óvatosan tessék közlekedni, így is úgy is sor lesz, úgyhogy majdnem mindegy.
1: És szerintem egy ilyen szokásos, közlekedés szempontjából szokásos, kegyetlen hétfővel lehet számolni. Dorozsmán kezd bedugulni, az Agyi út is teljesen, a befelé Szegedre vezető oldal totálisan bevonálva, és szerintem kezdődik a buli ott a Székelysor környékén is, és az Újhíd környékén is, úgyhogy ami lenni szokott minden bevezető út.
0: Azt egyébként nem gondolkodtam.
1: Az 55-ösnél is van ott a körforgalomnál egy kis probléma.
0: Hogy itt a 47-esen, amit jön befelé, és ott megfogja a lámpa az egészet az Algyai úton, hogy ott egy körforgalmat, hogy valamit nem lehetne.
1: Szerintem nem kell.
0: Nem kell?
1: Nem, hát miért te itt vagy?
0: Jaj, igaz, jogos, igazad van. Jó utat! Na, ebben az órában játszunk. Már hogy a következőben mi, ami 7 órától lesz 8-ig, tehát 8 óra. Én már nem tudom ezt.
1: Klasszik grill szervételem játéka lesz ebben az órában. Meg még valami.
0: A Black Eyed Peas például. 8-ban
2: 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Cruise.
1: De jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: 7 óra 7 perc van.
2: Ez a meg a jó reggelt. Elmondom, aki most ébredt, vagy most kapcsolódna be, és most kezd el minket hallgatni, azoknak elmondok közszolgálati információkat.
1: Légyük kedves.
2: Jó, lesz egy játékunk. A klasszik grill szerbételem játéka. Zenefelismerő, zene meg a szövegjáték.
1: Yep.
2: 10.000 forint értékű helyben fogyasztásra a vendége. Aki eltalálja a...
1: Előadott meg a dalcímet.
2: Előadott meg a dalcímet, így van. Ez nagyon egyszerű. Igen.
1: Tehát nagyon egyszerű.
2: Mi? El sem tudtam mondani. Szóval választani kell az éneksáv és a hangsáv között, és választani kell egy időpontot, hogy hova rakjuk, tehát mondjuk 1-10-re, és akkor onnan 10 másodpercet lejátszunk, és akkor rá kell jönni. Jó. Ehhez SMS-ben kérjük 06 32 99 88 88-ra a
1: burgonyaszót.
2: Burgonyaszót. Tehát aki szeretne velünk játszani, az az SMS számunkra küldje el, hogy burgonya.
1: Az van, hogy régebben volt egy ilyen, nekem vannak ilyen indokolatlan dolgaim, azért maradjunk annyiba. És Dani kitalálta azt, hogy ez a brokkoli kapáló mirigyem,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, az volt a brokkoli kapáló mirigy.
1: Brokkoli kapáló mirigyem van nekem.
2: Ezek a szavak onnan kerülnek elő, tehát ez senki ne csodálkozzon.
1: Hogy ez például mi pont a burgonya van reggel, ezt ne kérdezzetek.
2: Nincs mögötte a világon semmi.
1: Semmi, hogy mondom, valaki egy majom, amelyik cintányírozik.
2: Gedzum elé beáll és rámutat, tud bármilyen szót mondani hirtelen.
1: De valami nagyon indokolatlan lesz.
2: Tehát, hogy ez nincs. Az egyik játékunk. Lesz még úgy, egy úgy. Játékunk 8 óra után, az pedig az Árkád Szeged hangvadászata lesz. 15.000 forint értékű Árkád utalványt lehet nyerni. Ha segítünk, akkor 5.000-rel kevesebb, a harmadik segítség után fizetsz.
1: Így is van.
2: Na, tehát ez fog történni.
1: Benne van a pakliba, jó?
2: És közben pedig ugye jönnek a szülinapos játékok, a torta játékok. Oda pedig bele kell írni, ezekbe az SMS-ekbe skanzen. Onnan tudjuk, hogy hallgatsz minket, a beleírod a skanzen.
1: Skanzen, innentől kezdve, mert ugye
2: biztos,
1: eddig nem...
2: Biztos, hogy senki nem kap tortát, az ég egyet a világon.
1: Hát, milyen egy gonosz ember vagy te.
2: Na.
1: Ráadásul ugye a Hello Szeged brunch is fog történni, tehát az nem elég, hogy a Dávid kérem szépen a dombo fogja húzkodni a torta nyertest is.
2: Durva egy hétfő. Én örülök, hogy azt most még... le tudjuk, mert péntekre elfáradnék.
1: Aha, adjad már, majd nincs csütörtökön megyünk, komán.
2: Ja, tényleg volt, mindegy, hagyjuk.
1: Milyen nagy, akkor villamosozásokban leszünk emberek, hogy ti még ott nem láttatok. Na, nézd, mert jön mindenféle, hojjaj, megjelendít az SMS-val le, ahogy kell. Tessék, csak kellett egy picit biztatni benneteket, és már is külditek a mindenféle szavakat. Azt maradjunk annyiban, hogy az indokolatlan hülyeségeket én találom ki, tehát most attól, hogy ti beírtok valamit SMS-be, az nem lehet nyerni semmit. Azt mondd meg, Dániel, hogy milyen idő lesz máma. Légy szíves, mert látom,
2: jó.
1: Hogy már idegileg vagy.
2: Jó, tehát most 9 fok van, 24 a maximum, napos idő, front nincs.
3: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Dua Lipa, nem is egy, hanem rögtön kettő. Jó reggelt kívánunk. 7:13 van.
1: Így, jó reggelt, és egyébként szeptember 28. Hogyha valaki teljesen eltévedt volna hétvégén, akkor megmondjuk akkor neki.
0: Mi van zavarba itt nálam, mert nincs fordítva naptár.
1: Lapozzál
0: itt
1: naptáron.
0: Van egy nagyon jó analóg naptárunk. Vagy manuális, vagy nem tudom, hogy hívják ezt szépen.
1: Aláfestő zenéből. Húzd le, kérlek.
0: Jó,
1: áradok az SMS-ek közben. Egyébként a burgonya szót kérjük, hogyha valaki játszani szeretne velünk a zene meg a szöveg játékban, zenefelismerő játék 06 32 99 88 88, valamint áradnak a tortás SMS-ek is. A tortás játékra pedig úgy lehet nevezni, ami majd a Bürgés Dávid lesz. Ha beleírod az SMS-ből, skanzen. Kaptunk egyet. Skand.
0: Skand. Az nem tudjuk, hogy az mi.
1: Nem nyert.
0: De mindegy is. Ez nem jó válasz. Illetve a Vencelek ünneplik a névnapjukat, ha erre oka divásra, akkor hajrá, hogyha valaki ezt tartja.
1: Kérlek szépen, egyébként a hétvégén volt magyar-ukrán meccs. És nem tudom, láttad el, hogy utána volt valami elképesztő. Ja, hát ilyen verekedés, lögdösődés, stb. Hogy ott volt valami, azt hiszem, mert utána kérdeztem, hogy most mi történt, mert ugye fogalmam nem volt, már csak a verekedés láttam a TikTokon. Tényleg, én csak a lényegre keresek, mert tudod, hogy én a sportból hát a lényeget veszem neked. Ki nyert, meg hogy volt-e balhé. De, hogy én a Forma 1-et is csak azért nézem az összesített, hogy mikor van baleset, általában most már nincsen egyébként, úgyhogy már nem...
0: Már se érdekel.
1: Nincs értelme, mondjuk a Forma 1-nek eleve semmi értelme nincsen.
0: Na, és újabb hallgatókat veszítettünk, igen.
1: De miért? Hát ettől még minket lehet hallgatni, ennek van értelme.
0: Az igaz.
1: Na, szóval, hogy volt valami, és akkor azt hiszem eleve már az úgy indult a meccs, hogy az ukrán himnuszt kifütyülték a magyarok. Hát ez egy csodás gesztus, nem? Tehát, hogy tényleg olyan intelligens, értelmes dolog, hogy fogod is egy futballmérkőzésen, tehát egy sportmérkőzésen az ellenfélnek a nemzeti himnuszát kifütyülöd. Eleve így indult a meccs. Eleve jó szájízzel.
0: Igen,
1: nem?
0: Már hogy úgy indult, hogy jó
1: ott
0: legyen.
1: Ott állsz, mint ukrán játékos, valószínűleg az idegrendszer tökéletesen működik, mert nem 4 éve ostromol az orosz hadsereg az országodat, és nem vívsz honvédő háborút. Tehát valóban valószínűleg úgy állsz ott, hogy minden rendben, eleve. Majd jön a sutyó, és kifütyüli a himnuszodat, majd le kell játszani egy mérkőzést, amit egyébként megnyersz. És a végén azt hiszem, volt valami, valakivel belerugott, nem tudom, és akkor a kerkesz még elkezdett dumálni. Na, és akkor utána ott elkezdődött a lögdösödés, akkor ugye Szoboszlai, mint a Szoboszlaci, ahogy egyébként a barátaimmal hívjuk, Szoboszlaci, az ő találmányuk, nem az enyém. Oda ment, és akkor, mint csapatkapitány, ugye ilyenkor ki kell állni a csapatért, tehát ő beszélhet elvileg, tehát hivatalosan ő az, aki képviselheti a csapatot az ilyen problémás kérdésekben, és akkor ő is elkezdett lögdösödni. Tehát, hogy tudod, amikor valamit egyszerűen csak nem értesz, hogy és ez a fiú ennyit keres, érted, szóval. De látom nem, nyilatkozni, hogy, tehát, hogy jó fejez a srác, meg minden, de hogy ő szerintem teljesen másban van. Szóval ő nagyon kevés félvilágsztárt képes kitermelni szerintem Magyarország, és ő lassan oda fölemelkedik, tehát ebbe a pozícióba, ugye azért nem világsztár, mert Amerikában senki nem tudja, hogy kicsit. Tehát, hogy vannak részek, ahol a foci, ez a klasszikus lábbal rugós futball ott van, ott valószínűleg ő már valaki. De hogy tök más súlyt képviselő, nem? Tehát, hogy ő máshoz van szokva, tehát, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy a mi fiunk, és akkor ugyanúgy azokat a nyilatkozatokat várjuk meg, hogy úgy öltözködjön, és akkor mi abba bele szoktunk már állni, hogy ilyen paparazzi képek, hogy száll ki az autóból, amikor megy edzőtáborba, meg hogy milyen autóból. Nagyon sokat keres. Nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire rohadt sokat keres ez az ember, és akkor abba beleállsz, hogy milyen inget vett föl meg a drágot. Hát az a nadrág annyiba kerül, mint a házad.
0: Kétszer.
1: Hát szerintem egyébként meg, hogyha valaki ilyen eredményeket ér, akkor nem tök mindegy, hogy öltözködik, meg milyen autóból száll ki.
0: Azt szeretne. Hát ez ilyen.
1: És azért nagyon fontos, hogy ő megkereste, tehát ő piacról élt, tehát hogy az nem úgy van ám, hogy Zsuzsák Balázs tesóka, tehát nem úgy van, hanem hogy ő jött, és akkor őt kifizették, és akkor abból, ami pénzt kapott egy cégtől, abból vett ilyeneket.
0: Igen, hát úgy nevezett megdolgozott érte.
1: Így van, a megdolgozott érte kategóriába esik, amiben
0: Máshogy van a megdolgozott érte, mint mondjuk egy átlag minimálbért keresőnél, vagy bárhely, de hogy...
1: Az is igen, megdolgozik érte.
0: Megdolgozik érte, csak máshogy van a kifizetés.
1: Szobosz Laci se szól bele abba, hogy a megkeresett pénzeből én mit veszek, úgy szerintem nekem is visszafelé ezt úgy tartani kéne, hogy nem szólok bele.
0: Ez a minimum, ahogy szokták mondani.
1: teljesen más, amikor egymásnak osztunk stadionokat, meg ilyeneket, mert abba beleszólhatok már, az az én pénzem is.
0: Na látod?
1: Ugye?
0: Így ez mindjárt jobb. Na nézzük, hogy állunk közlekedés ügybe. Valaki föltart-e másokat? Természetesen igen. Hát a Makai út az majd reggel is odálatos. Mondom, te, szerintem ott van-e már olyan, azt kérdezném, akik jönnek deszkről, meg szőregről. Van-e már olyan, hogy így ismeritek egymás rendszámról, meg kocsiról? Tehát, hogy így, na nézd meg, a fehér nem tudom milyen kocsi, már megint ők is mennek, négyen vannak előttünk. Tehát, hogy így nem tudod, hogy ki ül benne, de tudod az autó alapján, hogy ő is reggelente ott szokott állni a sorba veled.
1: De ők kell lassan szőnyelődő is megérni telekocsikat indítani, nem, hogy ne egy ember üljön egy autó. De nem az, hogy ne egy ember üljön egy autóba, hanem ott összegyűjtitek egymást mondjuk valahol, és akkor négyen. Ez rögtön négy, három autóval kevesebb.
0: De azért jó, mert annyira lassan mennek szerintem, hogy nem is kell megállni, hanem csak így útközben beszállsz, miközben megy.
1: Nem, hülyeség. Kitaláljuk mi.
0: Na. Szívesen.
1: Jó reggelt, jó
0: közlekedést. Majd mondjuk, hogy mi van még.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Tót küld el 0-32-99-88-88, a Classic Grill szerbéterem játék, a 10.000 forintos vacsora megkívás vagy ebéd. Teljesen minden, attól függ, mikor mész, napszak függő. Ezt lehet nyerni.
1: Jó, milyen idő lesz, még azt mondd el, légy szíves.
0: Jó,
1: és aztán már nem.
0: 9 van most.
1: Jó, jó lesz.
0: Jó, 9 fok van most, 24 a maximum.
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
4: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
5: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
4: És a segítségkel?
5: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
6: Házgyüm & Fitness Szeged, Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
7: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csaptelepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
7: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
11: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
10: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
11: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
10: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
11: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
10: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
11: Hosszabbítsd meg a nyarat.
12: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízható garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
13: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
15: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
17: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
18: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
17: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
19: nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika.

0: az egészség partnere a mindennapokban.
1: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Ma tartják Szegeden a Muncs első fizikai boltjának, a Muncs.nak a hivatalos megnyitóját. Az időpont nem véletlen. Szeptember 29-e az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem világnapja. A megnyitót közvetlenül ezelé időzítették. Két ülést is tart ma az országgyűlés. A délelőtti rendkívüli ülésen a miniszterelnök és két volt miniszter mentelmi ügyében dönthet a parlament, majd délután a múlt héten megkezdett rendesülést folytatja. Lemondott Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök vasárnap Belgrádban, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. És végül Vilmos herceg, a brit trón várományosa, radikális változásokat tervez a királyi család működésében, amint elfoglalja a trón. Már most pontosan tudja, kiket fog eltávolítani a monarchia hivatalos köreiből, és a lista nem kíméli a legközelebbi rokonait sem. Például Harry herceg és felesége Meghan végleg kikerülnek, gyermekeik sem kaphatnak hivatalos szerepet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen, nézzük, hogy állunk közlekedés ügyekben. Mindenhol sokan vannak. Ezzel szerintem semmi újat nem mondok, úgyhogy tökéletesen jól lehet haladni lassan, de legalább akkor biztosan csináljuk, illetve stabilan. Itt van velünk Rozi a vonalban a Tempó Taxitól. Halló, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Ma reggel a szokottnál is erősebb a forgalom. Már városban a beütés is komoly kihívás elé állítja az autósokat. Megszámláltatlan jármű halad a Makai és Szöregi úton Szeged irányába, de nem jobb a helyzet az Algyai és Sándorfalvi úton sem. A Dorozsmai út sűrű forgalma a Kossuth-Lajos-Sugár úti körforgalomban torlódik, több lámpaváltás szükséges az átjutáshoz. A felső Tiszaparton folyamatos a kocsisor, a környező utcákba való kihajtás nem könnyű feladat. A Tisza-Lajos körút közlekedése a Dugonis tér 2-es körforgalom és Árvízi emlékmű között szinte áll. Miszegeden telített a Székelysor és Népkertsor, a Vedres utca és Temesvári körút is, a belváros irányába inkább a Beltalan hidat javasoljuk. A Dorozsmai út és Budapesti úton számíthatunk rendőri jelenlétre, balesetmentes jó utat kíván a Tempó Taxi.
3: Köszönjük szépen az infókat!
0: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matraca közlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
3: Tegye fel a kezdet, aki már berakta háromasba is ma, akár az autót.
5: Sajnos nem volt még ilyen.
3: Nem volt még, hisz szigorú kettes. Jó? Burgonyát még lehet nekünk küldeni SMS-be, aki szeretne velünk játszani.
5: 0-32-99-88-88.
3: Jó reggelt!

0: Ők voltak a Temper City, vagy Cicc, hogyha esetleg nagyon ilyet szeretnénk csinálni. Indítsuk meg ezt a játékot.
1: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
0: Erika, ha minden jól megy, itt van velünk a vonalban. Hello, jó reggelt!
2: Igen, jó reggelt! Kíván.
0: Hello, hello! Szia! Hello. Na, kérlek, Aláson. Azt mondja, hogy zene meg a szövegjáték, először is azt kell neked megfejteni, hogy az ének sávot szeretnéd-e hallani, vagy a zenét?
2: Hát szerintem inkább a zenét.
3: Oké.
0: Okay. Jó.
3: Jó, okay. És akkor milyen hosszú a zene?
0: A 2:26. 2:26, ez nem hosszú, de csak cserébe rövid.
3: 2:26.
0: Honnan induljon az a 10 másodperc? Mondj nekem egy számot.
2: Szerintem az elejétől.
0: Full az elejétől?
3: Jó, igen, figyelj, ilyen se volt még.
0: Ha nem volt, nagyon merész vagy.
3: Én szurkolok, szóval
0: én is. Na figyelj.
3: Mehet?
0: Ezt jól lehalkítom, ezt meg oda csörrentem. Na figyelj, tessék parancsolni.

0: Na, jutottunk-e valamire?
1: Igen, csak az előadót nem tudom, a húha dobban a szívem, reneszánsz, ennyit tudok bele. Tehát ismerős magyar zene.
2: Egyébként nagyon jó az út, tehát az irány az nagyon jó.
0: Őszinte leszek, én nem tudnám. Tehát biztos vagyok benne, hogy ennyiből nem jöttem volna rá.
2: Viszont azt mondom, hogy az irány az elképesztően jó. Igen, magyar, igen, van benne ilyen rész.
0: Adok még egy kicsit bele, nincs? Hát, a segít.
2: És magyar.
0: Na?
1: Hát nem, az előadó semmiféleképpen nem. Tehát a
0: dal címe?
1: Nem. Dobban a szívem?
0: Nem, sajnos.
1: Nem, jó.
0: Nem, de valami hasonló lesz a szöveg, én ezt abszolút nem vágom, ezt a szám. Már hogy így tudom, hogy mi ez, csak hogy ezt így most így ebből részleteket nem.
1: Nem.
2: Jó, oké, most egyszer jó fej leszek. Magyarország más néven.
1: Magyarország más néven?
2: Hát igen.
0: Ez a dal címe.
2: Igen.
1: Hát, Magyarország.
2: Hungária?
1: Nem,
2: Hungária. És majdnem. Régi név kell. Egy régi neve a Magyarországnak, de az a baj, hogy ennél többet nem tudok segíteni.
1: Nem jön be.
2: És nem a koszfészek. Sajnos nem, az a baj, hogy nem tudok ennél többet.
0: Aj. Na várj, mutattam, hogy mi volt az eredetileg így, je? Dobban a szívem, dallamot generál. Na, így már megvan?
1: Igen, csak mondom, az előadó.
0: Ugye? Így én is tudnám, hogy ki ők, csak hogy így, de meg nem mondtam volna, hogy mi a dalcíme. Ez a Pannonia volt, kérlek szépen, Destől és Young Flytól.
2: Én is csak onnan tudom, hogy a Gezú reggel mondta, hogy ez lesz.
0: Igen, tehát Doni is csak innen tudja. Nem akarunk így nagyképűsködni, hogy mi ezt így tudtuk volna.
2: Sajnáljuk,
0: de holnap is játszunk, úgyhogy gyere ránk holnap is, hogyha ezt lehet ilyen szépen mondani. Oké, köszi szépen, szép napot, hello. Hát néha nehéz azért.
2: Sajnos, senki nem mondta, hogy könnyű lesz.
0: Ez igaz.
3: Támogatta a Classic Grill szervéterem Szeged első parás konyhája.
0: Na, és akkor nézzünk gyorsan egy közlekedést. Viki, hát hogyha mi nem voltunk nagyképűek, a Viki azért föltette a mércét, azt hitte nekünk, hogy ő jelentkezne, hiszen már volt 3-asba és 4-esbe is a váltó ma. Azért az.
2: Ja, én nem tudtam, hogy vezetésre beszélünk.
0: 4-es közlekedésre. Ja, értem. Vicces.
2: Kérdezted, hogy voltam már.
0: Igen. Szóval, hogy Viki nyerte ezt a mai napot, úgy tűnik, mert ő már 4-esbe is tudott hajtani Szegeden. Az ez menő, ahhoz képest, hogy tényleg mindenben van állva, mint a gerej.
2: És remélem, hogy Viki is a közlekedésről beszél.
0: Jaj, te, ó, te! Erre mondta Budi ellen. Egyszer úgyis úgy pofán váglak.
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: A minden itt neki, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-8-an most már azért lassan be kell érni dolgozni. Már ha persze 8-ra jár az ember, ugye?
1: És jó reggelt, ez a mega. Itt van Ági, és itt van Gedzu is.
0: Itt a Dani, és mindenki itt van. Hát nem tudom, hogy ki, hogy fog odaérni egyébként, mert tényleg itt elnézve ezt a térképet azért nagyon szép. És azon beszélgettük, hogy ezt, hogyha valaki elképzel ezt, hogy is néz ki ez, amikor ezt a térképet nézegetjük, hogy egy ember, aki ott van, és így pénttel színezgeti az utakat pirosra. Hogy is lehet ez gyakorlatban? Most tényleg ezért fizetnek egy csomó ember. Teljes őrület, nem?
1: És Horgos nem, már fixen be van színező pirosra, azt már béké hagyták az újra négy végéig.
0: Aztán nem csinálják már más, nem radírozgatják. Na mindegy, szóval őnekik is jó munkát kívánunk.
1: Egyébként előtte meg arról beszélgettünk, hogy a magyar-ukrán meccs volt, az ukránok nyertek.
0: Ez arról is beszélünk, ma már mindenre beszélgettünk.
1: Igen, és az ukránok nyertek, és hogy a magyar közönség kifütyülte az ukrán himnuszt, és akkor erről beszélgettünk, hogy milyen szép dolog is ez igazából.
0: De ez megint általánosítás.
1: Akkor nem szép dolog.
0: Igen, csak hogy most gondolj bele, hogyha mondjuk mi ketten elmegyünk egy ilyen foci meccsre, ami valószínűleg kizárt. De ha véletlenül oda keveredünk...
1: Igen, én csak Szeged grossistra járok.
0: Így van, nagyon helyesen. Szóval, hogy így oda megyünk, és mondjuk mi nem fütyüljük ki az ukrán himnuszt.
1: Akkor téged fütyülnek ki. Tehát az a baj, hogy ki közösítenek, azt akarod mondani?
0: Nem, ugye? Hanem hogy azt mondtad, hogy a közönség kifütyülte. Így ez van. Így nem teljesen kijön. Tehát valószínűleg volt, aki nem fütyült.
1: Hát volt, aki nem, de azért nagyon azért sokan nem. Igen. Szóval érted, mondjuk 60 ezer emberből 40. Az azért elég szerintem.
0: Nem tudom, csak most én, hogyha ott lettem volna, és azt mondom, hogy én egy ilyen foci kedvelő ember vagyok, aki így szeret nézni a mérkőzéseket, nem fogok üvöltözni, és torkasz. Én csak meg akarom nézni ezt a mérkőzést. Oda megyek, csöndbe végignézem, nem üvöltök se egyik oldalra, se másik oldalra, de ugyanabba a kalapba fogok beletartozni, amit te mondtál.
1: Így van. Ez
0: hogy én,
1: nagyon
0: ez,
1: jó
0: én, hogy én egy tukor, amire ez vagyok, azért, mert én ott voltam a mérkőzésen, és az összes többi, aki ilyen úgy gondolta, hogy kifütyüli az ellenfél himnuszát, oda én is, akkor oda tartozok.
1: Jól látod, és teljes joggal kéred ki magadnak, mert te saját jogodon vagy bunkó.
0: Jó, de ez a személyes példa.
1: Igazad van, semmi közöd egy himnusz kifütyüléséhez, te csak úgy.
0: Én csak simán vagyok hülye.
1: Mindegy, akkor is a szép dolog.
0: Ez igaz.
1: Jöhetnek SMS-be, hogy kikinek a himnuszát fütyülnék. Jó, nem egyébként, én szerintem ennél bunkó dolgot keveset lehet csinálni sportmérkőzésen.
0: Igen. Na, és akkor beszélgettünk arról is, hogy ilyen szabadtéri minek hívják, ez koncerthelyszínen voltam, és aztán a szabadtérire így akartam átvezetni a szabadtérire, mert hogy 8 óra után jön vendégünk.
1: Barnák László lesz a vendégünk 8 óra után, mert hogy a szabadtérinek, a szegedi szabadtéri játékunknak új évadát hirdettek, és erről fogunk vele beszélgetni, és Barnák lesz ugye a szegedi szabadtéri játékok, a Szegedi Nemzeti Színház és a Rögpalota főigazgatója, és most nem hagytam ki semmit.
0: Így van, nagyon helyesen. Jól csináltad ezt. Jó, úgyhogy kicsit szabadtérizünk, csak arra kell majd figyelni, hogy nagy úgy gyerek, mint volt egyszer egy ismerősöm, aki karácsonyi ajándékban, hiszen ugye már megvannak a karácsonyi ajándékban megvette a jegyeket.
1: Igen.
0: Majd 1-3 héttel az előadás után lesz, hogy nincs nekünk szabadtéri jegyünk. Na erre azért figyelni érdemes, jó?

0: Young, ez milyen jó eset. Kosin és a Hide You. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 5-ös perc múlva 8 óra van.
1: Szeptember 28-a van, 9 fok, 24 lesz a maximum. Napos idő, front nincs.
0: Yep.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében.
2: Most itt a ritka alkalom.
6: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
5: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
7: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
8: VLKR Kft.
7: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
9: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
10: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
11: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
2: Ez reklám volt.
12: Ecséri Pataki Andrást is felkérték a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumi tagjának. A Szegedi Kortárs Balett igazgatójának az előadó művészetek kollégiumában a táncterület anyagi biztosítása lesz a feladata, így egyebek mellett a beérkező pályázatok elbírálásáért is ő felel majd. Ecséri Pataki András meglátása szerint jelenleg rendkívül alul finanszírozott a táncművészet, ezért ebben változtatni kell.
13: Hát az előadó művészetek kollégium egy összevont kollégium, a színház, a zene, a tánc területét foglalja magában, hogy biztonságos körülményeket teremtsünk meg a szervezeteknek ahhoz, hogy pályázhassanak és tervezhessék a jövőjüket, minél előbb forráshoz kell jutatni a táncművészeti szervezeteket.
12: Sulikóstoló foglalkozásokat indít a Szegedi Janikovszky Éva általános iskola. A program sorozattal az a céljuk, hogy megkönnyítsék az iskola választást a leendő első osztályosoknak és a szüleiknek. Az első program csütörtökön délután kezdődik, amelyen a szülők megismerhetik az iskolát és a tanítókat. Másnap pályaorientációs napot tartanak, amin mások mellett a Magyar Honvédség, a Szegedi Rendőrkapitányság, a Tűzoltóság, a közterületfenntartók és a vízimentők is részt vesznek. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van. A Klebersberg központ közlése szerint az elbírálás során véleményezési joguk van az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. Az összesen 60 tankerületi központ igazgatói állásaira szeptember elején írták ki a pályázatot, összesen 567-en jelentkeztek, ebből végül 407-et találtak érvényesnek. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. És végül az évek során valóságos póni birodalmat épített magának Miranda Verby, akinek annyi póni figurája gyűlt össze, hogy azzal világrekordot döntött. 2025-re már több mint 4550 darabot gyűjtött össze, köztük egy 90 cm magas vidámparki darabot is. A Guinness World Records szakemberei 2025 áprilisa és júliusa között számolták össze a kollekciót, amely így hivatalosan is világrekordot ért. Azóta már körülbelül 7700 darabnál jár. A póni kincsek összértéke pedig a becslések szerint eléri a 40 ezer fontot, vagyis nagyjából 18 millió forintot. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az információkat, várj, beengedek. Bárki is az, aki jött, beengedem.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek még egyszer.
0: Itt vagyunk, éppen, bocsánat. Szerintem a vendégünk érkezett meg. Közlekedés ügyek. Hát Viki, aki 4-esbe is hajtott ma már Szegeden, nem jött több SMS, úgyhogy azért nem kapcsoltak fel nagyon.
1: Ugyanúgy katasztrófa, bárhogy katasztrófa, szóval értetek, az Agyi úton, a Makai úton, a Temesvári körúton, Szőlegi úton, Szabadkai úton. Igazából majdnem, hogy azt kéne bemondanom, ahol nincsen tömegkatasztrófa, Székelysor, Népkertsor, minden.
0: Mindenhol vannak sokan, légy óvatosan, köszi.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Nekem szépen. Ha minden jó megy, akkor megjött a vendégünk. Még nem látom, de szerintem ő jött. Shakira és Burna Boy. Burna Boy, szép név.
1: Ez a die-die lesz. Nagyon durva.
0: Szerinted. 8 óra 1 perc van, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel.
0: Hello.

0: Hű, micsoda szám véglett az így le a végére. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, megérkezett a vendégünk, Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Szegedi Nemzeti Színház és a Rögpalota főigazgatója. Most minden benne volt.
2: Így van, jó reggelt, sziasztok.
1: Mire jó reggelt. Mert trenníroztam magam, jó reggelt.
0: Nagyon helyes. No, kezdjük azzal, hogy megvan a szabadtéri program. Ha nem is a teljes, mert hogy még a kis szabadtéri nincs, de már most így azért látjuk, hogy mi az, amikre majd így tudunk menni jövő nyáron.
1: És van benne érdekesség egyébként.
0: Igen, bizonyám.
1: Nekem az első ilyen érdekesség, hogy a Wikid nem tér vissza. Az nekem egy érdekes dolog, hogy az miért van, azt lehet tudni egyébként, publikus egyébként az oka ennek, hogy...
2: Nincs benne semmi titok. Ugye, ahogyan a Szegedi Nemzeti Színház esetében, ugye a Szegedi Szabadtéri Játékok esetében is több tényező formálja az adott évadnak a programját, és a jövő évadi bemutatók közül volt olyan, amit már szerettünk volna korábban elindítani, de amikor a három testőr visszatérése kapcsán beszélgettünk Szenta Vajkkal, aki annak az előadásnak volt a felkért rendezője, és aki időközben az Erkel Színház vezetőjévé vált, ami közben jött létre egyébként az első három testőr periódus után, akkor ő jelezte, hogy megkapták a Wikid magyarországi bemutatásának a jogait, és mi lenne akkor, hogyha a szabadtéri mutatnánk be, és ezzel együtt egy szabadtéri világpremierként érkezne meg ide az országba. És azért ez egy nagyon izgalmas felhívás volt, úgyhogy a saját szabadtéris terveinket egy picit arrébb toltuk, így nyertünk egy kis időt, hiszen a jogtulajdonosokkal való tárgyalás, amikor akár más európai országban, akár a tengeren túl élnek a szerzők, akkor mindig egy hosszadalmasabb folyamat, és így került be a Wikid tulajdonképpen az idei nyári programba, azzal, hogy most ezt a hat előadást bemutatjuk, ezzel megtörténik a magyarországi bemutató, illetve a szabadtéri világpremier, és utána pedig az Erkel Színház decembertől elkezdi játszani a saját játszóhelyén. Úgyhogy ez egy olyan együttműködés volt, ahol tulajdonképpen a kész előadást hozta el az Erkel, és mi pedig hozzátettünk nagyon sok mindent, ami a szabadtéri bemutatóhoz kellett. Úgyhogy így alakult ez, és mivel közbe jött az, hogy a Petőfi zöld utat kapott a Víg Színházzal egyetemben a szerzők részéről, és erről tudtunk beszélni, ez egy újdonság volt a mi számunkra is. Úgyhogy tulajdonképpen ennek is a következmény az, hogy szeptember elején már 15-én bejelentettük a következő évadot, viszonylag közel az elmúlt nyári évadunkhoz, hiszen a Víg Színház is tett egy nagyobb bejelentést a saját bérletes nézőinek, a sajtóképviselőinek szeptember 15-én, és ott a helyszínen tudtuk azt elmondani a szerzők jelenlétében, hogy a Petőfi musicalt először a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutatjuk be.
1: És ennek még az is a különlegesség, hogy a Víg Színházzal ez az első hivatalos koprodukciója a Szegedi Szabadtérinek, hogyha jól tudom.
2: Így van. Igen, és ez egy nagyon nagy és izgalmas vállalkozás. Egyébként éppen tegnap este voltam a Víg Színházban, ahol megnéztem egy előadást, hiszen a Rudolf Péternek mondtam is ott az évad beharangozójuk után, hogy annyira kedvet kaptam, hogy akár bérletet is váltanék a Víg Színházba, és a tegnapi bemutató is azt mutatta meg, hogy egyrészt nagyszerű a társulat, és nagyon innovatív a színház is. Tehát, hogy egy 130 éves színházról van szó, amely nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik, és mégis keresik a fiatalokkal való kapcsolódást, fiatal alkotókat vannak be, új bemutatókat hoznak létre, mint ahogyan a Petőfi is egy kortárs magyar ős bemutató, ami azért abból a szempontból nem újdonság, hogy az 1001 éjszaka is néhány évvel ezelőtt kortárs magyar ős bemutató volt, és abban is Geszti Péternek komoly része volt, és ott is volt egy ilyen fajta hasonlóság, hogy évek óta fejlesztették az adott produkciót, a művet, ott Tasnádi István és Monori András volt a partner, itt ugye Dés László, valamint Bíró Bence és Horváth Panna fiatal dramaturg írók, azok, akik a szöveget fejlesztik, és Horváth Csaba lesz a rendezője, akit nagyon sok helyről ismerhetnek már a színházrajongók, a színházbarátok, ugye van saját társulata és a Forte társulat, nagyon komoly fizikai színházi előzményekkel rendelkezik Csaba, aki a Színművészeti Egyetemen is tanít, tehát több generáció jött ki a keze alól, illetve a Víg Színházi Pál utcai fiúknak, ami hát ugye nagyot robbant a maga idejében, annak ő volt a koreográfusa.
1: Hát igen, ugye a másik, amire rá akartam kérdezni, ugye Horváth Csaba személye, mert ő az igazi másik érdekesség ebben az egész produkcióban, mert hogy ahogy említetted is, hogy inkább ilyen mozgásszínház, fizikai színház az, ami Hát nem is az ő szakterülete, mert ő elvégezte a színművészetet, meg mindent, tehát hogy ilyen összművészetben gondolkozik így gyakorlatilag. Van, és ő dolgozott már a Víg Színházban, azt hiszem a Vecsei H. Miklós írt egy darabot, akinek az ég alatt már senki nincsen, és akkor annak ő volt a rendezője. Én annak láttam egyébként a tévés, ilyen volt egy vetítés róla, egy tévéközvetítés, és amiről beszélt, hogy mennyire innovatív, hogy az azért tényleg az. Tehát, hogy ott egy teljesen más adja, teljesen más fejjel kell beülni, hogyha az valaki megnézi, elképesztő kreativitás. Tehát, hogy
2: csúcs. Így van, és Csaba azért már több évtizede szakmai múlttal rendelkezik, és nagyon nyitottan áll hozzá a fiatalokhoz is, úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy nagyon, nagyon látványos és nagyon izgalmas idézeles felrakása lesz majd ennek a produkciónak, ami zeneileg is, hát amennyire szerzők beszéltek erről, vagy legalábbis Geszti Péternek volt egy utalása arra vonatkozóan, hogy a Hamilton című musical, ami szintén ugye egy nagyon történelmi témájú, de az Egyesült Államok történelmét feldolgozó zenés darab, egy egészen revelatív módon robbant be a zenés előadások piacára, és az volt egyfajta kiinduló pontja annak, hogy hogyan nyúljanak a Petőfihez, és ehhez képest azért még most is alakul a szövegkönyv, úgyhogy az biztos, hogy egy nagyon friss szellemiség és egy nagyon új dolog lesz ez a Petőfi, és nagyon öröm, hogy a Dom téren lehet majd először látni jövő júliusban.
1: És ugye ennek a szerzőpárosnak azért már van más produkciója is, tehát hogy a D-s Geszti párosnak Dzsungel könyve is, ugye, ami meg tavalyi évadban volt nálatok, nem tudom, hogy idén van-e.
2: Idén is lesz, vissza fog térni, és jubilálni fogunk az előadások számával, mert már egészen szép sorozatot végig tudtunk belőle csinálni. Így van, és a másik ugye, nagy sikerük az pedig a Pál utcai fiúk című musical volt, ami szintén már nagyon sok helyen színpadra került, úgyhogy az ő nevük tulajdonképpen garancia a minőségre.
0: Oké, és akkor az, hogy azt mondtad ott a Wikidnél is meg, hogy akkor a Petőfi musical is itt lesz az ős bemutató, és utána ezt a Víg Színház fogja játszani?
2: Átkerül majd a Víg Színházba, igen, de ott nem a bérletes struktúrában, hanem egy más fajta módon fogják azt értékesíteni, de ezt majd a Víg Színház...
0: Amit akartam is kérdezni, az, hogy ilyenkor ugye van a szabadtéren egy hatalmas színpad, tehát egy kőszínházi színpadhoz képest ez sokkal nagyobb. Ezt nem tudom méretileg, hogy ez mekkora, de hogy itt ilyenkor a díszleteket, azokat ilyenkor átszabják kőszínházira, vagy ez ilyenkor hogy néz ki ez?
2: Vagy éppen fordítva, tehát hogy a kőszínházi méreteket egészítik ki a szabadtéri színpad méretéhez igazítva. A szabadtéri színpad az csak nem 1000 négyzetméter felület, tehát maga a színpad nyílás is hatalmas, és nem nagyon megfeleltethető neki más színház. A Budapesten nyilván a Víg Színház az egyik legnagyobb színpad, az Erkel Színház mellett, tehát tulajdonképpen ebből is adódik, hogy evidens, hogy velük tudunk mi együttműködni, hiszen hasonló a lépték a szabadtérivel. És ugye az elmúlt években a nagy látványos produkcióknál azért a LED falak jelenléte is meghatározó volt, azt tudta kiegészíteni azokat a háromdimenziós, színes, szagos díszletelemeket, amiből azért a Wikidben sem volt hiány, mint ahogyan a korábbi daraboknál, akár az említett 1001 éjszakánál, vagy éppen a Rebekánál is nagyon látványosan összeolvadt tulajdonképpen az épített díszlet és a vetített háttér. Feltételezem, hogy egy ilyen fajta produkció várható a Petőfi esetében is, hiszen azért, akik a Dom térre érkeznek, ott a 4000-es nézőtér hátsó soraiból is kell, hogy élvezzék ezeket az előadásokat, amiért mindent megteszünk, és az elmúlt években is azért a 21. századi zenés színház követelményeinek a szabadtéri szerintem maximálisan megfelelt.
0: Oké, na mindjárt jövünk vissza, előtt azonban zenélünk egy picikét, mert van még kérdésünk bőven.

0: Don't say goodbye. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, itt van vendégünk, vele beszélgetünk, Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatója. Bocsánat csak, hogy ez idősporuljunk, most csak ezt mondtam be. Mert hogy eddig beszélgetünk ugye a Petőfi Musicalről, ami jövő nyáron lesz bemutatva. Dísz László, Geszti Péter közös produkció, Horváth Csaba fogja rendezni, ez a Víg Színházzal egy közös koprodukció, de annyi érdekessége van még a jövő évadnak, hogy ne ragadjunk le ezen. Nem térek rá rögtön arra, amiről az előbb beszéltünk. Még egy kérdés előtte, hogy az a Csillagfényes déli bába, ez egy operettgála lesz, ez egy teljesen saját produkció, jól tudom, hogy ez egy...
2: Így van, igen. Egy önálló produkció. Azért is tartottam nagyon fontosnak, hogy az operett műfaja is ott legyen a szabadtérén, hiszen ugye most ünnepeltük a 95 éves szabadtéri 75. évadát, ahol az opera műfaja is, a néptánc műfaja is visszatért a dombtérre, amellett, hogy azért Újszegeden ugye mindig koncertek is, egyéb más drámai műfajok, zenés és prózai előadások várják a nézőket, ez jövőre is így lesz, az újszegedi szabadtéri programját azt még szervezzük, úgyhogy annak egy későbbi hirdetése várható. Viszont az operett is egy nagyon népszerű műfaj, és szerettünk volna valami egészen különleges produktumot oda elhívni, viszont mivel két saját bemutató is lesz, illetve hát együttműködéses bemutató, ezért nagyon kevés idő marad arra, hogy oda egy új operett előadást lehessen létrehozni, ezért is maradtunk annál, hogy inkább egy gálaszerű összefoglalója lesz ez az operett sokszínű műfajának, amit egyébként hungarikumként is számon tartanak, hiszen egy nagyon különleges zenés műfajról van szó, és ebben a műfaj nagy ágyúit szeretnénk meghívni a dombtérre, de nem csak őket, hanem elindult már korábban is egy olyan fajta kezdeményezés, amiből volt már néhány előadás másutt, hogy nem csak zenés színházi szakemberek, hanem akár prózai, elsősorban a prózai színház iránt vagy felől érkező művészeket szeretnénk találkoztatni a színpadon, és ebből létrejöhet egy valami olyan különleges este, ami tényleg kuriózum és egyedi alkalom, úgyhogy a Csillagfény és Déli Bábnak ez lesz a koncepciója, és már elindítottuk az erről való egyeztetéseket. Az biztos, hogy egy meglepetés lesz, és egy nagyon élvezetes estére számíthatnak majd a nézők.
1: Akkor még nem is tudsz elárulni részleteket, vagy még nem árulhatsz el?
2: Még nem árulhatok el, mert egyrészt ugye a korai bejelentés miatt még nekünk is bizonyos szervezési dolgokat el kell intéznünk, illetve egyeztetéseket, de az biztos, hogy ismerve a fellépőket, illetve az előadás rendezőjét, egy nagyon izgalmas és szintén innovatív programra számíthatnak a nézők.
0: Jó, a Vivi Rakő is vissza fog térni, egy kicsit bővebben majd is a Miss Saigonról fogunk beszélni, de hogy a Vivi Rakő is vissza

0: dombból. Tehát, hogy ott is egy nagyon fontos jubileumok lesznek. Kicsit ez is adta meg az alapját annak, hogy idézzük fel ezt a musicalt, ami korábban már szerepelt a szabadtéri játékokon, és egyébként hát talán azt már évek óta nem lehetett látni, hiszen ott is nagyon fontos az, hogy az a csapat, akikből összeáll ez az előadás, ők nagyon sok felé játszanak, dolgoznak, illetve a PS produkciónak is van számos más produktuma, amiket játszani szoktak, úgyhogy most emiatt áll össze újra majd a csapat. Egyébként Freddie Mercury, ha jól tudom, idén lenne 80 éves, most van róla egy kiállítás a Magyar Zeneházában, és ha jól olvastam, akkor most fel is újítják, vagy digitalizálják azt a felvételt, ami a Népstadionban készült,
1: van,
0: amikor
1: van,
0: a Queen
1: itt
0: játszott Magyarországon. Úgyhogy számos apropója van annak, hogy miért a Queen és miért a We Will Rock You.
1: Oké. No, mi szájgonozni fogunk nem sokára, mert hogy azzal kapcsolatos van egy csomó érdekesség. Előtt azonban mi mondunk egy olyat, hogy Ági jön meg, hogy
2: 9 fok, 24 a maximum. Napos idő, front nincs.
1: Úgynevezett kötelező elem.
2: Így van.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Figyelem!
4: Figyelem!
6: Figyelem!
5: Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
10: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
9: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
11: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
12: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
13: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 2000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
14: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Dél-Alföld legújabb továbbtanulási lehetőségét. Vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
15: Készült a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
16: Vedd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció regisztráció www.szegedips.com.
6: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati

0: dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
1: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
2: Ez reklám volt.
3: Idén 30 éves a Szegedi Grand Café. A jeles évforduló alkalmából számos programmal készülnek a héten, amelyek között performance, kiállítás, kötetbemutató is szerepel, de levetítik a Grand Café-ról készült filmet is. Orbán Viktor újabb országjárásba kezdett, hogy a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozzon. A beszélgetések középpontjában a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a Fidesz jövője áll. És végül Madonna 3 díjat vihetett haza, Taylor Swift pedig az év videójának járó fődíjat is megszerezhette a 2026-os MTV Video Music Awards-en. Az este során a női előadók kerültek a középpontba, miközben a Nirvana életműdíjat kapott, és Dolly Partonra is meghatóan emlékeztek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Közlekedési információkkal annyit tudunk mondani, hogy most már mintha enyhült volna egy kicsit a forgalom, de még azért független attól, hogy sokan vannak, vagy kevesen, mindenki odafigyelve és óvatosan vezessen, legyen úgy kedves. Köszönjük szépen a többiek nevében.
2: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, Schroder, beton, betonacél egy helyen.
4: Na, közben kaptunk egy üzenetet azzal kapcsolatban, hogy nincsenek időjárás. Hogy ne lenne, Dániel mondja az időjárás, tessék odafigyelni. Nem a hírek végén, hanem előtte van.
5: Így van. Szuper Stereo Fiddy, bent a neved, ezzel megyünk tovább, ez a meg a jó reggelt.
4: Jó reggelt.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt. Lesz még egy játék, ezt gyorsan elmondom. 06 32 99 88 88. Ide küldjétek SMS-ben a játék szót. Az Árkád Szeged 15 000 forintos vásárlási utalványát lehet nyerni.
0: Hangot kell felismerni.
1: Jó, ennyi hangfelismerő játék. És a vendégünk Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Rögpalota főigazgatója, és vele beszélgettünk a 2027-es szabadtéri évadról. És éppen egyébként a Beer Recon-nál tartottunk, de az évad igazi érdekessége, a legnagyobb szám, ami hát augusztusra marad mindig, a legnagyobb durranás, az a Miss Saigon új önálló bemutató lesz Béres Attila rendezésében. Ez azért gondolom nem volt egyszerű, ez a szerződés, vagy ez az egész jogdíj, és hogy ezt ide hozzátok le.
2: Igen, ez mindig egy hosszadalmas folyamat, főleg amikor ilyen olyan külföldi szerzők állnak a háttérben, akik a West Enden, a Broadway már nagyon nagy sikerrel mutatkoztak be. És mivel ugye 32 évvel ezelőtt volt a hazai bemutató, tehát ez is azt jelzi, hogy az elmúlt évtizedek során azért nagyon sok helyen a világban bemutatták ezt a produkciót. És nagyon komoly háttér munka van abban, hogy ezt mi meg tudjuk szerezni, illetve hogy biztosítani tudjuk azokat a kívánságokat, amiket a szerzők elvárnak, hiszen minden egyes főszereplőt meg kell mutatnunk nekik olyan értelemben, hogy föl kell venni bizonyos általuk meghatározott dalokat videóra. Ezeket ki kell küldeni az önéletrajzokkal együtt, ahogyan a szerzők, alkotók, tehát hogy a szerzők kérik az alkotók önéletrajzait is, legyen az díszlettervező, látványtervező, koreográfus, rendező, bárki, és ha az engedélyeztetési folyamat eljut odáig, hogy megkapjuk ezekre az álment, akkor tudunk tovább menni. Tehát hiába van már egy szereposztás tervünk, bízunk benne, hogy valóban olyan énekeseket választottunk, akik egyrészt a szerzők számára is megfelelők lesznek, másrészt pedig országosan is fölkeltik a nézőink érdeklődését. Úgyhogy igen, ez egy hosszas előkészítés eredménye.
0: És akkor van az, hogy így bocsánat, hogy ezt így visszadobják? Tehát azt mondja, jó, akkor ő meg ő nem, a többiek jók, és akkor utána akkor keresgetni kell, akkor megint fölvenni, megint kiküldeni, ez így néz ki?
2: Hallottam már nemzeti színházi nagyzenés produkció kapcsán olyat másik színházból, hogy visszadobtak valakit. Legfeljebb akkor föl kellett venni még egyszer, vagy több gyakorlás, vagy egy picit más hangfekvésben történt meg a feléneklés, és akkor utána már engedélyezték, de igen, ez benne van a pakliban.
1: Azért nagyon kellemetlen. Meg hogy ez egy nagyon hosszas folyamatnak tűnik, tehát hogy fölénekelni, videókat kiküldeni, gondolom a rendezőről is össze kellett szedni egy anyagot, azt is ki kellett küldeni, tehát azért ez egy eléggé hosszú. Mióta csináljátok, mióta szervezitek ezt?
2: Hát ugye hosszan tart a folyamat, de nem tudnám most pontosan megmondani, mivel hogy tavaly nyáron már elindult ennek a gondolatnak a megszervezése és az egyeztetése, és idén nyáron tudtuk ezt szerződéses formába ölteni, tehát nem tudom pontosan megmondani, hogy ez a tólig ez mióta tart, de az biztos, hogy még előttünk van rengeteg egyeztetés, hiszen a díszlet és a jelmezterveket is ki kell küldenünk, engedélyeztetni kell az összes marketing megjelenéshez az arculati elemeket, tehát nagyon komoly kontroll van, miközben az alkotás szabadsága is megadatik, de azért mégis nagyon előre kell tervezni és gondolkodni ahhoz, hogy aztán minden a helyére tudjon kerülni.
1: Keverő McIntosh-nál vannak a Miss Saigon jogai, egy egészen szigorú musical producer hírében áll, és általában nem szokta engedélyezni, vagy régebben nem nagyon engedélyezte azt, hogy úgy állíthassák színpadra a darabokat, ahogy az ilyen egyedi koncepcióban, hogy most ezt az engedélyt megkaptátok egyébként rá?
2: Igen, tulajdonképpen az elmúlt években, mivel hogy a világ számos helyén bemutatták már, ezért egyre nagyobb a bizalom, és Magyarországon is a nagy musicaleket tulajdonképpen non-replika jogok szerint kapják meg, sőt oda is figyelnek arra, hogy ne legyen hasonlóság, és nagyon sok esetben ugye fel kell tüntetni az eredeti bemutatónak az alkotóit is, hiszen ott kialakult egy koncepció, ami nagyon működőképes volt, és ami hosszú folyamatnak volt az eredménye, tehát az mindig egy hivatkozási pont, ezt is például a szerzői jogokban kikötik, hogy nekünk őket fel kell tüntetni, miközben adott esetben hát semmiféle kapcsolódás nincs velük.
0: Oké, ebben a darabban volt helikopter, ha jól emlékszek annak igen. idején. Mert hogy ez egy ilyen...
1: Ez 94-ben akkor... a Kerényi rendezte, akkor ugye a Kerúb rendezte.
0: Hogy ez akkor ilyen, én emlékszek rá, én akkor voltam 15 éves, hogy ez ilyen egy helikopter...
1: Ugye, fölött,
0: és akkor ment igen, ilyen óriási, igen. Ugye hát nyilván nem volt internet, meg nem, semmi olyan, és én emlékszek rá, hogy helikopter, ugye már? Én helikopter nem tudott leszállni, hagyjál már ilyen hülyeségeket. És akkor így és akkor volt egy helikopter, és így mindenki így szét, tehát az, nem tudom, hogy ez mekkora, ez nem ilyen szerintem legendás, hogy az itt...
2: Az az igazság, hogy mindenki nagyjából erre emlékszik, vagy ez az elsődleges, úgyhogy ez egy nagy teher a mi vállunkon. És amikor a szabadtéri posztjaiban a közösségi médián hozzászólnak azok, akik látták korábban ezt a produkciót, ők is valahogyan ellentmondásosan emlékeznek erre a megszépítő múlt távolából, hiszen van, aki azt írja, hogy igen, amikor leszállt a helikopter, úristen, más meg azt írja, hogy nem szállt le, csak fölszállt. Tehát, hogy az is más, hogy a bekészült korábban, és valamilyen fajta díszlettakarás mögött várakozott ott a téren. Nyilván ki kellett találni, hogy ez mikor száll le, milyen körülmények között, tehát ott is azért a biztonság volt az elsődleges. És azután egy adott pontján az előadásnak, amikor menekítik ki a katonákat Vietnámból, akkor átugrottak tulajdonképpen a főszereplők a helikopter belsején, a másik oldalon kiszálltak, és akkor föl tudott szállni ez a helikopter, de nem biztos, hogy le is szállt közben. Mm-hmm. Ezt én nem tudom, én nem láttam azt az előadást. Minden esetre, hogy mondjam, zajlanak az egyeztetések ezzel kapcsolatban.
0: Hát más, azóta már technológia fejlődött, hogy lehet, hogy ez valami drón lesz.
1: Nem is, nem nagyobbat akarjatok úrítani, és akkor egy szőnyegbombázásra le tudjátok.
2: Igen, egyébként meg, hogy mondjam, az igazság, hogy persze a Saigonnak volt egy ilyen erős múltja a szabadtérén, de nem csak ez adja az apropóját. Nekem azért volt nagyon fontos, hogy ezt a művet a szabadtérére el tudjam hozni, mert azt érzékelem, hogy azért színházként és nem csak kulturális közintézményként, hanem művészként, alkotóként is nagyon fontosnak tartom azt, hogy a jelenre reflektálva hozzunk létre produkciókat, és amellett, hogy vannak nagyszabású szórakoztató előadások, bár mondjuk az idei világpremiér a Wicked esetében is azért a közösség és az egyén szemben állása, a kiközösítés, a megbélyegzés, azért az nagyon erősen témája volt ennek a darabnak, ahogyan a Saigon esetében a háború. Mm-hmm. És sajnos nem kell messzire mennünk, hogy lássuk azt, hogy mi van körülöttünk, vagy hogy a napi szinten olvassunk a hírekben a fenyegetettségről, arról, hogy a nagyhatalmak éppen most hol tartanak, hogy most drónokkal, vagy az internettel, vagy a gazdasági szankciókkal, de valahogyan megpróbálják befolyásolni más emberek életét, akikhez nincs közük. És ebből a szempontból a Saigon az egy nagyon erős tartalommal és mondani valóval is bír. A családról, azokról a gyermekekről, akiket azok a katonák, azoknak a katonáknak a gyermekeiről, akik tulajdonképpen Vietnámban ott kiélték magukat, majd hazamentek az Egyesült Államokba, és aztán felnőtt egy generáció, akiket ott hagytak, akik apa nélkül kellett, hogy felnőjenek. Szóval nagyon sokféle dologról mesél a Miss Saigon, amellett, hogy egyfajta szerelemtörténet, amellett, hogy a fölemelkedési vágy mozgatja például a professzort, aki ugye segít Kimnek és az ő fiának, mert lehetőséget lát abban, hogy ő is meglépjen Vietnámból, először Bangkokba, és aztán onnan tudjon menni az Egyesült Államokba, az ígéret hazájába. Szóval sok-sok minden van ebben a Saigonban, amellett, hogy nagyszerű zene is. És Béres Attila azért mindig érzékenyen nyúl ezekhez a témákhoz, úgyhogy amellett, hogy ön kiválóan ismeri a Domteret, hiszen a Chicago, a Rebecca rendezései az elmúlt évekből, azok mindig nagy sikerrel zárultak. Biztos vagyok benne, hogy azokat a személyes tartalmakat is nagyszerűen ki fogja bontani, ami bele van kódolva ebbe a produkcióba.
0: Oké, akartunk még érinteni valamit, mert most nagyjából amit akartunk, azt így elmondtad, mert nyilván, amikor majd éresedik a kis szabadtéri, akkor is szerintem várunk. Úgyhogy,
2: igen, dolgozunk rajta, úgyhogy hamarosan igyekszünk ezt meghirdetni.
0: Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél ismét, és akkor várunk vissza a legközelebb
2: is. Én köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: No, és akkor aki meg szeretne velünk játszani, akkor a játékszót nagyon gyorsan patintsa. 3 percetek van, még annyi se. Jó?
1: 0-32-99-88-88.
0: Jön a $1,000.

0: Na kérem szépen, ő volt az 50 centes férfi, és benn volt a klubba. Már nagyjából erről szólt az a dal, most pedig érkezzen akkor egy...
1: Indul az Árkád hangvadászat a Rádió 88-ban.
0: Úgy is van, hangvadászkodni fogunk rettentő módon, itt van velünk Anna vonalba.
2: Szia Anna!
3: Sziasztok!
0: Hello! Már én is megijedtem kicsit.
2: Örülök, hogy itt vagy.
0: Kicsit
2: megijedtem.
0: Jó, tehát a feladat nagyon egyszerű lesz. Már megtalálom, hogy hova raktam. Aha, itt van. Jó, szóval egy hangot fogsz hallani. Ezt kell kitalálni, hogy mi ez. Ha segítenünk kell, akkor már kevesebb pénzt fogsz, vagy lehet nyerni. 15 ezerről indulunk, és akkor utána aztán kiderítjük majd, hogy mennyi lesz a vége. Jó? Felkészültél?
3: Igen.
0: Oké. Okay. Na figyelj, mutatom a hangot jól. Ó, és milyen jó, meg van csinálva a sztereóba. Teljes őrület.
2: Na mi lehet ez?
0: Na mi lehet ez?
3: Hát szerintem ez egy takarítógép, igen.
0: Hát, vagy. De mi? Várj.
2: Hasonló hangja.
0: Tehát valami nagyon hasonló.
2: Én nem mondok semmit.
0: Itt a sztereó...
3: Ja, kétszárító.
2: Jogos.
0: Végülis, hát ilyen hangot lehetne, de azért mondtam azt, hogy sztereó. Tehát, hogy a sztereó hangzás itt jobbról, balra, jobbra.
2: Jó, ezek még nem számítottak segítségnek.
0: Igen, ez még nem
2: kérdés,
0: segítség.
2: Kérdés, segítsünk-e?
0: Segítsünk-e?
2: Hát, mert akkor 5000 legyen.
0: Oké. Okay. Mi az, ami ilyen hangot ad ki, és aztán így jobbról, balról, jobbra hallod magad körül?
2: És ülsz közben.
0: És közben ülsz. Na hát, még egy segítség.
3: Hát halljátok, nem tudom. Én azt hittem, hogy porszi.
0: Mi az, aminek még ilyen hangja van? Mutatom még egyszer, figyelj.
2: Jó, mint hogyha a fülem mellett csinálná olyan.
0: Hajszárító. Azaz, hajszárító. Jó, akkor végül egyet segítettünk, akkor örülök, így akaszt.
2: Akkor egy segítséggel.
0: Megalkudunk egy tízesbe, jó?
2: Jó, nem sokkal kapsz egy SMS-t.
0: Jó, maradj vonalban, mindjárt elmondjuk, hogy hogy tudod átvenni ezt a nyereményt. Jól, oké?
3: Jó, rendben.
0: Köszi, hello.
2: Hello.
0: Na, hát igen, azért az a baj, hogy ez egy kicsit megtévesztés tud lenni. Dániel, mondhatunk programokat? Szeretnél ilyet? Na nézzük akkor programokat. Azt én jól nem nyitottam meg, úgyhogy most egy kicsit ráthagyatkozok.
2: Jó, akkor a Dómban második zenekari koncert, a Hódmezővásárhelyi Katona Zenekar ad ünnepi hangversenyt este 8-tól.
0: Ezt nagyon kedvesen mondtad. Én ma megyek moziba, az van nem, hogy biztos. Són a bárányt fogom nézni, és a Moszatvég szörnyét délután 5-ös kezdéssel a Balázs Béla teremben. Ez a belvárosi moziban lesz, és ha még belefér, és nem fogok megháborodni a fogorvos után, mert hogy oda megyek máma, akkor a Bárány, amit akarsz című filmet is meg fogom nézni este 8-tól, tehát én duplázok. Ez a Csőke József teremben van.
2: Cinema Cityben családosokra is gondoltak, a Kaptár 14.30-tól és 16.30-tól.
0: Hát akkor ez programajánló volt.
1: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Nagyon szépen teremtős, jó reggelt kívánom mindenkinek. Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggel.
0: Volt, és ha minden jól megy, akkor már Bürgés D. itt van velünk a vonalban. Haló!
2: Halihó, sziasztok!
0: Na hát, tökéletesen, ne viccelj már!
1: Mert hogy hol vagy, mesélj már el!
2: Torony jelentkez, itt vagyunk fent, képzeljétek el, és pont az jutott eszembe, hogy múlt héten pénteken volt talán egy kardiológus vendégetek, hát lehet, hogy jó lett volna meghívni egyébként őt is ide, mert hogy hát jelentkeztek így problémák felfelé, egy ilyen háromszor meg kellett állni, hát alföldi gyerek vagyok, meg itt nagyon sokan mindannyian, gyakorlatilag, de készül a brunch, és jó a hangulat, jó a látvány, de erről úgy is mesélek majd még rengeteget. Ott bent mi a helyzet?
0: Az, itt minden rendben, az akku kellemetlen, ha lenhagytál valamit, tudod, azzal le kell menni érte.
2: Hát igen.
0: Lenhagytam
2: hát a kábellel majdnem így járt.
0: Na ugye?
2: Végül feljött minden.
0: Nem lehet kell gondolni, az ember domtornyába mászkál, akkor ott azért figyelni kell rettentően. Jó van, akkor nektek jó brancsolást kívánunk, meg mindenféle izgalmakat oda föntre. Hónap reggel jövünk, ti megcsapassátok, ahogy kell.
2: Jó, itt vagy, köszi
0: szépen. Olyan halkan beszél a férfi, megvan itt a szettem. Oké, szavasz, jó műsorkodást.
2: Hello,
0: szervusz, mindenkinek, holnap jövünk, szavasztok, vigyáztok magatokra, cső.

0: Itt a 88. A ma reggel is igazán hűvösen alakul a városban, jelenleg 15 fokot mérhetünk, azonban, hogyha valaki fázna, akkor tudom ajánlani, hogy másszon meg legalább egy 300 lépcsőt is, utána akkor tudja, hogy kimelegszik. A mai kihelyezett stúdiónk a Dom tornyából jelentkezik, és jelentem, a lábnap a 88 stábjánál ma tuti nem maradt ki. A 162. lépcsőnél azt hittem, hogy beteget jelentek, no de igen, számoltam egyébként útközben. Az biztos, hogy a látvány elképesztő, és innen hozunk ma rengeteg részletet, illetve a Rádió 88 exkluzív bráncsa is innen jelentkezik. Most hát 15 fok van, ez még melegedhet egyébként, de hát itt torony magasan azért egészen hűvös lesz a levegő szerintem. Jó reggelt mindenkinek, rajtol a műsor!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségében.

0: A legemlékezetesebb biciklis fotókat várja október 15-ig a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. Olyan fényképeket lehet beküldeni, amiken kerékpárok és kerékpárosok szerepelnek valamilyen különleges formában szegedi környezetben. Hegedűs Anita, a PR referens elmondta, mindez egy jövő év elején nyíló tárlathoz kell, amin a biciklik kerülnek majd a középpontba.
1: Egy kép önmagában például egy múzeumi gyűjtemény szempontjából nem kép, hiszen kellenek hozzá adatok, kellenek hozzá információk. Ezért azt kérjük minden egyes beküldőtől, hogy a saját adatai mellett adja meg, hogy mikor és hol készült a kép, illetve nagyon szeretnénk történeteket olvasni, milyen sztori kapcsolódnak ezekhez a bizonyos biciklis fotókhoz.
0: Örkény István Kulcskeresők című groteszk drámájának közönség találkozóját tartja szerda délután a Szegedi Nemzeti Színház. Az érdeklődők délután 16:30-tól a Rögpalotában hallhatnak bővebben a darabról, Telihai Péter rendezőtől, valamint a szereplők közül Szabó Mártától, Kárász Zénótól és Vicei Zsolttól. Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg. Unger Anna hivatalvezető elmondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekbe legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozási elnök helyettes dönt. A hivatal vezetésének korábbi tájékoztatásai alapján az eljárások során olyan visszatérő gazdasági és vagyonszerzési konstrukciókat is vizsgálhatnak, amelyek több ügyben hasonló módon jelenhettek meg. És közismert tény, hogy a világ óceán legmélyebb pontja a Mariana-árokban található, de hogy pontosan mennyire mély, azt még a kutatók sem tudják. Egy új tanulmány alapján a Challenger Deep 10.927 méterrel a felszín alatt található. A friss eredmények azt mutatják, hogy a nyugati medence legmélyebb része legfeljebb 10.926, a középsői 10.912, a keleti pedig 10.927 méter mély. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-el és balesetmentes közlekedést. Hát éppen talán elkaptuk még adásban is egyébként azt, hogy harangoznak. Hát becsöngettek a Hello Szegednek is, a Dom tornyából jelentkezünk ma a következő 4 órában, és nem sokára indul a 88 exkluzív bráncsa is. Itt már a reggeli kihelyezve, nagyon szép kerek asztalokon, és hát nagyon szép körpanorámánk van, ez elmondható. Hogyha ránézek innen egyébként pont a mobil stúdiónkból, rálátok a Belvárosi hídra, akkor jelenleg Szeged felé folyamatos a haladás, nincs akadás, egy picit lassabb talán a forgalom, de Újszeged felé pedig teljesen zöggenőmentes a történet, néhány biciklis is bátran elindult ma még útnak ebben a hűvösben, nekik is aztán hatalmas nagy siker. A Tisza szépen folyik, és a közlekedés is, hogy Alsóváros felé elnézek, Boldogasszony sugárút talán még rendben van, szóval jó utat kívánunk mindenkinek és balesetmentes közlekedést, ha láttatok valamit, akkor pedig várjuk az infókat. 30 299 88 88. Jó utat!
2: Támogatta a Creators nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Nem sokára indul az exkluzív brunchunk első felvonás, én pedig hozom a részleteket, folyamatosan a hangulatjelentést. Hát most már talán visszaáll a pulzusom is lassan a normál rendbe és módba. Indul a 88-ban a Hello Szeged Post Malone dalával, itt az I Had Some Help. Szép napot!

0: A Honey Beast és Daniel Fiaz volt a Bárcsak lennék itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Hát azt hiszem, hogy jobb helyre nem is kívánkozhatnánk, mint sem a Dom tornyai közé, vagy éppen az egyik tornyába konkrétan. Képzeld el, itt vagyunk egy fehérre festett falu helyiségben, négy oldalról ajtók és négy oldalról egészen más panorámája Szegednek gyakorlatilag, amit beláthatunk. 46 méter magasságban vagyunk, 302 lépcsőt már megtettünk, kilihegtünk, és most ki is lépek, lép ki velem együtt ide a folyosóra, arra a szintre, illetve arra az oldalra, ahonnan szét lehet nézni a város egyes pontjaira. Gyakorlatilag, hogyha itt kijövök jobbra egyből a mobil stúdiónk ajtaján, akkor egyből a belvárosi hidat látom, illetve a másik tornyát a Dómnak. Hogyha a Dómtérrel szemben állsz, akkor mi a baloldali toronyban vagyunk. Ez 110%-ig biztos, mert itt van velem szemben a másik, és talán éppen hallhattad is, hogy volt egy harangozás. Hát ebből a mai műsorban biztos, hogy lesz még rengeteg, még egy kis helyzetjelentés a belvárosi hídról. Gyönyörűen szépen lehet haladni, mind a kettő irányban borzasztóan jó a forgalom. A Tisza is egy egészen elképesztő látképet mutat innen, illetve most kicsit próbára tesszük a technikát is, megyek egy kört itt a folyosón. Sár itt van, közben készülnek a fotók, videók, meg lesz örökítve minden kép formájában, illetve videó formájában. Na és akkor most itt egy picit hűvösebb már a történet. Lenézek, a Dómtérnek a kövei, hát innen egészen aprók, és egészen szép a látkép természetesen innen is, hogyha pedig egy picit előrébb nézek, akkor az aradi vértanúk terének a kapuját, azt éppen egy pár fa kitakarja, de a Boldogasszony sugárútra egyébként tökéletesen rá lehet látni. Most itt is tökéletes a közlekedés, és akkor fogjuk ilyen közlekedősre ezt a mai blokkot, én azt mondom. No de, lesz itt ma brunch is, 9:15-kor jön, tehát gyakorlatilag ezekben a másodpercekben az első felvonása a brunchunknak. 32 szerencsés Rádió 88 hallgatót köszönhetünk itt fent a helyszínünkön, mert hogy 11 óra 15-kor is várunk majd egy turnus természetesen. A finom falatokat pedig a Katedrális étterem és kávézó biztosítja, és hogyha már ilyenkor a maradék megmentés témakörét szoktuk körbejárni, akkor hogyha mondjuk van otthon egy kis szalámi, egy kis sonka, sajt vagy valamilyen szósz, akkor ezt nagyon igényesen ki lehet tálalni egy tányérra egyébként, mint ahogy itt is megtették, guacamolével, spanyol szalámival, olasz sonkával, füstölt sajttal, frissen sült édes és sós croissannal, illetve narancslével várjuk a hallgatóinkat, és éppen ezt tölti ki az úriember nekünk. Megpróbálom megmutatni, hogy milyen hangja van, törj nyugodtan kérlek. És jött is egy kis hang. Nagyon jó, nagyon szuper. Na hát ezzel várunk itt mindenkit. Gondolom a 302 lépcsőből, aki már elindult, egy olyan 15-öt le is tudott. Hát van még abból, de várunk fent mindenkit. Illetve David Guettát és Sziát is várjuk. Na őket nem kell sokáig, már érkezik is a Beautiful People itt a 88-ban.
1: Támogatta a nagy áruház lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Robbie Williams és a Candy itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged ma a Dóm tornyából szól, és hát kijelenthető most már 110%-ban, hogy elindult a Rádió 88 exkluzív branch. Az elsők megérkeztek most már hozzánk. Hát sokan a falat támasztják éppen, kicsit kifújják magukat, nem csodálom. Én is ugyanígy néztem ki, szerintem még sokkal rosszabbul a 302 lépcsőfok után, de nagyon szeretek kijönni ide megnézni a panorámát egyébként, és szerintem a hölgy itt mellettem is nagyon szereti ezt a panorámát. Én mondtam, hogy be foglak titeket támadni. Épp elcsípünk egy kis harangszót is. Szia, hogy hívnak?
1: Szia, Milla vagyok.
0: Nagyon szuper, Milla, hogy megérkeztetek. Számoltad a lépcsőket már úgy a felétől kezdve, vagy hogy történt nálatok?
1: Szerencsére ki volt írva, hogy 20. lépcsőfokon vagyunk, és tudtuk, hogy olyan 300 körül van, ha jól tudom, úgyhogy 150-nél már nagyon örültünk, hogy jó, a fele megvan.
0: Igen, gondolom, ott kezdtetek el nagyjából először fújtatni, én olyan 100 környékén megvoltam. Kiálltál most itt, lefotóztad, gondolom, a tornyot először, a következő mi lesz, megkeresed, hogy merre laktok?
1: Igazából látom is, hogy merre lakunk, mert Újszegeden van a házunk, úgyhogy elég egyszerű beazonosítani, de valami gyönyörű a kilátás, és ragyog a nap, úgyhogy ennél szebb napon nem is lehetnénk itt.
0: Ezt én is így gondolom, ott van a 16 emeletes, egyébként onnan szórjuk a városra a műsorunkat, integessünk, hát ha visszainteget valaki, sziasztok, hello, hello. Egyébként, hogyha nagyon jól zoomolnánk a szemünkkel, akkor talán ezt össze is lehetne még hozni, és itt van egy úriember is, téged is hagy támadjalak be, szia, hogy hívnak.
2: Szia, Vili vagyok.
0: Együtt jöttetek, ha jól gondolom.
2: Igen, igen, együtt.
0: És akkor egy helyen is laktok?
2: Hát most már nem, régebben egy helyen laktunk, most már külön helyen vagyunk.
0: Akkor neked van más néznivaló, neked is erre Újszeged felé kell nézelődni, hogyha kiszúrnád, hogy merre laktok egyébként?
2: Igen, arra felé, vagy a hátunk mögött például a Palánk utcába, ott is otthon vagyunk, úgyhogy azok közelebb van egy picit.
0: Igen, hát onnan kényelmesebb ide is elindulni, nem kell olyan sokat sétálni, hogyha éppen gyalog vagytok. Hát még csak erre az oldalra jöttetek ide, gondolom azért a kedvenc az a Tisza látványa lesz talán, legalábbis engem ez így megvett.
2: Hát szerintem ennek a toronynak igazából mind a négy oldalán nagyon jó látvány nyílik mindenki számára, úgyhogy szerintem minden oldal élvezetes lesz.
0: Így van, ezzel én is egyetértek. Na, hagylak is titeket nézelődni, köszönöm, hogy beszélgethettünk egy picit. Vissza is sonfordálok ide a mobil stúdiónkba, ahol egyébként az állófogadásunk már tényleg elindult. Köszöntünk titeket is, sziasztok! Mindenki fogyasszon nyugodtan a finom falatokból, amit a Katedrális Étterem és Kávézó biztosított a mai napra. Én pedig hozom a szegedi kedvenceket innen is szépen sorban. Velünk lesz majd nem sokára Lucenzo és Don Omar közöse is például. Ez lesz a Danza Kuduro, vagy más nyelvterületeken a Tálcakon túró című dal. Elejétől a végéig is mindjárt.
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzo, nekünk csengettek.
3: Jegyeket, bérleteket kérem.
5: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig.
6: Az SKT Nosztalgia villamosáról.
5: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
6: Most
5: te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
7: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
5: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
7: A Gedzo meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Hamarosan az Önposta ládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
10: Heti lapszámunkból.
11: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
9: Szegedi Tükör. A város és lakói.
12: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
17: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel,
16: akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
16: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
9: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
10: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
17: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
18: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
9: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
19: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
19: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Ez reklám volt.
0: Hogyha egy kicsit kikapcsolódnál, feltöltődnél, vagy alföldiként hegyet másznál gyakorlatilag, akkor látogatható a Dóm tornya is egyébként hétfő kivételével minden nap. Ma pedig a Rádió 88 exkluzív bráncsiára hívtunk mintegy 32 hallgatónkat, és innen jelentkezünk ma Hello Szegeddel. De még programok, este 7 órától a Nagy Színházban érkezik az Én a te helyedben emberi kapcsolataink színházi terápiája programja, illetve a Dómban, hogyha már itt vagyunk a helyszínen, este 8 órától indul a második zenekari koncert, Hódmezővásárhelyi katonazenekar ad ünnepi hangversenyt, és akkor nézzünk néhány mozifilmet is. A Belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében például a Vadon szíve már 15 órától megnézhető, a Csőke József teremben a Bárány, amit akarsz, este 8 órától csekkolható, a Csajos hétvége pedig a Balázs Béla teremben 18.40-től lesz majd a Vászon, a Cinema Cityben is rengeteg film, itt van például a 10 éjszakás kaland, vagy éppen az Átkozott boszorkák második része több időpontban, de a bosszúállók végjáték ráadása is megnézhető, akár eredeti hang is például. Jó szórakozást kíván a 88!
7: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.

Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már? És esténként várod, hogy

0: A No Mercy és a Verdi Hugo itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged szól, a Dom tornyából, a Rádió 88 exkluzív bráncsáról, a hallgatóinkkal, a programhoz pedig a katedrális étterem és kávézó szolgáltatta a finom falatokat, van guacamole, lazac tatár, narancslé, füstölt sajt, frissen sült édes és sok croissant, ezek pedig itt nagy jelánnal fogynak is egyébként. Ide lépek az egyik hölgyhöz, aki már talán éppen a reggelének a végén tart. Üdvözlöm, egy kicsit elmentünk adásban, szerintem. Legalábbis az én fülemben egészen biztos, nem tudom, hogy adásba megyünk-e ki. Csak nálam, jó, oké, szuper. Na, egy kis technikai malőr, viszont a hölgyet szeretném megkérdezni, hogy hívják?
1: Horváthné Tubudzsuzsanna vagyok, mert találkoztunk a Rádió 88-ban, már beszélgettünk többször.
0: Igen, ha jól emlékszem, akkor I Love Szeged játék volt 11 óra után, valamikor az elmúlt hetekben.
1: Igen.
0: Nagyon szuper. Na hát akkor elfogytak itt a finom falatok most már. Mi volt a legjobb?
1: Hát a lazac.
0: Az egy különleges volt, oké, szuper. Minden egyébként nagyon friss, nagyon finom. És örülünk, hogy itt vannak önök is.
1: Köszönjük szépen, nagyon finom minden.
0: Nagyon szívesen. Illetve meglátogatok még egy asztalt, hogyha közben a technikát megpróbáljuk rendbe rakni. Egyébként el vagyok én enélkül is tökéletesen. Ide lépek még egy hölgy koszorúhoz. Sziasztok, üdvözletem. Itt is igyekeztem úgy jönni, hogy már éppen elfogjon a reggeli, és ne zavarjak nagyon bele a finom falatokba. Szeretnék kérni egy nevet. Szia!
2: Szia, Rani vagyok.
0: Most már kipihentétek azért ezt a 302 lépcsőfokot, ha jól gondolom.
2: Igen.
0: És a finom falatok is elfogytak. Mi volt a kedvenc?
2: A croissant.
0: Na, nagyon jó, az nagyon friss. Nekem is egyébként az volt az első, ami megcsapta az orromat, amikor ide felérkeztünk. A srácok egy 13 és felett fordultak ma reggel. Szerintem ők is talán mostanra már kifújták magukat. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Voltatok-e már kint egyébként? Most egy másik hölgyet kérdezek. Szia, hogy hívnak?
3: Szia, Ági vagyok. És igen, voltunk itt. Nagyon szép a kilátás.
0: Megkerestétek már a saját házatokat esetleg?
3: Azt még nem, de a Tiszát megnéztük.
0: Na, az volt az első nekem is egyébként. Itt van mellettem jobbra is egy hölgy. Szia, üdvözöllek.
4: Szia, Hajni vagyok.
0: Hajni, mi volt a kedvenc? Hova láttál el, vagy mi volt a legtávolabbi pont, amit kiszúrtál esetleg?
4: Régi iskola, Ságvári.
0: A Ságvári. Oda jártál suliba?
4: Jártam, de az összes gyerekem, meg az összes unokám.
0: Há, értem. Akkor az jó volt kinézni, illetve itt van a barátnő is, akit úgy hívnak, hogy?
5: Gizella.
0: Gizella, üdvözlöm. Mit nézett ki magának? Mi volt a legszebb?
5: Nekem a Tisza. Az a szívem csücske.
0: És miért, hogyha megkérdezhetem?
5: Tiszaparton, hát nem ott születtem, ott éltem 20 évig.
0: Hát akkor ez most tényleg egy igazán jó látvány. Így komplexen kérdezem, jártatok már itt fent egyébként?
5: Igen, de nagyon-nagyon régen.
0: Akkor most jó volt ez a kis ismétlés?
5: Jó volt, és gyönyörű az idő is, tehát ez nagyon kedvező volt így.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, ne haragudjatok, még az utolsó falatokat nyugodtan fogyasszátok el, hogy zavartam. Mi pedig menjünk tovább itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged ma délután egyig egyébként végig innen szól, és hát szerintem rádió műsorban innen, ilyen magasról, 46 méter magasságból még nem köszöntöttek születésnaposokat. Na nézzük!
6: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Pap Dorinának, Horváth Gézának, Szatmári Katalinnak és Puskás János is ma ünnepel. Köszöntötték rajtunk keresztül Kertésné Frank Mónikát, Nikodémusz Erzsébet és Laci Zsuzsanna is ma születésnapos. Ábrahám Zsanett is ma ünnepel, Krisztiánt is köszöntik, Ábrahám Fanni, Horváth Jánosné, Kovács Zsolt és Sándor Margit is ma ünnepel. Ő a 78-ba lépett be a mai napon, illetve Kertésné Frank Mónikának is gratulálunk a születésnapjához, illetve hát érkezett egyébként igazán korán, jó néhány SMS érkezett igazán korán, viszont ezt így kiemelném, hogy hajnali 4 óra 15 perckor. Atya világ. Na de hát itt van a mai születésnapos nyertesünk. Jó reggelt, Piró vagyok, Kübekházáról. Lányomat pedig Zsófit szeretném nevezni a születésnapi játékra, aki ma 25 éves. Szívünk minden szeretetével kívánunk neki nagyon boldog születésnapot. Megkaptam az ő elérhetőségét is, ami 612-esre végződik. Na hát akkor Zsófi, innen, Torony magasról kívánunk egy hatalmas, nagyon jó születésnapot neked a Rádió 88 nevében, és természetesen jár az Ocean Áruház születésnapi tortája is. Boldog születésnapot! Boldog mindenkinek!
6: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88!

0: A Dermot Kennedy és a Paradise itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, a Dóm tornyából rádiózunk, és hát innen letekintve azért látszódik, hogy hát egészen vegyes a felhozatal öltözködés szempontjából. Néhányan már lekapták a kabátot, néhányan pedig még plusz egy réteggel vannak. Nem csoda, jelenleg ilyen 17-18 fokot lehet mérni itt a városban. Ma egyébként maximum 24 fok lesz, és felhőtlen időjárásunk lesz, ez is kijelenthető. Jönnek a friss hírek, információk, aztán azonnal folytatjuk a helyzetjelentésekkel.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Hol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat. Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban.
2: És nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
5: A lassú mezőgazdasági gépek jelenléte plusz stresszt okozhat a közlekedésben, de még ilyenkor is vezess türelemmel, kérik a rendőrök. A munkagépekkel még várhatóan egy másfél hétig találkozhatsz az utakon, viszont ez idő alatt is fontos, hogy elkerüljük a türelmetlenségből fakadó baleseteket. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a szerencsétlenségek leggyakrabban az elsőbségi és a kanyarodási szabályok megszegése miatt következnek be.
6: Igaz, hogy a munkagépek kevésbé dinamikusan tudnak közlekedni. Látszólag lehet, hogy talán lassítják is a forgalmat, de a mezőgazdasági munkák elvégzése fontos élelmezési feladat, amely mindannyiunk érdeke, ezért egy kis megértésre, türelemre és az előzésnél fokozott körültekintésre hívom fel az autósok figyelmét.
5: Véget ért a szerencséje annak a tolvajnak, aki 9 alkalommal emelte el különféle dolgokat, majd fizetés nélkül távozott Szentesen. A tettes több áruházból is lopott élelmiszert, italt, valamint egyéb ingóságokat. Ezeken kívül kerékpárokat, elektromos rollert is elvitt, valamint egy tárolóhelyiségbe is betört. A rendőrök végül pénteken elfogták, ekkor derült ki, hogy kábítószert is fogyasztott. A Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Többségi döntés hiányában a Parlament Mentelmi Bizottsága Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának fenntartását javasolja az országgyűlésnek. A testület ma reggeli zárt ülésén a Tisza 3 képviselője a mentelmi jog kiadását indítványozta, az ellenzéki képviselők azonban nem voksoltak. És végül 40 évet édelgetett álma vált valóra a Szanki Hajagos Istvánnak, aki 66 évesen bringára ült, és egészen a norvégiai Nordkapig tekert. Még május 10-én indult Szankról, 131 nappal később 10.200 kilométeres kerékpárútja végén, szeptember 18-án érkezett haza. Átlagosan napi 100 kilométert tekert, és mint említette, a legjobb élményt mindig a reggelek jelentették, amikor felébredt, és tudatosult benne, hogy az előző napot is sikeresen megcsinált. Az fantasztikus érzés volt, ami rengeteg erőt adott neki a folytatáshoz. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat és balesetmentes közlekedést a 88-al. Időközben itt a toronylátogatásunk során körbejártam mindent, amit lehetett, minden oldal most már megvan. Rálátok éppen, képzeld el, az Oskola utcára és a belvárosi hídra is teljesen látható a múzeum, de foglalkozunk egy picit a közlekedéssel. Az Oskola utcán most éppen egy nagy iskolás csoportot engedett el egy nagyon kedves autós, ahogy az a kreszben meg is vagyon írva. Köszönjük szépen, hogyha éppen esetleg velünk vagy, akkor egy hatalmas nagy pacsi. Itt egyébként az Oskola utcán teljesen rendben lehet. lehet közlekedni, biciklisek is teljesen elférnek egymástól, picit kevesebben vagyunk már talán ebben a hűvösben, belvárosi hídra lehet a legjobban rálátni, ezt ma rengetegszer el fogom mondani, mind a kettő irányban egyébként zökkenőmentes a haladás, és az Oskola utca végén sem áll autósor. No, ez volt az egyik oldal, akkor jövök ide át a másikra. Hát itt gyakorlatilag a kráterre rá lehet látni itt a nagyáruház előtt. Itt a gyalogos forgalom egyébként egészen csekély, hát mindenki most már vagy beért a munkába, vagy ahova szeretett volna, ebben egészen biztos vagyok, illetve abban is, hogy az aradi vértanúk terénél sincsen jelenleg probléma. Valószínűleg ez a megszólásom arról fog szólni, hogy mindenhol gördülékenyen és szuper jól lehet közlekedni a városban, de hát maga az élménye, hogy innen a rácsok közül kitekint az ember és látja tényleg a forgalmat, az zseniális. És akkor még nézzük meg még egyszer ezt az oldalt. Itt is jó, a Tisza folyása is megfelelő, bár biológiából meg egyéb ilyenekből sose voltam teljesen ötös, szóval teljesen jó. Jó utat kívánunk mindenkinek és balesetmentes közlekedést a 88-szal természetesen.
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
0: Folytatódik a Rádió 88 exkluzív bráncsa a Dom tornyából, és természetesen játszunk is ebben az órában páros jegyvár az IH-ba a Botránya paplagvon című vígjátékra október 9-ére. Nem sokára mondom a részleteket, most pedig Katy Perry-vel rajtulunk, ez már a Chain to the Rhythm. Szép

Tóth Andi és a Júniusban. Itt a 88 és a Hello Szeged a Dom tornyai közül, pontosabban az egyik kilátóból jelentkezik, és hát elindul az első, vagy hát most már második mai játékunk. A Fórum Színház játékán páros jegyet nyerhetsz az IH-ba, a Botrány, a Paplakban című vígjátékra. Október 9-ére kéne szabadon tenned magad, hogyha szeretnél ott lenni. Van egy kérdésem is természetesen a 0632998888-ra. Küld el nekem SMS válaszüzenetben, hogy milyen magasak a Dom tornyai. Adok kettő választási lehetőséget, 81 méter vagy 101 méter magas, ezt küld el SMS-ben, az óra második felében teljesen sorsolunk. Na és akkor megcsinálok egy olyat, amit talán még, hát itt Szegeden rádiósok biztos, hogy nem. Itt van nálam egy kis információs pak, illetve itt van nálam még egy, vagy hát nálunk egy, még egy 40-50 lépcső, amin felmegyek most, és közben azért egy néhány érdekességet elmondok, és megnézzük, hogy mennyire fogok lihegni, mert hogy ez a lépcsősor egyébként felvezet a padlástérbe, mert hogy itt vagyunk gyakorlatilag, ugyebár a kilátótérben, és a padlástérbe pedig egy kicsit fel kell szuszakoljam magam, ugyanis itt vannak ilyen táskák, kis vas, hogy itt szerintem ez azt akarná megakadni, ide semmiképp ne gyere fel, te őrült, de feljövök. Egyébként, ahol vagyunk, az gyakorlatilag Szeged jelképe, az ország legnagyobb temploma, a neoromán stílusú, gazdag díszítésű, monumentális, fogodalmi templomban vagyunk, csak hogy egészen pontosak lehessünk. És egyébként van ennek egy érdekes története, nem tudom, hogy bárki hallott-e már róla, vagy hogyha esetleg nem, akkor nem hiába van ennek olyan neve, hogy fogodalmi templom, mert hogy fogadalomból épült, az 1879-es nagy árvíz után született gyakorlatilag. Itt most lehet, hogy egy néhány picit meg fogunk szakadozni, mert van itt egy hatalmas fal, de megpróbálok feljönni teljes mértékben itt a padlásra. Hát nem tűnt ez olyan sok, de soknak egészen sok volt még ez a plusz 40 lépcső is itt a 302 után. Lehet, hogy egy picit visszhangzunk is, nem hiába, egy hatalmas üres tér van itt előttem, ugyanúgy fehér falak, illetve négy irányba ablak, meg még felfele szerintem egy nagyon sötétbe vezető csiga lépcső, ami még feljebb vinne. Hát ott már a jel szerintem biztos, hogy megszakadna. Lehet, hogy az én tüdőm is. Szóval egyelőre ez így teljesen jó, de egyébként hát egészen izgalmas tényleg itt átcsorogni. Van egy magára hagyott fa szék is. Itt, hogyha valaki ide feltéved, akkor itt meg tud esetleg pihenni. Egészen elképesztő élmény szerintem tényleg itt lenni. És hát az is biztos, hiszen izgalmas élmény lesz majd innen lejönnöm is, de hát megpróbálkozunk ezzel mindenféleképpen. És hát arról se feledkezzünk meg, egyébként még egyszer elném, hogy 302 lépcső vezet fel ide, és akkor ezen felül még ugye itt van még ez a pár tucat, hogyha úgy tetszik, 46 méter magasságban vagyunk, amikor a kilátóba megérkezünk, és a kedvencem egyébként ez a csiga lépcső, abból a szempontból, hogy az ember egy picit még így el is tud szédülni bizonyos esetekben, de nem hiába van ez a sok lépcső, vagy hát ennek ellenére vannak pihenők is kialakítva természetesen, tehát hogy néha így meg lehet állni legalább. Lehet, hogy ez sokkal rosszabbul hangzott, mint ahogy én megéltem itt adásban, de egyébként tényleg egészen megpróbálom kifújni magam. Igen, nevessetek csak, persze, nevessetek ki. Na, de megérkeztünk. Kicsit összeszedem magam fejben is. Esdalával folytatjuk. Érkezik a Stop the Wedding, inkább, és akkor utána jövünk vissza nem sokára. Szép napot, a Dom tornyából jelentkezünk.

0: Rádió 88, az életünk része, itt a Hello Szeged, a Dom tornyából jelentkezünk ma a kilátópontról. Kijöttünk egy picit, itt jobb a levegő, jobb a napsütés, és itt van velem kettő úriember, kérlek mutatkozzatok be. Itt van velem az idegenvezető, illetve az igazgató, hogyha jól emlékszem. Hely, igazgató helyettes. Szia, üdvözöllek, akkor először igazgató helyettes úr.
1: Sziasztok, kis Norbert vagyok.
0: Ez az idegenvezetők, akivel beszélgetek.
2: Sziasztok, Tóth Bence.
0: Nos, hát tőletek fogok rengeteg érdekességet megkérdezni, legalábbis engem baromi sok dolog érdekel. Kezdjük szerintem nyilván a múltban, az 1879-es nagyárvíz idején, mert hogy a fogadalmi templom nem véletlenül kapta meg a fogadalmi nevet, hogyha jól tudom, mert a városlakók megfogadták, hogy építenek egy templomot a helyreállítás során. Nagyjából ennek olvastam utána, nagyjából ezzel voltam előtte is képbe, csak megbizonyosodtam róla. Hogy történt ez ott akkoriban, illetve mi volt ennek a kibontakozása?
2: Hát ugye valóban az árvíz, vagy a Tisza romban döntötte Szegedet 79. március 12-én, és egy másfél évre ráfogadja majd a város, hogyha fölépül újra Szeged, akkor az ország második legnagyobb városához méltó nagy templomot fognak majd építeni. És 4 év alatt fölépül a város, tehát 83 októberére kialakul az a körutas, sugárutas rendszer, ami ma is jellemzi Szegedet, és ugye a nagy körútnak a szakaszait, azokról a városokról nevezték el, amelyek a legtöbb segítséget adták Szegednek. 2 kivétel van, de most abban most nem menjünk bele. Illetve mikor készen van a város, 83, akkor ugye illene megtartani a fogadalmat, tehát építeni kéne valahova egy nagy templomot. Na most, hogyha a félvilág összefog, mert hogy 32 ország segített pénzügyileg Szegednek, akkor 4 év alatt felépítünk egy ekkora várost, de hogyha egy picit elvitatkozunk azon, hogy hova is építsünk fel egyetlen egy templomot, akkor ez a vita eltartott akár 30 évig is, mert hogy majd csak 1913-ra dől el, hogy az akkori templomtér lesz az új templomnak a helye, és a régi főtemplomot, a Szent Demeter plébánia templomot viszont el fogják hozzá bontani, úgyhogy tulajdonképpen ma is a régi templomtéren vagyunk.
0: Volt-e akkoriban valamilyen nagy építészeti bravúrnak számító dolog, ami akkoriban nagy szám volt, elképzelhetetlen volt, hogy megcsinálják, de megcsinálták, ma pedig mondjuk egy mai technikával eltörpülne az, amit kiviteleztek itt?
1: Igen, volt. 2 dolog is eszembe jut. Az egyik pont az építés kezdetekor, a régi templomot lebontják, ennek helyén épül meg új. A régi egy barokk templom. Ahogy ezt bontják, annak a tornyából kerül napvilágra az ősi álmát alvó torony, amely ma Szeged legrégebbi építészeti emléke, ezt ma Dömötör toronyként ismerhetjük. Móra Ferenc volt, akinek többek között

0: köszönhetjük, hogy megmenekül. A másik építészeti bravúr már egy kicsit későbbi idő, már használják a templomot 1925-től kezdődően, nincs teljesen kész, még 5 évet dolgoznak rajta. És az első világháborút követően megfogalmazódott az a gondolat, hogy a háborúban elhunyt hősi halált halt katonák számára egy emléket állítanak. Ez a keleti toronyban, a Tisza felőli toronyban elhelyezett hősök harangja, Szent Gellért harang. Az ország második legnagyobb harangja jelenleg, 8,5 tonna. 27-ben készül el, németországi színben öntik. És amikor föl kellene helyezni a toronyba, akkor a torony már kész van. Úgyhogy egy nagyon nagy kihívás volt Förkernő részére, hogy hogy oldja meg. Vissza kellett bontani a toronynak egy szakaszát, hogy kívülről be tudják emelni ezt a hatalmas. Egyébként ma az ország legnagyobb átmérőjű, alsó átmérőjű harangját budapesti bazilika megelőzi tömegében, méretében azonban Szeged még mindig vezeti a ranglistát.
1: Úgy kell elképzelni, hogy ha szemben állunk a dombtérrel, akkor mi abból toronyban vagyunk fent, és ennek van oka is. Méghozzá az, hogy a jobb toronyban lévő nagy harang, tehát az ötből az egyik a legnagyobb az ott van, hogyha jól informált vagyok, az ott van, és hogy gyakorlatilag a csiga lépcső már nem fért el mellette, hogyha jól tudom, ez így van?
0: Pontosan, hogy hatalmas tömegű harang, ennek a járomszéke is nagyon nagy, és befoglalja teljesen azt a befogadó épületet. Egy csiga lépcső vezet föl, ahogy tapasztalhattátok ti is, és gyakorlatilag ebbe a csiga lépcsőbe kellett utólag bevágni ennek a járomszéknek a helyét, és így került elhelyezésre.
1: A másik négy harang pedig itt van velünk egy toronyban. Hallottuk most az imént is harangoztak. Melyik harang oldja ezt most meg, vagy most van erről valami információ, vagy mindig felváltva, vagy egy üzemel? Egyáltalán hogyan üzemelnek ezt? Régen is elektronika üzemeltette, most hogy van? Erre még nagyon kíváncsi lennék.
0: Régi időben ez kézi harangozással működött, ma már elektronikus harangozás van. Minden harangnak megvan a funkciója. Van, ami a liturgiát jelzi, van, ami este a lélekharangként 7 órakor szólal meg, és van, ami az idő múlását. De most kettőt tapasztalhatunk, ahogy sétálunk föl, a negyedeket üti az egyik harang, illetve egészkor az óráknak a számát is. Ezek külső megütéssel történnek, liturgiákon meg a klasszikus módon a harangoknak a belengetésével. Tehát maga a harangoknak a története, a működési elve is egy nagyon izgalmas kérdés itt a templom kapcsán.
1: Hallhatjuk a nagy harangot is harangozni, de az csak az árvíz évfordulóján, hogyha jól tudom. Hogy szokott egy zaj lenni, vagy van-e valamilyen külön előkészület, hogy azt megszólaltassuk, vagy teszem, azt le kell porolni egy ilyen nagy harangot, vagy hogy működik ez?
2: Hát érdemes a karbantartókat kihívni, hogy átvizsgálják, hogy tud-e működni a harang, mivel ugye évente egyetlen egyszer szólal meg, tehát érdemes kihívni, hogy ne forduljon elő az, hogy esetleg tömegek várnák a dombtéren, hogy 12-én márciusban megszólal a harang, és nem történik meg. Úgyhogy igen, egyszer érdemes kijönni harangozás előtt átvizsgálni, és maga a folyamat pedig 5 évente, tehát az árvízhez viszonyítva 5 évente a pontos időpontban hajnali 2-kor, tehát minden olyan évben, ami 9-ese vagy 4-ese végződik, a következő 4 évben pedig délután 2-kor, hogy azért hajnalban ne verjék föl mindig a lakosságot, és ez úgy indul, hogy a város felüli, a nyugati toronyban, ahol most is vagyunk, ott a 4 harang közül a legkisebb kezd el harangozni, és szépen lassan becsatlakozik utána a másik 3, és utána megszólal a nagy harang is, és a legvégén csak az fog menni, úgyhogy itt negyed órán keresztül zúgnak a harangok március 12-én, egyszer érdemes mindenkinek meghallgatni, mert gyönyörű hangja van.
1: Nem sokára folytatjuk még az itteni program lehetőségekkel, látványokkal, stb. Köszönöm szépen a segítségeteket, jövök majd még vissza nem sokára. Most pedig menjünk tovább adásban itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged folytatódik, és játékunkról se feledkezzünk meg, mert hogy lehet nyerni páros jegyet az IH-ba, a Botrány a paplakban című vígjátékra október 9-ére a Fórum Színház játékán. Hát rengeteg adat elhangzott, viszont arra vagyok kíváncsi, küld el SMS-ben, hogy milyen magasak a Doom tornyai, 81 méter vagy 101 méter magasak, ezt küld el SMS-ben a 32998888-ra. Jó utat!
3: 3 után kivezet.
4: Ha te, akkor a Lucky Let's Go! Neked szól!
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
4: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: 3 a magyar igazság. Tempótaxi a ráadás.
3: hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció. Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
2: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
1: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
3: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
4: Állíts meg a pénznyelőt.
3: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isóver, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újházbodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.ujhazbodrogi.hu.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Ez reklám volt!
8: Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Beköszöntött az ősz, a Kabai Patika szakemberei szerint már azt hinni az ember, hogy végre vége az allergia szezonnak, de sajnos nem így van. A szeptemberi és az októberi hónapokban is súlyos tüneteket okozhatnak a pázsitfűfilék, az utifű, a libatop, az üröm és a parlagfű az arra érzékenyeknek. A globális felmelegedés következtében a szakemberek szerint pedig ezeknek az allergéneknek a szezonja egyre korábban kezdődhet el, és tovább is tarthat, tehát az allergiásoknak még érdemes így készülni. Jó egészséget!
7: Támogatta a V-Stream Viszér Klinika, hogy az élet gond nélkül.

0: Vadfruttik, és a lehetek én is itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged 4 órája ma a Dom tornyából és kilátójából szól. Készülődik a következő bráncsunk is, a Rádió 88 exkluzív bráncsot tart, és már a második csapatot várjuk nem sokára ide a toronyba. Hát lesz még előttük egy 302 lépcső, amit meg kell tenni a 46 méter magasságban, viszont kiváló lesz elkölteni ezt a bráncsot, ezt a 10 órait, ezt a reggelit, hogy magyarul fogalmazzunk, és tökéletes rendben, módban mindig akkor sikerül megszólalni. Szerencsére ezt hozzátenném, amikor harangoznak is, és így teljesen autentikus az, ahonnan valójában jelentkezünk. Viszont ebben az órában játszottunk is, méghozzá páros jegy volt a tét az IH-ba, a Botránya Paplakban című vígjátékra, október 9-ére a Fórum Színház felajánlásából. És volt egy kérdésem, arra voltam kíváncsi, hogy hány méter magasak a Dóm tornyai, a helyes válasz pedig az A opció volt, vagyis az, hogy 81 méter magas a csúcspont. Hogyha azt nézzük, ez volt a helyes válasz, akinek pedig gratulálhatok, rengeteg helyes megfejtés jött, őt Bertinek hívják, 023-as a telefonszámodnak a vége, nem sokára felvesszük majd a kapcsolatot, köszi szépen neked is a játékot. Én pedig hoztam néhány program lehetőséget, nézzük, hogy merre lehet feltöltődni ma Szegeden. Hát például látogatható a Dóm tornya hétfő kivételével, vagyis a mai nap kivételével egyébként minden nap, ma pedig a Rádió 88 exkluzív bráncsjára hívtunk mintegy 32 hallgatónkat tehát, illetve lesz program a Nagy Színházban is este 7 órától az Én a te helyedben, emberi kapcsolataink színházi terápiájára várnak, illetve a második zenekari koncert majd éppen itt a Dómban este 8 órától indul, a Hódmezővásárhelyi katonazenekar ad ünnepi hangversenyt majd. Jó szórakozást kívánok a programokhoz!
1: Támogatta a Vásárhelyi

0: Itt a Rádió 88 és a Hello Szeged. Szeged gyönyörű panorámájából jelentkezik a domtornyaiból. Nemrég megismerkedtünk a két domtorony érdekességeivel, a bennük lévő harangokkal is. Kiderült, hogy az építkezések alkalmával vissza is kellett bontani a tornyot ahhoz, hogy fel tudják rakni a nagy harangot a helyére. A következő órában is folytatjuk az ismerkedést a helyiel. Töviről hegyre végigjárjuk a domteret és minden lehetőséget, amit vár akár a kilátogatókra. Ma egyébként az időjárás szempontjából 21-25 fok vár ránk Szegeden. Most már itt fent a toronyban is egészen jó idő van, ez kijelenthető. Nem sokára folytatjuk, jönnek a hírek,
1: friss hírfok. Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
2: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
1: Indul az árkád hang.

0: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: Ecséri Pataki Andrást is felkérték a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumi tagjának. A Szegedi Kortárs Balett igazgatójának az előadó művészetek kollégiumában a táncterület anyagi biztosítása lesz a feladata, így egyebek mellett a beérkező pályázatok elbírálásáért is ő felel majd. Ecséri Pataki András meglátása szerint jelenleg rendkívül alulfinanszírozott a táncművészet, ezért ebben változtatni kell.
3: Hát az előadó művészetek kollégium egy összevont kollégium, a színház, a zene, a tánc területét foglalja magában, hogy biztonságos körülményeket teremtsünk meg a szervezeteknek ahhoz, hogy pályázhassanak és tervezhessék a jövőjüket, minél előbb forráshoz kell juttatni a táncművészeti szervezeteket.
2: Számos önkéntes nyújtotta segítő karját az elmúlt héten. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete szerint ugyan néhány helyszínen visszaesett a látogatottság, mégis több intézeti véradásnapon és kitelepült véradáson is a vártnál jóval többen jelentek meg. Szeptember 21 és 27-e között 454 egészséges véradó ment el életet menteni, a heti tervük 425 fő volt. Ahhoz, hogy a vérellátás mindig biztonságos legyen, most is arra kérnek mindenkit, aki egészséges és teheti, hogy menjen el vért adni. Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát rendkívüli ülésén az országgyűlés. A politikus mentelmi jogának felfüggesztését hűtlen kezelés bűncselekménye miatt kezdeményezte az ügyészség. Szintén felfüggesztették Sezták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát, ellene vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát és felfüggesztették, ezt a miniszterelnök felszólalásában is kérte, mert mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. És végül nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúérbetegség arányt mutatott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balesetmentes közlekedést a 88-al innen a Dom tornyából, hogyha az ember jól mereszti a szemét, még az M43-as autópályán is látható, hogy éppen itt a két betondzsungel között, a panelek között egy 13,5 kamion, most már 14 jön el. Egyébként egészen jó ott is a forgalom, ide tényleg nagyon mereszteni kell az embernek a szemét, de egyébként jól látható, hogy folyamatos ott is a haladás. Az Oskoló utcán is tökéletes egyébként a folyamat, a Somogyi utcán talán egy picit nehézkesebb a feljutás az Oskoló utcára, itt nyilván azért a zebra picit beleszól az összképbe, egy picit lassabban tudunk autózni, de fennakadásról itt sem beszélhetünk egyébként, illetve tökéletesen, gyönyörűen rá lehet látni a belvárosi hídra, itt is mind a kettő irányban gyakorlatilag, mint kés a vajon, hogyha úgy tetszik, illetve hogyha gyakorlatilag még itt körbe megyek a toronyban, a Boldogasszony sugárút, illetve az aradi vértanúk tere egy része is, itt is tökéletes a forgalom. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 88 mindenkinek!
0: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
4: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, rengeteg érdekességgel megismerkedünk még a Dom tornyai, a Dom tér és bármilyen más lehetőségek kapcsán. Itt a 88-ban folytatódik a Hello Szeged, Tim Impala kezdi az órát Jenny Remixben és feldolgozásban érkezik a Dracula most tőle. 88.

0: tudósítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88.

0: on but the rent, no doubt. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. Right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Right. We out, we out. We
1: out. Itt a Rádió 88, a Hello Szeged pedig ma a Dóm tornyából szól és szórja a műsorát szerte a városra, hát innen a tekintetünk is egyébként szerte a városra mehet. Folytatjuk a beszélgetést, mint ígértem, érdekességekkel. Tóth Bence idegenvezető és Kis Norbert igazgatóhelyettes áll még velem itt mindig. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Hát folytassuk gyakorlatilag azzal, hogy a két tornyot már körbejártuk itt, gyakorlatilag beszédben, illetve a harangokkal is foglalkoztunk, de van még itt látnivaló, például van egy kupola kilátónk, ha jól tudom, folytassuk talán ezzel. Mit lehet erről tudni? Látogatható ez is kívülről, belülről? Hogy néz ki a történet?
2: Nyitvatartási időben minden nap látogatható a kupola. Ennek itt annyi az érdekessége, hogy a padlástéren kell keresztül menni, emiatt idegenvezetőhöz kötött, minden páratlan órában indul ide vezetés, nem is kell hozzá bejelentkezni, csak aki csak szeretne, fölismerhet a kupolába. A hátránya viszont, hogy nem belülről lehet sajnos körbesétálni, tehát nem a benti szekkó képeket megnézni, hanem a külső kerengőn körbesétálni és úgy megnézni a belvárost. Egyébként onnan is nagyon szép, egy picit alacsonyabb, mint a torony, de nagyon-nagyon jó a kilátás onnan is.
1: Van még egy Dömötör tornyunk, azért ezt is említsük meg, pláne azért, mert Szeged legrégebbi épületéről van szó, ha jól tudom, fordulhatok hozzád ez ügyben?
3: Pontosan, Szeged legrégebbi építészeti emléke, ugye nagyon kevés ilyen korú épület van, de történelmi okok miatt török hódoltság elsődlegesen. 13. században épült ez a látható formája, amit most így ismerünk itt Szeged szívében. Két korszakát tudjuk bemutatni, az egyik egy építészeti, vagy két oldalról tudjuk bemutatni, az egyik egy építészeti bemutatása, a másik pedig egy művészettörténeti, gyönyörű freskók díszítik ugyanis bentről, amelyek nem annyira idősek, ugyanis a dóm építésének az idején születnek meg, 1931-ben. A nagy templom felszentelését követően abban Novák Vilmos készíti el. Keresztelő kápolnává alakítják ugyanis ezt a megmaradt harangtornyot, és akkor így a történetét, művészeti értékeit bárki megismerheti.
1: Összegezve, hogyha megérkezik az ember a Dóm térre, és talán egy picit szerényebbek vagyunk, nem vagyunk olyan bevállalósak, nem megyünk be ide, nem nézünk be oda, mi várja az embert? Ugye fel lehet jönni ide, ahol most vagyunk. Ott van a kupola kilátó, amiről beszéltünk, a Dömötör torony is látogatható, hogyha jól tudom, illetve milyen lehetőségek vannak még itt?
3: Így van, a Dömötör torony ugyanúgy, mint kupola idegenvezetés keretében látogatható. Aki viszont nem kardió edzést szeretne, nem a tornyot szeretné megtekinteni, nekik is van lehetőségük. Egy hatalmas altemplomunk van, amely kiállító térként működik. Az egyházmegye liturgikus gyűjteményét mutatjuk be, azoknak a személyeknek az életútját, kiemelt sírhelyeit, akik dolgoztak a templom építésén, illetve hozzájuk kötődő emplom, pont Klebersberg Kuno, egykori kultuszminiszter születésének a 150. évfordulójához kapcsolódóan egy nagy jubileumi kiállításunk is van.
1: Kicsit személyesebb kérdések talán így a végére. Ti idén már hányszor másztátok meg ezt a 302 lépcsőfokot?
2: Hát elég nehéz lenne összeszámolni, csak a mai napon jöttünk föl 4-szer, meg volt már egy-két rendezvényünk itt, úgyhogy szerintem idénre a 20 fölött vagyunk, szinte biztosan.
1: Hát lábnap akkor kimaradhat az edzőteremben, hogyha arról van szó, én úgy gondolom. Melyik a kedvenc látképetek? Ugye egy 4 oldalra vezet ebből a fehér szobából, ahol most tartjuk a Rádió 80, az exkluzív branchet is, ki 4 ajtó 4 oldalra. Melyik a kedvenc oldalatok, ha csak egyet lehetne választani mondjuk?
3: Én Alsóváros irányát választanám, ugye a legfiatalabb és a legidősebb része Szegednek magával a Domtérrel, illetve az alsóvárosi kolostorral, ami szintén nagyon érdekes, értékes, történetű, középkori műemlék. Ott a nagy állomás, Tiszát is látjuk ebből az irányból, úgyhogy én Alsóváros irányát választanám.
1: Idegenvezetőként neked még egy plusz kérdése mellé az, hogy mi volt eddig a legkülönlegesebb kérdés, amit feltett mondjuk egy ide fellátogató, esetleg amire nem is tudtál válaszolni, vagy mi a legtávolabbi pont, ahova el tudunk nézni? Ez most 3 kérdés, de kérlek próbálj meg valahogy erre mind válaszolni, mert baromi kíváncsi vagyok.
2: A legtávolabb, amit nekem sikerült felismernem, az a Tisza-szigeti templomnak a tornya. És valóban egyébként szoktak olyan kérdések lenni, amire először az ember csak pislog, hogy lehet ilyet kérdezni. Részemről az, hogy hány téglából áll a dóm. Mondjuk nem nagyon szoktam zavarba jönni, 1 és 15 milliárd között van valahol. pontosan még nem számoltuk meg, de rajta vagyunk. Tehát ilyenek azért előfordulnak, de mondjuk ez tök jó, mert színesíti a vezetést, mert mindenkinek egy kicsit földobja a napját az ilyen poénos kérdés.
1: Ha kellene még egyetlen egy érdekességet mondani, amit talán nem minden idegenvezetés alkalmával mondotok el, vagy nem is tudhat mindenki, nincs fönt a Wikipédián és az interneten, ahogy azt szokták mondani, mi lenne az az egy érdekesség, amit így megosztunk mindenféleképpen a hallgatókkal, ami egy kicsit így exkluzívabb. Most nagyon betettem a kérdést, még hagyok egy kis időt, hogy gondolkozzatok, addig húzom az időt, hogy milyen szép is a belvárosi híd és a Tisza, még itt egy kicsit beszéljetek össze, mert tényleg nagyon messzire el lehet tekinteni, de magával az építménnyel kapcsolatban, magával a látnivalókkal kapcsolatban mit lehet tudni gyakorlatilag még?
3: Hát talán az egyik ilyen legérdekesebb kérdés vagy téma a kőbárány kapcsán szokott fölmerülni, és beszélgetések indulnak ebből. A kőbárány ugye Szeged legrégebbi szobrászati emléke, jelenleg két helyen látható másolata. Az eredeti a Móra Ferenc Múzeumban, Dorozsmán a templomnál, és nálunk a Dömötör toronynál van egy másolat, ugyanis ennek a kőbáránynak a történet egy helytörténeti vita is, hogy Dorozsmán vagy Szegeden állt egykor egy középkori templom, amit díszített. Ebből nagyon érdekes és nagyon hosszantartó beszélgetések szoktak útjára indulni, úgyhogy talán ennek a története az, ami így kiemelhető.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Tóth Bence idegenvezetővel és Kis Norbert igazgató helyettessel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtátok ezt az érdekességeket. Hát a bárány kapcsán pedig mindenki egy kicsit magáénak érzi, vagy szeretné legalábbis, de hát itt a környékben megosztozunk rajta. Nagyon szépen köszönöm az érdekességeket. Biztos, hogy beszélünk majd még, illetve ti is itt vagytok. Nem sokára fogadjuk a következő vendégeinket, ugyanis a Rádió 88 Exclusive Brunch az folytatódik természetesen, amihez az ételeket és az italokat a Dom Katedrális étterem és kávézó szolgáltatta és szolgáltatja mai nap alkalmával. Itt a 88-ban pedig már is folytatjuk Lost Frequencies dalával. Érkezik a Rise a szegedi kedvencek közül, és hogyha ez a dal bejön, akkor érdemes lehet elmondani róla a véleményen a radio88.hu/zene oldalon. A nagy sikerre való tekintettel nyár után még hetekig kihúztuk a Rádió 88 online zenei tesztjeit. Használd ki te is, szavazz és hallgasd a kedvenceid adásban.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az élet.

0: A The Beavers és a Sorrita Rádió 88-ban a Dóm tornya ad ma helyszínt a műsornak, a Hello Szegednek, és a brunchunk második állomása is most már elindul, nem sokára majd játszunk is, viszont érkezett még néhány kérdés a hallgatóinktól, mert rengeteg érdekesség elhangzott. Tóth Bence idegenvezetővel és Kis Norbert igazgató helyettessel beszélgetnék még egy rövid ideig. Volt a kőbárány, ami Dorozsma versus Szeged, kié, nem kié, e kapcsán is érkezett kérdés hallgatónktól, hogy a címerben is ugye benne van a bárány, van-e a kettőnek köze egymáshoz például?
1: Hát elméleti síkon lehetséges, mivel az eredeti kőbárány az Szeged legrégebbi domborzati műemléke, még a 12. századból, tehát fizikailag lehetséges, hogy emiatt került be. Ezt jelenleg nekünk még nem sikerült megtalálni levéltári források alapján, hogy emiatt került be. Nagyon valószínűnek tűnik, de nem tudjuk ezt 100%-osan kijelenteni. Viszont ugye nagyon jó kis táptalaja esetleg egy beszélgetésnek, vagy akár egy vitának is, mert ugye a dorozsmaiak azt mondják, hogy dorozsmái az eredeti kőbárány, a szegediek meg, hogy szegedi. És ennek az volt a jelentősége, hogy ráadásul nem, hogy két különálló településről beszélünk, de Dorozsma már mellé másik egyházmegyéhez is tartozott valamikor, és így az egyházmegyének esetleg a földjei tehát a területét lehetett esetleg tologatni, úgyhogy emiatt még mai napig is egyébként parázsviták alakulhatnak ki szegedi és dorozsmai, most nyilván értsük mind a kettőt idézőjelbe, között, hogy ki az eredeti kőbárány. Bárhogy összevonták a két települést, mondom ezt én szegediként, úgyhogy a dorozsmaiak ne haragudjanak meg rá, de szerintem így eldőlni látszik a vita. Nyilván bárkivel szívesen beszélgetünk erről a témáról.
0: Na hát akkor ez egy nagyon jó városi legenda, de van még itt az urbán legendekből egyébként a folytatásban is, mert hogy Gyöngyi is kérdezett tőlünk, ő pedig arra kíváncsi, hogy igaz-e, hogy egy hatalmas betonkorongra építették a tornyokat, ami megsüllyedt az egyik oldalra, így Szegednek kettő darab párhuzamos ferde tornya is lett. Arra kíváncsi, hogy ez igaz, vagy csak városi legenda igazából?
2: Ez egy jó kérdés, ami már igazából több mint 100 éve fennálló kérdés. A templom még épül, amikor ezt fölteszik, ezt a kérdést Förkernőnek, a templom tervezőjének. 1925-ben veszik használatba a templomot, nincs még teljes egészében kész, a tornyok is elkészülnek már ekkor. Áll a főfal, kupola megvan, belső tereket lehet használni. Ekkor volt egy szegedi építész, aki 14-ben, amikor az építkezések elkezdődtek, egy alapozási tervet terjesztett föl, ezt nem fogadta el az építészeti bizottság, ő pedig kilépett magából a bizottságból, vagy az építő társaságból, és később ő is beszállt ebbe a vitába. Förkernő azt mondta a felmerült kérdésekről, hogy hajlanak a tornyok, vagy egymástól távolodnak, hogy annyira mélyen van a tornyoknak az alapozás, hogy ha még hajlanának is, akkor sem lenne gond. És akkor utána ez elindította a szegediekben a vitát, hogy, vagy a lendületet, hogy na, akkor lehet, hogy mégiscsak, hogyha már az építész is így fogalmaz, és végső soron az a megállapodás született meg, külsős építészeket fölkérve, hogy ez egy optikai illúzió, tehát, hogy nincsen elhajlás a két torony között, ezt már Förkernő akkor alá tudta támasztani.
0: Hát így nem lett ferde tornyunk kettő is, gyakorlatilag ezt kijelenthetjük. És van-e még ezzel kapcsolatban, vagy mással kapcsolatban valami érdekesség? Látom, van benned még valami információ.
1: Van, igen, mivel nagyon úgy tűnnek, hogy a tornyok azok abszolút függőlegesek. Viszont állisan, de szűkülnek fölfelé, és így a perspektíva azt a téves képzetet mondja az agynak, hogy a tornyok nem függőlegesek, és emiatt, mint hogyha széttartanának egy kicsit. De ez az, hogy szűkül szépen lassan fölfelé a torony, néhány cent, vagy néhány téglányi távolságot szűkül ezen a távolságon, de ez egyébként látható. Viszont voltam úgy, hogy ráláttam mind a két toronyra, és először nem értettem, hogy mi a furcsaság benne. És utána rájöttem, hogy annyira függőlegesek a tornyok, hogy még a tetején a kereszt sem lógott ki. Tehát, hogyha olyan szögből nézi az ember, akkor látható, hogy teljes mértékben függőlegesek a tornyok. Tehát biztos, hogy nincs elhajlás a tornyok között.
0: Nagyon sok érdekesség lenne is még, de most is rengeteg érdekességet megosztottatok velünk. Köszönöm szépen a kis plusz lehetőséget, hogy megkérdezhettelek titeket erről. Itt a 88-ban pedig folytatjuk nem sokára az I Love Szeged játékunkkal is. A Rádió 88 brancsa pedig folytatódik. Nagyon sok árgus szemfigyel most rám itt a helyszínen. Most egy kicsit hozzátok is szólnék, hogy mindenki hallja Szegeden. Itt vagyunk négy szép fehér fal között, négy irányba már mindenki kiment, majd körbefaggatok mindenkit, hogy kinek mi a kedvenc oldala, illetve mit szúrtatok ki, illetve hát vendégül látunk titeket egy finom, hát most már nem reggelire, meg nem 10 óraira, de brunchra ez kijelenthető, szóval nyugodtan foglaljátok el a tányérokat, és akkor majd beszélgetünk közben is. Az ételeket pedig egyébként a Katedrális Étterem és Kávézó biztosította, csak hogy mindenki biztos legyen benne, hogy mivel találkozhat itt kint. Egyébként lesz az asztalokon guacamole, spanyol szalámi, olasz sonka, narancslével tudunk szolgálni, illetve egy különleges lazac tatár is van, szóval ehhez kívánunk majd jó étvágyat mindannyiótoknak. Nem sokára folytatjuk itt a helyszínen a 88-al a programot, illetve nem sokára folytatjuk majd Miley Cyrus dalával is műsorunkban. Hát Bontó Golyó ide aztán ne jöjjön, de a Wrecking Ball dalformájában nem sokára szól a 88-ban. Szép napot!
3: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
4: Gedzo, nekünk csengettek.
5: Jegyeket, bérleteket kérem.
6: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
7: az SKT Nosztalgia villamosáról.
8: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
9: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
10: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
11: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
12: A Gedzo meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
15: Építkezik? Felújít? A horvát szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
16: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
17: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
16: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
17: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
16: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
17: Szent Erzsébet Mónahalmi gyógyfürdő.
16: Hosszabbítsd meg a nyarat.
18: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
21: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autó a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
20: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Délibáb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
23: Ez reklám volt.
0: Ha az ember feltöltődne, kikapcsolódna, vagy egy picit hegyet mászna az Alföldön, akkor a Dóm tornyai ehhez tökéletes opciót adnak egyébként. Látogatható a Dóm tornya egyébként hétfő kivételével minden nap, ma pedig a Rádió 88 exkluzív bráncsájára hívtuk mintegy 32 hallgatónkat, nem sokára innen a helyszínről játszunk is majd egyébként, de még programok. Este 7 órától a Nagy Színházban érkezik az Én a te helyedben, emberi kapcsolataink színházi terápiájára kerül majd itt sor, illetve hát akkor beszéljünk egy picit haza még, ugyanis a Dómban este 8 órától indul a második zenekari koncert, a Hódmezővásárhelyi Katonazenekarad ünnepi hangversenyt, illetve nem áll meg a csapatás, este 7 órától a Klub 88 ma is hozza majd a kiváló ütemeket, Peter Loner lép majd a 95.4-en, ha lemezjátszók mögé. Jó szórakozást!
24: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

0: Egy vadonatúj lánycsapat, a Ketszáj és az Animalita Rádió 88-ban a Hello Szegedben, ami ma a domtornyából jelentkezik, és a játékunk is innen jelentkezik. Mindjárt visszajövök egy hölgyhöz, aki már játszani is fog velünk, viszont fontos elmondani, hogy páros mozi egyet lehet nyerni most itt a helyszínen a belvárosi moziba, és a Trécserő kávézó és cukrászda páros meghívását. Hát én azt mondom, hogy kezdjük is a játékot, nézzük, hogy hogy alakul a mai nap.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécserő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk.
0: A mai játékosunk pedig, szia, hogy hívnak?
3: Nelly.
0: No, Nelly, három kérdést fogok neked feltenni, pontosabban állítást, és el kell döntened, hogy melyik a hamis. Hogyha megtippeled jól a hamis állítást, akkor pedig elviheted az imént említett kettő nyereményt. Ketten vagytok itt a pároddal, hogyha jól gondolom. Páros mozi, egy páros Trécserő kávézós meghívás, szóval szerintem tökéletesen jó alkalom lesz ez nektek. Mondhatom az első állítást?
3: Igen.
0: Oké, és nos, az első állításom az az, hogy a Dóm torony kilátójába 302 lépcső vezet fel. Hát ezt tapasztaltátok, igaz-e?
3: Igen, ez igaz.
0: Még kilihegtétek most már magatokat, most már azért normális körülmények között tudunk beszélni. Van még egy állításom, mely szerint a fogadalmi templomban összesen 5 harang található.
3: Igen, igaz.
0: És hát akkor van még kizárólagosan talán egy utolsó, de lehet, hogy ez is igaz lesz. Szerinted hamis vagy igaz az állítás, mely szerint a dómtéren a térkövek lent, a dómtéren piros színűek.
3: Ez nem igaz.
0: Hát bizony, hogy nem igaz. Egy hatalmas tapsot szeretnék kérni a hölgynek. Sikerült megnyerni bizonyám a kettő nyereményüket. Nelly, jól emlékszem, ugye a névnem olyan borzasztó, de ezt még így egy percen belül meg tudtam jegyezni. Gratulálok, és akkor további jó falatozást kívánunk nektek. Mi fogyott már el eddig? Egy kicsit kunkuskodok. Nézzük csak.
3: Nagyon finom bráncsot kaptunk itt a helyszínen.
0: Mi volt eddig a kedvenc?
3: Lazactatár.
0: Hát azt gondoltam, mindenki ezt mondja egyébként, bárkit megkérdezek, szóval ezt így aláírom. Mindenkinek továbbra is jó étvágyat kívánunk, és jelentkezünk majd még természetesen innen a helyszínről is a 88-al. Bálja Lex és a Slep folytatja. Jaj,
1: Állás Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó is cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.
4: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el.

0: Itt a Rádió 88, melyből zenéhez szólt a Don't Call Me Up az elmúlt pillanatokban. Itt fent is a toronyban, a Dom tornyából jelentkezik, ugyebár ma a Hello Szeged, igen jó az idő. Ma egyébként 24-25 fokot lehet mérni a városban, derült felettünk az ég volt, erről egyébként nagyon jól be is számolhatok, körbenézve szinte egy felhő sincs az égen. Nem sokára pedig majd hát harangoznak, meg nekünk is becsöngetnek a Deles órában. Jönnek a friss hírek, információk, nem sokára pedig egy tökéletes helyi atmoszférával várunk mindenkit.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségében.

0: évszázad hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsón. Péntektől vasárnapig számtalan programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzzsonglőr show-val és a Korál Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szentmise és a körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
1: A búcsú rendezvénye az három helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a Búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörösére nő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
0: Ingyenes koncertekkel ünnepi az október 1-i zenevilágnapját az STE Bartók Béla Művészeti Kar. Holnap délután beharangozóként Szecsődi Ferenc, Liszt Ferenc díjas hegedűművész és a Kar hegedű együttese lép fel a Klebersberg könyvtár és levéltár átriumában. Csütörtökön napközben minikoncertek várják a zenekedvelőket a főépületük aulájában és a Rök előtti téren. Végül pedig egy nagyszabású esti hangversennyel koronázzák meg a napot a Fricsai Ferenc hangversenyteremben. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint, július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt. Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 22-én bejelentette, hogy a Tisza frakció nem támogatja jelöltet, és kérik a köztársasági elnököt állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen a legfőbb ügyész. És végül Ross Stewart Magyarországot is érinti jövő tavasszal induló utolsó turnéján. A skót világsztár 2027. június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves Ross Stewart 6. alkalommal lép magyar közönség elé. A legendás énekesnek világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott, és ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncertelőadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta koncerteken. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Itt a Rádió 88, Szeged az életünk része, ahogy a harangszó is. Eddig talán annyira nem lehetett hallani adásban a harangot, de hát a Deles harangszó itt a négy haranggal ebben a baloldali toronyban egészen különleges élmény. Hát megpróbálom mutatni, hogy kong a harang, szerintem elképesztő élmény. Itt van előttem a barról a második, és ezt kongatja most oldalról egy szerkezet. Egy picit csak így mutatom, hogy is hangzik ez igazából. Remélem, hogy jól hallatszódik majd. Na most van egy kis szünet, szerintem jön a következő harang. Pont most akartam megmutatni, de hopp, bemozdult a következő szerkezet. Nézzük, igen, mozog, itt előttem balkész felől a harang, most dőlöngél jobbra-balra, egy ilyen nagyon komoly vas szerkezet kongatja. Atya világ!

0: tényleg nagyon hangos. Hát azért ez a fejhallgató nagyon jó szolgálatot tett, köszönjük szépen minden technikusnak, aki létrehozta ezt, hogy ez itt a fejemen lehet, mert nagyon hangos. Jaj, jönnek a közlekedési információk, remélem, hogy hallja majd mindenki. Hogyha szétnézünk a városban, akkor azért még itt a harangszó közepette is lehet látni érdekességeket. Például, hogyha kinézünk a belvárosi hídra, akkor éppen azt látom, itt kijöttem most a folyosóra, picit itt halkabb a harangszó, így tudom mondani nyugodtan a közlekedési információkat. A belvárosi hídon Újszeged felé jelenleg 2 piros autó közlekedik, Szeged felé pedig gyakorlatilag egy darab sem. Egy busz jön át most éppen a hídon, hogyha velünk vagy, akkor integessetek, próbálunk odazumolni, és akkor hát, hogyha össze tudunk integetni. Jó utat kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedés. A 88-al, a közlekedési információkat pedig természetesen várjuk. 32998888.
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Egészen elképesztő élmény innen rádiózni, a Dóm tornyában vagyunk fent ma a Hello Szegeddel, még ebben az órában, rengeteg érdekességgel, és hát nagy-nagy harangszóval készültünk mostanra. Itt a Sophie and the Giants dalamos viszont adásban, ez már a Paradise.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Rádió 88, az életünk része, a Hello Szeged szól ma a város tetejéről, hogyha úgy tetszik, ugyanis a Dom tornyából rádiózunk a mai nap alkalmával. Kijöttem ide az erkélyre, a kilátó szintre, ugye ha szembeállunk a Dom téren a tornyokkal, akkor a baloldali toronyban vagyunk a város felőli oldalon, és itt a Tisza felőli torony van velem szemben, szinte, hogy egy picit csak lejjebb viszem a tekintetem, akkor ott van az a hatalmas nagy óra, ami lentről egyébként aprónak tűnik, de szerintem akkor a mutatója, mint én kétszer így megsatszolva innen, de szerintem még innen is mellé lövöm a nagyságát. Na és afölött van egy szint, meg még egy szint, és annál a szintnél oldalt kinőtt valamilyen kis zöld növény, képzeljétek el. Egy ilyen bonszájfára hasonlító valamilyen kis növény van itt. Hát elképesztő, hogy milyen magot hozhatott ide a szél, vagy hát más természeti jelenség, hogy nevezzük úgy, azért repkednek itt dolgok, maradjunk annyiban. Illetve hát repkednek jó szegedi kedvencek is a Rádió 88-ban, hozzuk az újdonságokat is. Három külön zenei világból jön egy érdekesség most, ugyanis Kygo Khaled és Griffin közösét játszom egy friss, ropogós dalt a repertoárunkból. Itt a Say My Love a Rádió 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás

0: elítélhetnek.
1: Nyugis vagy rohangálós?
2: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
1: De egy biztos,
3: ha a 88-at hallgatod, kétszer
1: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
3: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
1: Rádió 88. A

Pink zenéje szólt, ez volt a Secrets itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, és hát nem titok, innen jelentkezünk a Dóm kilátó szintjéről, a Dóm baloldali tornyából, és hát szerintem kijelent, gyere velem te is egy kis virtuális rádiós sétára, akár éppen ott a belvárosi hídon autózva, vagy éppen otthon egy-két tevékenykedés közben, ugyanis kiléptem itt a kihelyezés stúdiónk ajtaján, és egyből velem szembe van a másik torony, ahogy ezt mondtam is, és éppen ahogy a megszólalás elindult volna, megmozdult a nagy percmutató egyébként. Hát egészen elképesztő, hopp, most is megy egy picit, nagyon komótosan, nagyon lassan, percről percre, ahogy halad az idő, nagyon lassan mocorognak ezek a hatalmas mutatók itt a Dóm tornyain, amik lentről tényleg nagyon aprók. Hát erről az oldalról egyébként ezt lehet látni, ahova most éppen kijöttem, mint egy Rádió 88-as zászló, egyébként fekete rács van, gyakorlatilag tetőtől talpig itt a kilátóponton, balra, most balkész felől nekem a belvárosi híd van, szembe velem a Tisza, de hogyha megyünk itt egy kört a körfolyosón, remélem, hogy szeretnétek velem jönni, most itt körbe fogunk menni, itt a másik oldalra átjöttem közben, ez pedig gyakorlatilag magára a Dóm térre néz le. Egészen elképesztő alakzatokat öltenek ezek a világos és sötét szürke térkövek, illetve hogy az árnyék most már picit rávetül körbe az egyetemi épületekről, az is zseniálisan néz ki, itt már rá lehet látni az Aradi Vértanúk terére, ahogy mondtam, a fáktól egyébként nagyon nehéz például a forgalmat kijelenteni, hogy hogy áll, illetve hogy hogy vagyunk. Itt az Aradi Vértanúk terénél a villamost lehet például látni innen fentről, illetve ott azt a kedvenc kereszteződésünket, ami gyakorlatilag egy másfél-két éve van velünk ott, ugyebár a Mackó sajtott az elsőbségadás kötelező tábla, amit újonnan meg kellett szokni, néhányan ezt még most is szokják, főként a reggeli csúcsforgalomban. Ez volt a második oldal, meg itt a harmadik, ahonnan, hogy elnézek egyenesen, akkor látható maga a nagy áruház, a kráter ott előtte, a Dugonis teret pedig ugye maga az egyetemi épület, az igaz, hogy betakarja, de hát erre is rálátunk, meg jó messzire egyébként láthatók még itt építmények. Ott van nagyon messzire több templom is. Most elnézek jobbra például, ott van a Rókusi víztorony, ott van a telefontorony egyébként, és akkor itt gyakorlatilag már körbejövök a folyosón, és itt a negyedik oldalra is kijövök, itt már megint rálátok, ugyebár a belvárosi hídra, de itt inkább koncentráltan az Oskola utca látható rengeteg építménnyel. Itt van például a Nemzeti Színház. Innen egy köpésnek tűnik az egész, de egyébként nagyon messzire vannak, hát gyalogszerrel, aki nincs annyira kiedzve, annak ezek a területek, illetve még

0: El lehet látni egyébként ott a felső Tiszaparthoz is, gyakorlatilag ott, ahogy megyünk fel, vagy egy fekete autó megy fel éppen egyébként a felső Tiszapartra, ha velünk vagy, akkor üdv, innen ki lettél szúrva fentről a domtornyából, és gyakorlatilag akkor itt tettem is egy kört, remélem, hogy jó volt ez a kis virtuális rádiós utazás, ami tart még egy ideig, és hát élvezzük minden pillanatát, szerintem a stábunk minden tagjának nevében kijelenthetem ezt, viszont hát a jószegedi kedvenceket is élvezzük akár a munka közben, ebből sincs hiány, természetesen nem sokára Tiestóval folytatjuk. Ez lesz majd a The Business, elejétől a végéig a Rádió 88-ban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
2: Heti lapszámunkból. Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
3: Mozognom kellene, de drága, fizetős a parkoló és feszengenék is.
4: A házgyümben biztosan nem. Modern, tiszta környezet, ingyenes parkolás és szuper csoportos órák várnak.
3: És a segítség kell?
4: Segítőkész csapatunk végig melletted áll. Igazán otthon érezheted magad.
2: Házgyüm & Fitness Szeged. Szabadkai út 9/B. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
7: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
6: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
8: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
1: Ez reklám volt.
0: A szakemberek szerint Szegeden az egyik legkülönlegesebb lokációt és kilátást a Dóm tér, ezen belül is maga a Dóm adja. Nem tudom, tudtad-e, hogy a Szegedi Dóm az 1879-es nagy árvíz után lett fogadalomból született, ezért hívják fogadalmi templomnak, ezzel ma meg is ismerkedtünk, de ingatlan bérbeadási és vételi szempontból sem utolsó dolgok ezek a szép tájak és helyek a belvárosban. A két hatalmas torony ugyebár több tíz méter magasba nyúlik el, és gyakorlatilag gyönyörű szép a kilátás innen fent. Is, no meg hát a környező házak is azért ingatlan szempontból nem utolsók a felsorolásban.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
9: 8-ban, 8. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

A Compact Disco és a Sound of Our Hearts itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Jön néhány program lehetőség. Látogatható a Dóm tornya egyébként hétfő kivételével minden nap, ma pedig a Rádió 88 exkluzív bruncsára is meghívtunk 32 hallgatónkat. Kettő turnusban jöttek ők föl, ide beszélgettünk rengetegekkel a mai műsorban. Igazán izgalmas volt az elmúlt 4 órák, na de erről egy pár gondolattal később. Nézzük meg néhány program lehetőséget, mert hogy van még a kínálatban. Este 7 órától például a Nagy Színházban érkezik az Én a te helyedben, emberi kapcsolataink színházi terápiája program, és akkor beszéljünk egy picit ide a helyszínre. Este 8 órától a Dóm vár a második zenekari koncerttel, a Hódmezővásárhelyi Katonazenekar ad ünnepi hangversenyt, illetve várnak Véradáson ma délután 2-ig a Vérellátó Központban Szegeden. Itt segíthetünk is, ezért nagy köszönet a programokhoz, pedig jó szórakozást kíván a 88. Na és akkor hát valóban mondhatni tényleg könnyes a búcsú, mert hogy egy különleges helyszínről rádióztunk ma a Hello Szeged 4 órája, ma a Dóm tornyából jelentkezett gyönyörű kilátással a kedvencem, a Belvárosi Híd volt, illetve a Tisza, de akárhány emberrel beszéltem a hallgatóink közül, hát mindenki azért a Tiszát helyezte előtérbe, és hogy tényleg gyönyörű innen a kilátás. Köszönöm szépen mindenkinek a beszélgetést, hogyha már esetleg most otthonról vagy az autóban velünk vagytok, illetve köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, akár a munkahelyről, akár pedig az autórádiókból. Szerintem innen rádió műsor még egészen biztos, hogy nem szólt, tehát egy különleges helyszínt látogattunk meg, és hát az első bráncsot is elköltöttük együtt ebben az elmúlt 4x60 percben. Tényleg nem tudom elégszer szavakba önteni, hogy milyen szép a Tisza, milyen szép a folyó, milyen jó elnézni Alsóvárosra, milyen jó a belvárost, a Rókusi körutat, hát azt nem látjuk, de a környező utcákat, illetve egyéb más építményeket, igen, no, meg ellátni az M43-as autópályáig is kettő paneltöm közül, meg hát ha hallatszódik még egy kicsit a harangozás, itt kettőt is harangoztak, harmadik is megvolt, és akkor ezzel búcsúzom is. A Hello Szeged tehát ma innen jelentkezett, a mikrofonba pedig Bürgés Dávid szólt, már is a Lottika Mixer szólt, további szép napot mindenkinek és jó munkát!

0: Ez volt a Spice Girls dala, a Wannabe. Itt a 88-ban, ahol már is indul a Lottika Mixer. Hát picit alacsonyabbról egyébként ez alkalommal, de legalább nem szédülök bele. A Brunch és a Hello Szeged természetesen a Domból jelentkezett, most viszont már a Alsóvárosból, egy emeletnyi magasból szól a műsor. Remek napsütéssel 23 Celsiusokat mutat a hőmérünk, 24 lehet ebből egyébként majd nagyjából maximumként, úgyhogy egy még hozzájöhet. Sok napsütéssel, aztán persze mondjuk az éjszakai hőmérséklet az alaposan lehűl majd a felhők hiánya okán, 5 Celsiusok is lehet majd egyébként hajnalban, akár egyébként olyan 6-7 óra környékén is, és utána melegszik majd a holnapi napunk időjárása. Itt a Lottika Mixerben pedig a jó hangulatról majd a hangvadász játékunk is gondoskodik, meg mindjárt Tayo Cruz és Pitbull a There She Goes-zal. Én Szeri Csaba vagyok, hello!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség.

0: évszázad hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsón. Péntektől vasárnapig számtalan programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzzsonglőr show-val és a Korál Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szentmise és a körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
1: A búcsú rendezvénye az három helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a Búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörösére nő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
0: Suli kóstoló foglalkozásokat indít a Szegedi Janikovszky Éva általános iskola. A program sorozattal az a céljuk, hogy megkönnyítsék az iskola választást a leendő első osztályos soknak és a szüleiknek. Az első program csütörtökön délután kezdődik, amelyen a szülők megismerhetik az iskolát és a tanítókat. Másnap pályaorientációs napot tartanak, amin mások mellett a Magyar Honvédség, a Szegedi Rendőrkapitányság, a Tűzoltóság, a Közterületfenntartók és a vízimentők is részt vesznek. Élelmiszermoly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból. A Nébi azt írta, a 2027. június 1-jei minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint a 2027. március 15-i lejárati idejű 100 g kiszerelésű rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. Arra kérik a vásárlókat, hogy a termékeket ne adják kedvencüknek. És végül az évek során valóságos póni birodalmat épített magának Miranda Verby, akinek annyi póni figurája gyűlt össze, hogy azzal világrekordot döntött. 2025-re már több mint 4550 darabot gyűjtött össze, köztük egy 90 cm magas vidámparki darabot is. A Guinness World Record szakemberei 2025 áprilisa és júliusa között számolták össze a kollekciót, amely így hivatalosan is világrekordot ért. Azóta már körülbelül 7700 darabnál jár. A póni kincsek összértéke pedig a becslések szerint eléri a 40 ezer fontot, vagyis nagyjából 18 millió forintot. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szeged és a környék forgalma alapvetően nem olyan baljós és veszélyes. Nyilván a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok, amelyek zajlottak, még megvannak, és ezek természetesen továbbra is forgalomkorlátozással járnak. Böhöm nagy forgalommal viszont még egyelőre legalábbis nem kell számolni, ami pedig külön jó hír, hogy balesetről nem kaptunk jelzést, és egyelőre trafipaxos információ sem futott be. De persze, hogyha úton vagy a sebességhatárok betartására érdemes odaügyelni, SMS számunk és telefonszámunk pedig a 0632998888, ha bármit látsz, csörögj ránk.
2: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: A Lottika Mixer jelentkezik itt a 88-ban, a folytatásban néhány méterrel alacsonyabbról, mint a Hello Szeged, hát egy emeletnyi magasságból, csupán viszont rengeteg jó dallal, na meg a hangvadászi játékkal, és Tio Cruz és Pitbull is itt vannak. Már a Dersi Ghost szól, én Szeri Csaba vagyok.

Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88.

egy mindig hibátlan Bruno Mars-dal, az I Just Might itt a 88-ban. Ahol a délutánban több alkalommal is jelentkezik majd az Árkád hangvadászat, akár a következő etapban is lehet majd erre számítani, jön majd a figyelemfölhívás, hogy miként és hogyan lehet jelentkezni a játékra, az tulajdonképpen az elmúlt héthez megszokottan zajlik, majd egy kis kulcsszót kell elküldeni, aztán valakinél csörög a telefon, és ha nagyon ügyes, mindent ügyesen fölismer, akkor 15 000 forint értékben is lehet Árkád Szeged vásárlási utalványt nyerni. Ha picit kevésbé megy a dolog, akkor ez az összeg tud csökkenni, de egyébként amiatt se esünk kétségbe, mert hogy azt az összeget, hát üzleteltünk itt, hogy azt majd a műsorvezetők elköltik, de végül aztán nem így alakult, hanem egy nagy fináléban sorsoljuk majd ki. Úgyhogy az Árkád Szeged minden vásárlási utalványa nyertesre talál, ez egészen biztos, hogy az is, hogy a folytatás már a Solaré, a Lottica Mixerben, itt a megtalálom.

0: Linkin Parkkal, itt már nem Chester Benningtonnal, hanem Henry Armstrong hangjával 2024-ből, itt a 88-ban. Hát azért egy vagány húzása azt gondolom ennek a nótának is volt, és sok ilyen szegedi kedvenc jön a folytatásban is a 88-ban. Lehet például számítani mindjárt a Honeybees és Paulina közösére. Na megjön Roy is a Get Lucky-val. No, meg hamarosan néhány programötlet, illetve nem sokára az Árkád Szeged hangvadász játéka is jelentkezik itt a Lottika Mixerben a ma délután folyamán.
1: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Hódmezővásárhely újra felkerült egy rangos térképre a közönség szavazata alapján. A Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár nyerte a 2026-os Elefánt nagydíjat Kelet-Magyarország legjobb bárja kategóriájában. Hogy mit is jelent ez a valóságban? Éld át te is! Ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg. Pepperoni. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
13: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
14: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
15: A nyári szárazság elintézte a pázsitot.
16: Ősszel könnyen helyre hozhatod.
15: A meleg talaj és a több eső miatt a fűgyökere gyorsabban erősödik, tavasszal pedig sokkal korábban zöldel majd a kerted. Spórolj és füvesíts most! Fűmagok az Újházbodrogiban már 1769 forint per kilogramtól. Újházbodrogi Hódmezővásárhelyen és Szegeden is két helyen. www.újházbodrogi.hu.
6: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
17: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
6: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
18: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akku és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh,
19: ahol a hulladékból új érték születik.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ha este, akkor Klub 88, és a hétfő este, akkor a Klub 88-ban Peter Lohner, ma is rá lehet majd számítani. A Nagy Színházban Én a te helyedben címmel, Emberi kapcsolataink színházi terápiája címmel 19 óra

0: órától vár egy előadás. A Genesius Színház Szegeden a Pince Színházban vendégeskedik. Lovecraft Szín az űrből című darabját adják majd elő, illetve a második zenekari koncertet is megtartják. A Hódmezővásárhelyi Katonazenekar ad majd ünnepi hangversenyt a Dómban a mai napon. A Belvárosi moziban este vetítik a Bárány, amit akarsz című filmet, vagy a Vadon szívét is Brad Pitt-tel meg a kutyussal a főszerepben. A Cinema Cityben pedig este még ott lesznek az Átkozott boszorkák, ugye a Bosszúállók végjáték is visszatért a Ráadással a vászonra, és a Félrelépni szabad című magyar film is ott lesz a kínálatban ma este.
1: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra

0: És az még a jobbik eset. Már ugye, amikor valakivel a szívünk van tele, nem pedig más testrészünk, az sokkal rosszabb. Viszont jön mindjárt a játék, akár már egyébként a játék beugró feladatot, a játék kulcs szót. Várom is SMS-ben a 0632998888-ra, csak hogy jelezd, és tudjam, hogy szeretnél játszani az Árkád Szeged hangvadászat játékában. Aztán hamarosan valakinél csörög a telefon, és ha jól tudja, és fölismeri a hangot, amit éppen majd bejátszunk, és megmutatunk neki, hogy az vajon milyen zörej, honnét jön az Árkád melyik területére, akkor bizony nyereménnyel gazdagodik. Egy 15.000 forint értékű vásárlási utalvánnyal, hogyha hiba nélkül, segítség nélkül, azon nyomban rávágja majd a helyes választ. Tehát jöhet a játék kulcsszó és üzenet a 0632998888-ra, hamarosan pedig a telefoncsörgés is megkezdődik majd valakinél, de nyugalom, a délután folyamán összességben 3 ilyen játékra is lehet számítani. Nekilódulunk mindjárt az elsőnek, meg a Temper City dalának. Itt a Self-Aware című újdonsága, 88-ban alottik a mixer szól.
1: Figyelj, Szeged! Ez új!

0: Matt Simons és a Catch and Release itt a 88-ban a szegedi kedvencek közül. Ráadásul nálunk a 88-ban változatosan, hiszen 9 és 17 óra között ugyanazt a dalt kétszer tuti biztos, hogy nem hallod, viszont játékból meg betárasztunk az Árkád Szeged hangvadász játékára, még gyors lehet jelentkezni, nem sokára csörök valakinél a telefon, a játék szót kell elküldeni, ezzel adod a tudomásomra, hogy jelentkeznél a játékunkra, aztán hamarosan valakinél csörög a telefon és jön a játékhang, amit érdemes fölismerni. 24-120-ak lesz a csúcs, most még egyel alatta vagyunk a Rádió 88 hőmérője szerint, viszont szikrázó a napsütés, hátom olyan vénasszonyok nyara és a hétre alapvetően, hát a meglehetősen csípős hajnali és reggeli időjárás után ezt ígérik a 24-120 körüli csúcsokat.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Több évszázad hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsún. Péntektől vasárnapig számos programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzzsonglőr show-val és a Corel Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szent mise és körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
1: A búcsú rendezvénye az három helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a Búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörösére nő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
0: Elhunyt Kovács Sándor, avagy Sada. A szegedi kickbox mester mindössze 58 éves volt. Kovács Sándor neve méltán ismert volt a szegedi sportkörökben. Alapítója volt a Szegedi Tigers Kickbox SR nevű klubnak. Kovács Sándor edzőként generációkat tanított kitartásra, fegyelemre és a sport szeretetére. 4 büntetőügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, köztük politikai kapcsolatokkal, önkormányzati közbeszerzésekkel és állami beruházásokkal kapcsolatos ügyeket. Vizsgálják a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos kommunikációs és rendezvényköltéseit is. Az ügyeket korábban más hatóságok vizsgálták. És Margot Robbie nevet változtatott. A színésznő csaknem 10 évvel azután, hogy hozzáment Tom Eckerley filmproducerhez, hivatalosan is felvette férje vezeték nevét. A hivatalos dokumentumokban a 36 éves színésznő már Margot Elise Eckerley néven szerepel. Ettől függetlenül a nyilvánosság előtt várhatóan továbbra is a Robbie nevet használja, de rajongói szerint a Margot Eckerley is jól hangzik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Malkosházi körúton a bevásárlóegységeknél rendőri ellenőrzéssel, sebességméréssel lehet egészen pontosan találkozni. Ott különösen érdemes az 50-es betartására odafigyelni. Más hasonló infó Szegedről és a környékről sem futott be. Szerencsére balesetről sem kaptunk jelzést. Kisebb-nagyobb munkálatok, főleg egyébként ugye akár vízvezeték, rekonstrukciós munkálatok Szegeden és Új-Szegeden is előfordulnak. Mondhatni a szokásos helyeken ott némi forgalomkorlátozásra számítani lehet. A hazafelé tartó nagy tumultus pedig még nem indult be, de hát nyilván ez a hét fő sem lesz más, ilyen szempontból erre lehet számítani. Én pedig számítok a te útinfódra, 06 32 99 88 88 a számunk.
2: Támogatta a B99 autó. LED világítás és autóápolás szakértelemmel.
3: Ez még a Lottika Mixer, ahol mindjárt jelentkezik a hangvadász játék az Árkád Szegeddel közösen. 15.000 forint értékű nyereményért nem sokára csörgetem valakinél a telefont, miközben Szeged kedvenceit füleljük, jön mindjárt a Well Hello Regard, és Another Is It, már a Talk to You-val üdvén Szeri Csaba vagyok. 8-ban.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: Idola, viva la vida! Itt a 88-ban, ahol már is jön az Árkád Szeged hangvadász játéka. Vártam az üzenetben a játékszót, befutottak a szerencsés pedig. Hát meglátjuk, hogy mindjárt mennyire szerencsés. Panna, aki már itt van velünk a vonalban. Megvagy olyan a környezet, hogy tudsz fülelni a telefonra, mert akkor bejátszom neked ezt a hangrészletet. Na figyelj, Panna! Ez ilyen rövidke, bejátszom még egyszer, jó? Ilyen jó szívű leszek, mert ez olyan rövid, hogy fölfogni is nehéz. Mit gondolsz, mi lehet ez?
1: Nem tudom, bélyegző.
0: Az nem teljesen jó irány.
1: Nem teljesen jó irány.
0: Adjak egy kis segítséget, akkor 5000-rel ugyan csökkentjük a nyereményt, de az még mindig jó lehet, akkor is egy 10-eset van. Oké. Bemutatom még egyszer a hangot, meg akkor adok hozzá egy kis segítséget.
1: Jó.
0: Hát a különféle drogériákban mondjuk előfordulhat ilyenféle kis hangocska. Akár az Árkádszeged területén belül is.
1: Drogériában.
0: Mondjuk még egy segítséget? Akkor lecsökken 5000-re a nyeremény, de még az is azt gondolom, hogy egészen jó.
1: Jó legyen.
0: Na figyelj, például bejátszom még egyszer. Drogériába fordul elő ilyen, meg reggel mondjuk, én azt gondolom, hogy te is úgy, hogy eled, én egészen biztos, hogy használok. Parfüm, hát tökéletes, ez volt az. Ez az a hang. Ha nagyon közelről egy mikrofonba parfümöt fújsz, az pont így hangzik, azt nem tudom, hogy a mikrofont ki kell dobni, amivel mi fölvettük ezt a hangot, viszont neked van egy 5000 forint értékű Árkád Szeged vásárlási utalványod, ami szerintem azért egy egészen jó kis nyeremény. Mit szólsz hozzá?
1: Igen, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, hogy folytatódik a napod?
1: Munkával.
0: Munkával, meddig dolgozol, meddig vagy a mókuskerékbe?
1: Négyig.
0: Hát figyelj, onnan gyorsan kiszabadulsz, aztán a hazaút, mivel közlekedsz?
1: Autóval.
0: Szegeden? Belvároson átmész?
1: Igen.
0: Hát akkor hallunk még egymást, te engemet gondolom biztos. Jó, mert ott jó, majd rendben. Segítek a hazajutásba, jó? Köszönöm, Panna!
1: Rendben, köszönöm szépen!
0: Minden jó, szia!
1: Ja.
0: Panna egy 5000 forint értékű vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb, a játék pedig a Lucky Let's Go-ban is jelentkezik, ami pedig a filmes kínálatot illeti, a Cinema City-ben vetítik például a Csajos Hétvége című filmet este, de Vásznon lesz a Préri Farkas Visszavág is, igen, a gyalogkakukkal néz majd Farkas Szemet egy ilyen különleges élőszereplősen földúsított változatban, valamint a Dómban a második zenekari koncertre is lehet számítani, a Hódmezővásárhelyi katonazenekarad ünnepi hangversenyt este 8 órától.
2: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a Rádió88.hu-n.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
4: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgásklinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
5: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
6: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől? Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
7: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
9: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
10: Készült a Csongár Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásából.
11: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: A héten az egészségpercekben a merrákkal is foglalkozunk. Az emlők rosszindulatú daganata egyébként a közhiedelem ellentétben nem csak a hölgyeket érinti, bár őket sajnos sokkal gyakrabban, de férfiaknál is előfordulhat hasonló. Ráadásul egy rendkívül agresszív és gyorsan áttétet képező daganatról van szó. A statisztikák is azt mutatják, hogy a 70-es évek óta egyre több nőt érint. Annak ellenére, hogy egyébként a szűrővizsgálatok rendelkezésre állnak, és tényleg életet menthetnek. Fontos, hogyha időben felismerik, akkor a merrák rendkívül jó eséllyel gyógyítható, és aztán tényleg a Kabba Ipatika csapatának hasznos tanácsa ez alkalommal mindenképpen az, hogy a szűrővizsgálatokon kifejezetten érdemes részt venni.
1: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészség.

0: Sheeran, aki kicsit a koncertúrája közepette magára maradt, nem úgy Bürgés Dávid, aki abszolút nem volt egyedül a Dóm tornyában. Toronyőr nem volt mellette, viszont a Rádió 88-as brunch játék nyertesei is ott voltak, na meg a harangok is ott voltak egyébként Dávid mellett, délbe pedig ezek meglehetősen hangosak voltak, mutatom is, hogy mennyire.
1: Hopp, bemozdult a következő szerkezet. Nézzük, igen, mozog, itt előttem balkész felől a harang, most dőlöngél jobbra-balra, egy ilyen nagyon komoly vas szerkezet kongatja, atya világ!

0: tényleg nagyon hangos. Hát azért ez a fejhallgató nagyon jó szolgálatot tett, köszönjük szépen minden technikusnak, aki létrehozta ezt, hogy ez itt a fejemen lehet, mert nagyon hangos.
1: Dávid beszámolói nyomán egyébként hát abszolút leszögezhető, hogy ez ott élőben még hangosabb volt. Dávidunkat el is küldtük egyébként egy hallásvizsgálatra, úgyhogy annak várik az eredményeit, amik pedig megérkeznek, jön a Blaha Louisiana. Itt a túltávol elég közel, hát elég közel volt a harangokhoz Dávidunk, ugye?

0: Perry és az egyik első sikere az I Kiss the Girls szólt itt a 88-ban. Szól mindjárt az Árkád Szeged hangvadász játékának újabb feladványa is. Már jöhetnek az SMS-ek, jó játék. Ezt várom SMS-ben a 0632998888-ra a beugró feladat ez. Csak hogy tudjam, hogy ki az, aki játszana, aztán hamarosan valakinél csörög a telefon, és akár 15 000 forint értékben egy Árkád Szeged vásárlási utalvánnyal gazdagodhat, hogyha nagyon ügyes. Hát remélem, hogy úgy lesz. 24 Celsius fok, ez pedig így lett, ez volt az ígéret, itt tartunk most, aztán persze, ahogy majd a napocska a horizontalába, akik elkezd lehűlni a levegő, éjszaka pedig 10 Celsiusok alá süllyed, sőt, könnyen lehet, hogy a holnap hajnalunk az olyan plusz 6 Celsiusokról indul. Na, az picit csípni fog.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó.

0: Megnyílt a Muncs első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a Nébih tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlérett gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni. Egyebek mellett erre is ad tippeket a Muncs életmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz.
1: A ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, vagy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. A másik, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor mindent megveszünk, amit a szemünk kíván.
0: A bélben élő bakteriofágok szerepét vizsgálták súlyos fertőzések kezelésében szegedi kutatók. Három akut leukémiával kezelt antibiotikumokra nem reagáló beteg kapott székletfiltrátum transzplantációt, és mindhármuknál javulást tapasztaltak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mindössze három beteggel végzett vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, ezért nagyobb vizsgálatokat is végeznek majd. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. És kiállítják a legjobb horrorfilmek jelmezeit és kellékeit Los Angelesben. A Halloween és a fűrész jelmezeit is meg lehet tekinteni a Los Angelesi Múzeumban. A gyűjtemény egyik legkorábbi jelmeze Lugosi Béla köpenye, az 1931-es Drakulából. Az újabbak egyike pedig Gladys nagynéni nadrágkosztümje a tavalyi Fegyverek című filmből. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Makkosházi körúton korábban volt sebességellenőrzés Szegeden. Érdemes figyelni a sebességhatárok betartására, arra és bármerre is, biztosan mi biztos alapon. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést, viszont nem teljesen kizárt, hogy a Kálvária sugárúton némiképp nagyobb a forgalom, és a Boldogasszony sugárút Tiszalajos körút környékén is. Ezzel úgy tűnik, hogy lehet számolni. Ha útinformációd van, és hamarosan egyébként ennek biztos hasznát vesszük, mert a hazafelé tartó etap, hát biztos, hogy nem lesz gyaloggalop, a segítségbeli 0632998888-ra jöhet.
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.
3: Ez már a Lucky Let's Go itt a 88-ban, ahol természetesen Szeged kedvenceit tálaljuk. Jön nem sokára az Árkád Szeged hangvadász játékának egy újabb felvonása és a 15 ezeres utalványért. Na meg Olivia Dén is itt van velünk, hát tessék, már jön is tőle a Man I Need Him, Szeri Csaba vagyok.

0: Ez a 88, benne pedig a Lucky Let's Go szól, és érdemes csekkolni, hogy mi történik majd velünk holnap, szeptember 29-én. Hát például egészen biztos, hogy lesznek névnaposok, a Mihályok és a Gáborok ünnepelnek egyébként elsősorban a holnapi napon, érdemes őket köszönteni. A kávé világnapja is egyébként a holnapi, legalábbis Magyarországon majd. Akkor ünneplik, illetve a magyar néphagyomány szerint a pásztorok elszegődtetésének napja is a holnapi Mihály napjához köthető, a kukoricatörés kezdetét is így datálták, hát persze aztán mondjuk, amikor azt kitalálták, még lehet, hogy volt kukorica, ennek az állománya azért most már megint csak más, itt manapság ebben a szárazságban, illetve ha Mihálykor dörög az íg, szép lesz az ősz, de kemény a tél. Hát spoilerezek, valószínűleg nem dörög majd az ég, mert hogy komoly kis napsütést ígérnek, a kezdeti pici csípős 5-6 Celsiusokról olyan 24 Celsiusokig melegszik majd a hőmérséklet, illetve érdemes hozzátenni, hogy a holnapi az ételpazarlás világnapja is, ennek kapcsán pedig a Gedzó meg a Daniban Zwecker Bence, a Muncs alapítója és Rácz Bertalan üzlet tulajdonos vezető érkezik majd a Muncsboltból, hiszen már, ahogy a híreinkben beszámoltunk róla, Szegeden is lehet ilyennel találkozni, és hát az ételpazarlás, mint olyan, egy fontos témakör, amit azt hiszem, hogy sikerül majd körüljárni, és hát őszintén remélem, hogy gondolatébresztő lesz a dolog, és mindinkább jobban odafigyelünk majd az ételpazarlásra is. Ezeket hozza majd például a holnap.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen

0: Ez volt a Bermuda és a London című daluk a 88-ban szigetországbeli látogatás, most megint az Árkád Szeged hangvadász játéka. Timi már itt van velünk a vonalban. Timi, fölkészültél? Mehet a játék?
1: Mehet, igen.
0: Oké, ezt figyeld.
1: Mozgó lépcső.
0: Biztos vagy te ebben?
1: Lift?
0: Nem, segítsek? Mert ezek nem jó irányba mentél el. Egyébként van az Árkádban ilyen, de nem ez a hang. Ez egy másik. Segítek egyet, jó? 10 000-re lecsökken a nyeremény, de még az is azt hiszem, hogy jó. Oké? Ilyet például a száddal tudsz csinálni. Jó? Ez a segítségem. A száddal tudsz ilyet csinálni, megmutatom még egyszer a hangot. Tehát bármennyire meglepő, ezt a száddal csinálod.
1: Szuszogás.
0: Majd, hogy nem, ez már nem olyan rossz. Hát igen, mondjuk ugye nyilvánvalóan az Árkádban lélegzünk, tehát hogy ez alapvetően lehetne jó is, és előforduló hang. Mit szólsz, hogyha segítek még egy kicsit, és akkor 5 000-es az utalvány, de hát még az is jó.
1: Jó.
0: Oké, ez a hang. És azt mondtam, hogy a száddal tudsz ilyet csinálni, például amikor iszol.
1: Nyelés. Sorokkal nyelés.
0: Majd, hogy nem, hát iszol valamit, lenyeled, így van, de azt ugye, hát bejuttatod a szádba.
1: Iszol, üdítő, iszok.
0: Tudod mit? Hát én egészen pontosan a szürcsölésre gondoltunk. Ez szürcsöl.
1: Szürcsölés. Igen. Nagyon nem volt jó az a hang.
0: Nehéz, de hát meg kell küzdeni, nehéz volt. Figyeltél egyébként a játékot el eddig?
1: Igen, figyeltem, uh-huh. igen, és eddig könnyűk voltak. Na. Nagyon az a mozgó lépcső is, meg evőeszközök.
0: Ez egy picit nehezebb volt. Most,
1: nehéz volt,
0: de van egy 5000 forint értékű utalványod, jó?
1: Jó.
0: Oké, Timi. Úgyhogy ezt bezsebelted, aztán figyeld és füled még a játékot, hát ha lesz nekik könnyű napok is.
1: Sajnálom, hogy nem sikerült.
0: De ez milyen az? De sikerült. Jó, a 15 000-es meg a 10-es. Nem sikerült, sikerült az 5-ös. Jó, így állunk hozzá, pozitív napot tartunk. Jó. Úgyhogy 5000-re több, mint a nulla, tehát hogy ez tök jó szerintem. Oké, Timi.
1: Köszönöm szépen.
0: Némi jó indulattal és egy kis segítséggel, Timi. 5000 forintos utalvánnyal gazdagodott, egy 10-es pedig így megint bekerült a finálé játékba. Az is jól hangzik. Meg egy csomó szegedi kedvenc is mindjárt jól hangzik. Érkezik például Eva Max. No, Megali Golding és a Love Me Like You Do is a szürke 50 árnyalatából. A dal az kétségtelenül nagyobb siker volt, mint az ide vonatkozó film, ez pedig a 88, a Lucky Let's Go-ban pedig természetesen a legfrissebb útinformációk is jönnek majd.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
7: A suli elkezdődött, akkor ennyi volt a nyár.
8: Ugyan már, Mónahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
7: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
8: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
7: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
8: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
7: Hosszabbítsd meg a nyarat.

0: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
2: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
3: E heti lapszámunkból.
4: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri sugárúti tömb belsőben.
2: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
6: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
1: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
7: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 33 darab lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 5-én és 6-án van lehetőség. A pályázati dokumentáció szeptember 28-a és október 9-e között térítésmentesen átvehető az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, illetve a www.ikv.hu honlapról letölthető. Benyújtásának határideje október 22-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükör heti lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
8: Pepperoni pizzéria és biliárdbár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Október 3-án próbáld ki élesben, amit eddig csak a fürdőszobában mertél. Karaoke estel és egy bulis DJ-szettel várunk.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Keddi, azaz holnapi programötleteket gyűjtöttem össze. Endrei Judit a Kíváncsiság tart fiatalon című előadása az IH rendezvényközpontban, aztán az STE Klebelsberg könyvtár és levéltárban felütés címmel a Bartók Béla művészeti kar hegedű együttesének a zene világnapját beharangozó hangversenye holnap 14.30-tól lesz esedékes. A Domban este 8-tól kamara koncertre lehet számítani, Bach, Beethoven vagy Brahms művei is fölhangoznak majd, illetve a Grand Caféban 19 órától az NXCT egy kortárs cirkusz és vizuális performance várja majd az érdeklődőket. Érdemes is időben odaérni, hiszen ez a performance nagyjából 7 perc hosszúságú lesz.
10: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

Indul a nagy üzem a szegedi közlekedésbe, sajnos már baleset miatt is van torlódás. A Kálvária sugárúton a 2-es kórháznál történt egy baleset. Annak magasságából érkezett erről információ a városból kifelé tartó oldalon. Ott emiatt torlódik talán a keleténél jobban a forgalom. Egyébként az Algyűi út, azt nem mondom, hogy már beállt, de nyilvánvalóan megkezdődött ott is a torlódás és a lassabb átjutás. De sokan vannak a Nagykörúton, a Kossuth-Lajos sugárúton, és egyre többen autóznak, akár a Rakparton vagy a Boldogasszony sugárúton is. Ha útinformáció birtokában vagy a segítségnek, örülünk. 0630 299 88 88 a számunk. Támogatta a hatja.

0: Swift dala idézte föl talán a mozis élményeket és a Toy Story 5. részéből szólt a dal. A következő órában pedig megint csak jön az Árkád Szeged hangvadász játéka, már jöhetnek az üzenetek a játék szóval, hogy tudjam jelentkezni, aztán valakinél csörög a telefon, hát ha ma a harmadik játék elhozza valakinek a 15 000-es utalványt. Baleset történt a Kálvária sugárúton a 2-es kórház magasságában, ott lassabb átjutással érdemes számolni, egyébként pedig a nap még süt, 23 Celsiusokat mutat a 88 hőmérője, és ha bár éjszaka lehűl a levegő, azért jó időre számíthatunk majd holnap is 23-24 Celsiusokos csúcsokkal.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig.
2: A Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Komoly üzleti lehetőséget keres Szeged szívében. Most itt a ritka alkalom.
6: A Szegedi Közlekedési Kft. Értékesíti 241 négyzetméteres földszinti ingatlanát a Deák Ferenc utca 31 szám alatt. Kiváló lokáció, kiváló befektetés.
5: A pályázat benyújtási határideje október 5. Részletek és teljes pályázati kiírás skt.hu.
7: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tudás.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ez reklám volt.
2: Ingyenes online programokkal segíti az Amikosz a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12-18 éves diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renát, a projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténet keresztül ismerhetnek meg idegen nyelveket.
3: A kalandos.amigos.hu oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek amigók.
2: Míg el se indult a gyártás, már Szeged legnagyobb adózója lett a BYD. Botka László polgármester ezzel a vállalatot érő támadásokra reagált, és azt mondta, a BYD gyár építése kapcsán idén majdnem 800 millió forint iparűzési adót szedhetett be az önkormányzat. Az összefogás Szeged jövőjéért frakció emellett korlátozni akarta a város területén a munkásszállók létesítését. A polgármester szerint viszont ez állami hatáskör, emellett pedig elkészült egy új 2000 fős munkásszálló a gyár mellett, ahol az üzemi dolgozók lakhatnak majd, és ugyanott egy másik szállóra is megvan az építési engedély. Alakul Magyarország korrupció ellenes teljesítménye. A korrupció elleni államok csoportja 2015-ben 18 korrupció ellenes ajánlást tette a magyarországi hatóságoknak. Ezek mentén vizsgálják időszakonként az országot. 2022-ben még elégtelen osztályzatot értünk el, most viszont a 18-ból már 10 ajánlás kielégítő végrehajtásáról vagy kezeléséről számoltak be. És a Pókember filmek rendezője mentheti meg a Star Wars-ot. John Watts-ot szemelte ki a Lucasfilm a kassza siker folytatására. A stáb új trilógiában gondolkodik, amely visszatér a Skywalker család történetéhez. Watts-ot a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találják alkalmasnak a feladatra. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Kálvária sugárúton történt egy baleset a körúthoz közeledve, a kettes kórház térségében jött erről információ, és egyre élénkebb a forgalom, akár a Tisza-Lajos körúton, a Nagy körúton, de meg hát nyilvánvalóan a ki is bevezető részeken a sugárútakon, az Algyői úton némi torlódás már egészen biztos, hogy jellemző, de a Szabadkai úton és a Szőregi úton, vagy a Kossuth-Lajos sugárúton is sokan autóznak. Ha útinfót van, akkor pedig a segítségnek örülünk, 0632998888 számunk, hogyha hozzá tudsz tenni infóinkhoz.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
4: Az Árkáceket hangvadász játéka a Lucky Let's Go 60 perces etapjában is jelentkezik a játék kulcsszóval. A jelentkező üzenetek a 0632998888-ra jöhetnek, és jönnek Szeged kedvencei is, már itt a Moves Like Jagger. Üdvözöllek, én Szeri Csaba.

0: Pénz csapatának talán egy picit ritkábban hallott, de nagyon vagány dala, Szívedből minden kell szólt itt a 88-ban, a Lucky Let's Go-ban. A Kálvária sugárúton a forgalmi térképünk már nem jelzi a balesetet, úgy tűnik, hogy ott át lehet jutni, szerencsére talán nem is volt olyan nagy a baj. A Tisza-Lajos körúton és a Boldogasszony sugárúton, na meg akár egyébként a rakparton, egészen sokan vannak, de hát igaz ez a Kossuth-Lajos sugárútra, egyre többen autóznak egyébként a nagy körúton is, javarészt bármelyik részén, néhány kis forgalmi korlátozó rész, ugye itt egyébként előfordulhat. Sokan vannak az Algyői úton és nagy a torlódás, most egyébként ebben a pillanatban épp a városból kifelé tartó oldalt jelzi nekünk a forgalmi térképünk, de lesz ez még fordítva is. Illetve a Szőregi úton és a Szabadkai úton is sokan próbálnak meg elsősorban talán kijutni a városból. Egy picit lassabb átjutással érdemes számolni, és az elkövetkezendő egy-másfél óra azért még szólhat erről. Ha útinfód van, akkor tudod, a segítség igazán jól jön. 0632998888 a számunk.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.
2: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Harry Styles, American Girls.
2: Fresh music all day. Rádió 88, Szeged.

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Szót SMS-ben a 0632998888-ra. Mindjárt jön egyébként az Árkád Szeged hangvadász játék, valakit visszahívok az üzenetküldők közül. Egyébként pedig hát Szegeden a szokásos a forgalmi helyzet. Nyilvánvalóan a szokott helyeken, a sugárutakon, a körutakon, legyen az a Nagy körút vagy a Tisza Lajos körút, de akár még a külső körút is, meglehetősen sokan autóznak, több autós van a Huszár Mátyás rakparton, a Kossuth Lajos sugárút is tényleg úgy tűnik forgalmi térképjeink alapján is, hogy meglehetősen torlódik. Római körútnál vannak még meglehetősen sokan, de hát az Algyői út is hozza a formáját, mind a két oldalon némi torlódással lehet számolni, a Szőregi úton is hasonló a helyzet, a Szabadkai úton most talán kevésbé izzik vörösben ez a forgalmi térkép, de hát ne legyenek illúzióink, azért ott is némi várakozással szinte bizonyos, hogy lehet számolni. Az útinformációkat pedig akár az elmondott SMS és telefon elérhetőségre várom nagy szeretettel.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
3: Gedzó, nekünk csengettek.
2: Jegyeket, bérleteket kérem.
4: Október 1-én a Gedzó meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
5: az SKT Nosztalgia villamosáról.
4: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
5: Most
4: te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
1: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
4: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
1: A Gedzó meg a Dani támogatója a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Figyelem! Figyelem! Figyelem! Indul az ősz legnagyobb akciója a Zengő Alföldnél. Szeptember 7-től 8 héten át minden héten új, kihagyhatatlan ajánlatok. Vásároljon nálunk és ossza meg heti akciós Facebook posztjainkat. Az akció végén 5 darab Electrolux 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímát sorsolunk ki. Összesen 1 millió forint értékben. Zengő Alföld Kft. Szeged, Szőregi út 50. Ne maradjon le!
9: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
10: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
13: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Dől ki a meleg az ablakon és a falakon.
15: Állíts meg a pénznyelőt.
14: Szigetelj még a tél előtt, mert a legolcsóbb energia az, amit el sem használsz. Födémre, homlokzatra, tetőre, isover, rockwool és karbolent hőszigetelést választva biztosra mész. Keresd minket a legközelebbi áruházunkban, az Újház Bodrogi Szegeden és Hódmezővásárhelyen is két helyen áll a rendelkezésedre. www.újházbodrogi.hu.
16: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
17: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
18: Életed egyik legfontosabb döntése előtt állsz? Mi segítünk megtalálni az utadat. Jön a jubileumi 25. pályaválasztási napok az Agórában. Akár az általános, akár a középiskolai tanulmányaid végén jársz, gyere el október 2-án, 3-án vagy 5-én az Agórába, és ismerd meg a Délalföld legújabb továbbtanulási lehetőségeit, vagy próbálj ki új szakmákat. Felnőttként tervezel új karriert? A térség felnőtteknek szóló képzései is várják az érdeklődőket. Október 3-án a családoké a főszerep, profi pályaválasztási tanácsadással és ingyenes nyelvi szint felmérésével. reklámidővel várunk benneteket. Találd ki magad és dönts okosan a jövődről. Október 2-a, 3-a és 5-e, 25. pályaválasztási napok az Agórában.
19: Készült a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal megbízásában.

0: Ból.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
3: Fedezd fel, milyen egy nemzetközi általános iskola Szegeden. Az IPS Szegedi Nemzetközi Általános Iskola vár egy iskola bemutató beszélgetésre. Október 7-én szerdán 17 órakor a Lidicei téren. További információ és regisztráció www.szegedips.com.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Megesik, hogy izomgörcsök gyötörnek, esetleg zakatolnak a gondolatok a fejedbe, és az alvás sem úgy megy, ahogy az pontosan jó lenne és pihentető. Hát könnyen lehet, hogy a tested ezzel jelzi, hogy magnézium hiányban szenved. Ugyanis a magnézium, hát egyes elképzelések szerint egyféle fajta láthatatlan karmester a szervezetünkben, csendesíti a stresszt, megteremti a harmóniát a belső folyamatok között, és a hiánya bizony okozhat problémát, úgyhogy érdemes azt pótolni, egyébként pedig akár egyébként egy vérvétel is segítséget nyújtat abban, hogy pontos képet kapja arról, hogy magnéziumból van-e elég a szervezetedben, segít megnyugodni, és hát néha az jól jön, úgyhogy nem érdemes megfeledkezni róla.
4: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
5: Balesetről és sebességellenőrzésről nem kaptunk információt, Szeged útjai viszont főleg a főbb útvonalak azért meglehetősen terheltek. A temesvári körutat nem emelegettem még, pedig azért ott is lassabban lehet már a hídról lefelé is lejutni, akár egyébként sokan vannak a Szőregi úton is. Itt ugye már az újszegedi részen némi forgalom, korlátozás és elkerített rész is van, ott nem megszokásból közlekedjünk. A római körúton, valamint a nagy körúton még az Árkád környékén van több autós, de sokan próbálnak kijutni a Kálvária sugár úton is a városból. A külső körútnál némi torlódás van is, illetve a Kossuth-Lajos sugárúton a lámpás körforgalomnál is. Hát nem biztos, hogy az első lámpán lehet tovább jutni, főleg a városból kifelé tartó oldal a terhelt, de az Algyői úton is indul a bandula, ott is némi lassulásra lehet számolni, és a Szabadkai úton is, főleg a városból kifelé. Útinformáció pedig jól tudod, de azért segítek, 0632998888, ez a telefon és SMS számunk is.
4: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: László, Timén, a David és a Toxumi a 88-ban, én pedig már is beszélek valakivel, egészen pontosan az Árkád Szeged hangvadász játékában, ha minden igaz, Reni van itt velünk, ugye? Hello, szia!
1: Ja, igen, én vagyok.
0: Jó helyen járok. Oké, Reni, van-e időd itt a, nem tudom, mekkora rohanásba vagy a hétfő délutánban?
1: Annyira nem, csak annyira, egy kicsit.
0: Csak egy kicsit, jó, van, merre kell rohannod?
1: Hát még a munka végét megvárni, úgyhogy még egy fél órám van.
0: Még egy fél órád van, jó. De én, ha ellóksz, észreveszik?
1: Nem, most éppen ellógtam, és nem veszik észre.
0: De jól csinálod, jól van. Akkor hát ezt később megbeszéljük, jó, mert akkor vennék tőled leckéket, hogy ezt hogy lehet kivitelezni és csinálni egyrészt. Másrészt viszont játszanék veled, jó? Egy Árkád-Szeged hangvadászat játékot. Szerintem nem annyira nehéz. Itt a, nem tudom, a mai műsort figyelted, de volt azért már két feladvány, azok picit nehezek voltak. Mi házon belül úgy értékeltük, hogy ez a mostani feladvány talán egy viszonylag könnyebb feladvány. Jó?
1: Az jó, örülök neki.
0: Majd meglátjuk, aztán lehet, hogy mi gondoljuk, mert mi látom az elnevezését a fájlnak, tehát hogy egyből tudom, hogy mit hallok, de itt a kollégák azért javarészt kitalálták. Jó, mutatom a hangrészletet, jó? Ez egy hosszabb hangrészlet, hogy mit is hallunk. Fülei nagyon. Megvan-e? Mert ezt csinálja a folytatásban is.
1: Mintha esne az eső.
0: Nem teljesen jó irány, de egyébként igen, értem, mire gondolsz. Hát tegyük föl, hogy egy kicsit az Árkád-Szegednél maradjunk, épületen belül. Ugye mondjuk az tény, hogy a tetőn sétálva ott parkolsz, és elkap az eső, akkor hallhatsz hasonlót. Maradjunk épületen belül, és akkor ezt még nem számítom segítségnek, ha mondasz még egy tippet.
1: A mozgó lépcső menne. Mondjuk.
0: Ez nem lesz jó. Nem ez a megoldása ennek. Segítsek egy picit?
1: Állok figyelni, de...
0: Segítek egy picit, jó? Lecsökkentjük 10.000 forintra a nyeremény, de az még jó lehet. Ez tulajdonképpen mondjuk a konyha rész felől hallhatsz hasonló.
1: Ahogy sül a serpenyőben a husi.
0: Például a kokáért egyébként igen, vagy a sült krumpli, vagy bármi, ami olajos, jó?
1: Sercegő, igen.
0: Így van, egy kis sercegés, bizony. Van egy 10.000 forint értékű Árkád-Szeged utalvány, jó, Reni?
1: Nagyon
0: az se rossz, azt hiszem, úgyhogy földobtuk itt a munkaidőt, elloptál a munkából, még kerestél 10.000-re többet, és tehát, hogy tulajdonképpen ezt tényleg oktatnod Super. Kellene. Oké.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy játszottunk. Szép napot, szia.
1: Szép napot, hello.
0: Na, egy 10.000 forint értékű utalvány azért összejött, ennek én örülök, mondjuk, hát a héten akkor még tőlem ilyen 15.000-re senki nem vitt el. Na, majd hónap pótoljuk mindezt, hiszen az elkövetkezendő napokban erre a játékra, az Árkád hangvadászatra a 15.000 forint értékű vásárlási utalványokért még lehet számítani, illetve még gyorsan néhány filmes ötlet mára. A Bárány, amit akarsz címmel lesz filmest vetítés a belvárosi moziban, a másik teremben pedig Brad Pitt és a kutya a vadon szívében, a Cinema Cityben pedig este vásznon lesz a bosszúállók végjáték, ugye néhány kiegészítő jelenettel, hogy értsük majd a karácsonykor érkező következő felvonást, de a félrelépni szabad is a kínálat része lesz.
2: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötő.

0: hogy nem hívunk senkit, viszont az Árkádszeget hangvadászat játéka holnap is jelentkezik természetesen, több alkalommal is a 88-ban, és holnap is jelentkezik majd a napsüt, és picit hűvösödik már egyébként, majd lassan alábukik a napocska, és bizony tényleg 10 Celsiusok aláhűl a levegő, sőt a hajnali időszak akár ilyen plusz 5, plusz 6 Celsiusokot hoz majd csúcsként, az nem tűnik soknak.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat? Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg?
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban.
2: És nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
3: Szerdán ünnepli 30. születésnapját a Szegedi Grand Café. A kerek évforduló alkalmából egész héten koncertekkel és kötet bemutatókkal várják a vendégeket. A hét csúcspontjaként szerda este 7 órától egy filmbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitót is szerveznek, amik a Grand elmúlt 30 évét mutatják be. Török Dénes, az üzemeltető Képszínház alapítvány kuratóriumi titkára felidézte, a hely 1996. szeptemberében művészmoziként nyitott meg. Az irodalmi és zenei műsorok felé viszont csak az elmúlt évtizedben kezdtek el jobban nyitni.
4: Egyrészt lesz egy archifotókat, plakátokat összegyűjtő kiállításunk, ez nyilván hosszabb ideig látható lesz majd, illetve aznap este bemutatunk egy filmet is, több mint 40 órányi anyagot forgattunk, interjúkat különböző szereplőkkel, akik szerepet játszottak az elmúlt 30 évben, és ebből készítettünk egy-egy órás filmet.
3: Foci meccsel avatták fel a megújult Dugonics András piarista gimnázium kültéri sportpályáját. Az egykori balesetveszélyes aszfaltos focipálya helyén egy modern, a labdarúgás mellett kosárlabdázásra és röplabdázásra is alkalmas pályát alakítottak ki. Rendkívüli ülésen döntött a parlament, leszavazták a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész pozíciójára. Az országgyűlés többsége nem támogatta Szatmári Zoltánt, akit Baka András köztársasági elnök jelölt a legfőbb ügyész pozíciójára. A miniszterelnök rámutatott, az államfő jelöl, az országgyűlés pedig dönt, és mindkettő viseli a saját döntésének politikai felelősségét. És Kassa Tibi sportlövő országos bajnok lett. A műsorvezető nagyjából egy éve kezdett el foglalkozni a sportággal, amiben a jelek szerint igen sikeres. Az énekes úgy fogalmazott, hogy ezzel egy álma vált valóra. Kassa Tibi az üzleti életben is tarol, bár a tavalyi év kissé szerényebbre sikerült. Étrend kiegészítős cége árbevétele 2,5-ről 2 milliárd forintra esett. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Forgalmi térképünkről olvasom az információt, hogy az Algyői úton ott a Baktói lámpa környékén baleset történt, hát alapvetően is lassult és torlódott a forgalom, ez nyilván nem segít a helyzeten, talán a befelé tartó, a városba befelé tartó oldal az érintett. Ha onnét pontos helyzetjelentésed van, annak örülök, SMS és telefonszámunk a 0630 299 88 88. A Temesvári körúton is sokan autóznak, és a Bertalan hídon is pont abba az irányba sokan tartanak, némi lassulásra lehet már a hídon számítani, illetve a Kossuth Lajos sugárúton és a lámpás körforgalomnál is sokan próbálnak átjutni. Érdemes lassulással számolni azon a részen is, mi pedig tényleg számolunk a te útinfóddal is. Ha bármi olyat látsz, még egyszer az SMS és telefonszámunk 0632 99 88 88. Előre is köszönjük a segítséget.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Ez még mindig a Lucky Let's Go itt a 88-ban, ahol természetesen útinformációkra is lehet számítani. Szeged kedvenceire, na meg jó néhány érdekességre, akár mindjárt visszapörgetjük az időkerekét egészen 2002-ig, mind zeneileg, mind témát illetően. Most viszont jön Teddy C.

stílussal előrukkoló Miley Cyrus az iménti percekben itt a 88-ban, aki már egyébként csak Miley-ként szerepel a slágerlistákon. Sanyitól kaptunk útinformációt, a Kastélykertnél Vásárhely felé haladva a belső sávban egy cseréplécz pihen, ami hát autós szempontból nem föltétlen könnyíti meg a közlekedést. Én hazafelé felveszem, jó, úgyhogy ha addig ott marad, akkor igyekszem majd eltüntetni. Forgalmi térképünk pedig a budapesti körúton jelez balesetet, már a Csillagtér környékén, vagy annak magasságában, ott az óvoda, talán egyébként úgy pontosan tudom betájolni a tündetéri óvodánál. Légy figyelmes, ha onnét pontos helyzetjelentésed van a segítségnek, minden képpen örülünk. 06 32 99 88 88 a számunk, mivel 2002-be utazunk vissza, mindjárt zeneileg is. Egyébként ugye a Dilemma című dal akkoriban ment nagyot a slágerlistákon, nem az jön, egy másik nagy sláger abból az időszakból, és 2002-ben pont egyébként itt a szeptember vége volt az, amikor az újszegedi termárfüldő megújult, klormentes vízfertőtlenítőket kapott, új világítást, meg egy játékzónát is kialakítottak, de talán pont ez volt az időszak, így szeptember 28-a, amikor 2002-ben világsztárok érkeztek Szegedre, a Nemzeti Színházba. A Bonnie M és Demis Russo is zenélt és énekelt. Ott már meg hát magyar fellépők is voltak, például Király Linda is tiszteletét tette, nem itt romtott bele a himnuszba, az máshol történt, de például a Molnár Dixieland Band, a Nox vagy a Fresh együttes is, ha még rémlik. 2002-ben akkor Demis Russo és a Bonnie M előtt zenélt Szegeden a Nemzeti Színháznál. És Céline Dion, aki most az Éterben zenél 2002-es dalát, az I'm Alive-ot idézzük.

0: Rádió 88-ban. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged

0: kedvenc, ahogy egyébként Neo és Pitbull közöse, a Give Me Everything sem kutya. Még Pitbull ellenére sem. Ez a 88 benne a Lucky Let's Go, ahol még hozok útinformációkat is természetesen. Na meg ezeket a szegedi kedvenceket pillanatok múlva.
1: Végre sínre kerültünk a reggeli műsorral, Dani.
2: Gedzo, nekünk csengettek.
1: Jegyeket, bérleteket kérem.
3: Október 1-én a Gedzo meg a Dani élőben jelentkezik 6-tól 9-ig
4: az SKT Nosztalgia villamosáról.
1: A villamosperon mellett kérem vigyázzanak.
3: Most te kérhetsz a kalauztól. Keresd Nemes Rolit a Nosztalgia villamoson, és készítsetek közös szelfit, vagy játsz vele Rádió 88-as ajándékokért.
5: Október 1-én ne feledd a jegyeket, bérleteket.
3: És reggel bekapcsolni a Rádió 88-at.
5: A Gedzo meg a Dani támogatója a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
8: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: E heti lapszámunkból.
10: Legyen minél színesebb Szeged. Falfestésekre pályázhatnak az önkormányzatnál a panelházak lakóközösségei. Korábban beton és aszfalt tenger volt, most zöld sziget a Károlyi utcai kistér. Parkolók, kosárpálya és közösségi kert épül a Szilléri Sugár úti tömb belsőben.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légterenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
13: Is felpattan a szélvédőjére. Pak! Gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Vásárolj most, fizes később. Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
15: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az elmúlt időszakban debütált a mozikban a Vadon szíve című film, amelyben Brad Pitt és egy kutya kapja a főszerepet, állítólag egyébként meglehetősen szívszorító kaland. Lehet, hogy spoilerezek annyit, hogy a kutyus hát megúszta a történetet. Ez fontos, én enélkül meg sem néztem volna, hogy ha kétséges ez ügyben bármi is. Ez a mozi ott a Vászton, akár egyébként a Cinema Cityben, akár a belvárosi moziban is el lehet csípni. A bosszúállók is visszatértek, a végjátéknak ugye van egy néhány perccel kiegészített változata, ami majd megágyaz a doktor Doom ébredésének, ez is az esti időszakban akár elcsíphető lesz, de ott van például az Odüsszeia is még a Vászton, ha esetleg lemaradtunk Chris Nolan legújabb filmjéről, és a Préri Farkas visszavág, amelyet majdnem sútba vágtak, és tulajdonképpen a stúdió, a Warner be sem akarta mutatni, de aztán megmentették ezt a filmet, állítólag ez egy jó dolog volt, mert hogy ez az ilyen rajzolt és élőszereplős karaktereket vegyítő alkotás állítólag meglehetősen kacagtatóra sikerült.
16: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Terápiás dal Pinktől legalábbis saját maga és Kelly Hart a férje számára terápiás jellegnek bizonyult a végeredmény, mert hogy 2008-ban bejelentették, hogy elválnak, viszont a dalt még elkészítették, úgy Kelly Hart szerepelt a videóklipbe, aztán láss csodát, összejöttek újra, be se adták a válás papírokat, és azóta is boldogan élnek együtt. Bürgés Dávid pedig szintén boldog volt a mai napon a Hello Szegedben. Nem tudom, hogy mennyire tériszonyos, de örülök, hogy ő ment és nem én, mert hogy a Dóm tornyából szólt a Hello Szeged. Egy remek Rádió 88-as bráncssal, összekötve jó néhány hallgatónkkal, na meg vendégekkel is, akár is bizony a Dómmal is alaposan meg lehetett ismerkedni. Jön most a műsorban egy részlet.
1: Van egy kupola kilátunk, ha jól tudom. Folytassuk talán ezzel. Mit lehet erről tudni? Látogatható ez is kívülről, belülről? Hogy néz ki a történet?
2: Nyitvatartási időben minden nap látogatható a kupola. Ennek itt annyi az érdekessége, hogy a padlástéren kell keresztül menni, emiatt idegenvezetőhöz kötött, minden páratlan órában indul ide vezetés, nem is kell hozzá bejelentkezni, csak aki csak szeretne, fölismerhet a kupolába. A hátránya viszont, hogy nem belülről lehet sajnos körbesétálni, tehát nem a benti szekkó képeket megnézni, hanem a külső kerengőn körbesétálni és úgy megnézni a belvárost. Egyébként onnan is nagyon szép, egy picit alacsonyabb, mint a torony, de nagyon-nagyon jó a kilátás onnan is.
0: A különleges helyszínek és a heti műsor pedig egyébként még nem ért a végéhez, mert hogy október 1-én a Gedzó meg a Dani egy villamosról szól majd, Kid Laroi pedig most az étterben, a dobozból szól, itt a Without You tőle.

0: Imagine Dragons és a Bones adott talán egy kis lendületet még a hétfőnek. Mindjárt 18 óra érkeznek a friss információk is itt a 88-ban. A napocska pedig lassan alábukik, most már azért egy picit cidris az időjárás. Én így rövid nadrágban hazafelé azt egy picit fázni fogok, főleg, hogy hamar sötétedik, vagy egyre hamarabb. Ráadásul éjszaka, sőt hajnalban akár plusz 5 Celsiusokra is visszamérséklődhet a hőmérőkben a higanyszál. De nyugalom, a vénasszonyok nyara még kitart jó néhány napon keresztül, így például holnap is 24-25 Celsiusokra és sok napsütésre számíthatunk.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ezeket a hangokat már biztos ezerszer hallottad.
1: Csak akkor nem gondoltad, hogy egyszer pénzt fognak érni.
2: Indul az árkád hang.

0: 25. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a radio88.hu-n.
2: Több évszázad hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsún. Péntektől vasárnapig számos programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzsonglőr showval és a Korel Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szentmise és körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
3: A búcsú rendezvénye az három helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörös élendő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
2: Örkény István Kulcskeresők című groteszk drámájának közönség találkozóját tartja szerda délután a Szegedi Nemzeti Színház. Az érteklődők délután 16:30-tól a Rökpalotában hallhatnak bővebben a darabról Telihai Péter rendezőtől, valamint a szereplők közül Szabó Mártától, Kárás Zénótól és Viczei Zsolttól. 4 büntetőügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, köztük politikai kapcsolatokkal, önkormányzati közbeszerzésekkel és állami beruházásokkal kapcsolatos ügyeket. Vizsgálják a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos kommunikációs és rendezvényköltéseit is. Az ügyeket korábban más hatóságok vizsgálták. És Margot Robbie nevet változtatott. A színésznő csaknem 10 évvel azután, hogy hozzáment Tom Eckerley filmproducerhez, hivatalosan is felvette férje vezeték nevét. A hivatalos dokumentumokban a 36 éves színésznő már Margot Alice Eckerley néven szerepel. Ettől függetlenül a nyilvánosság előtt várhatóan továbbra is a Robbie nevet használja, de rajongói szerint a Margot Eckerley is jól hangzik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A nagyobb torlódások talán már nem jellemzők Szeged közlekedésében. Nyilván a Nagykörúton azért még viszonylag sok az autós, de nagyobb lassulás már nem jellemző. Az Algyői úton is vannak néhányan, de azért talán már lehet, hogy ott is az első lámpán át lehet jutni, esetleg a Temesvári körúton vannak még többen. Balesetről nem kaptunk jelzést, sebességellenőrzésről nem jött információ, de ha neked útinfód van a késő délutánban, akkor várjuk a segítséget. 0632998888 a számunk. 6 óra, és bizony a Rádió 88-ban a Lucky Let's Go még ebben a 60 perces etapban zakatol, aztán majd készülnek a Rádió 88-as DJ-k, és nevezetesen Peter Lawner nem sokára, viszont Daddy Yankee, Katy Perry és a Con Calamari itt. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba!

0: Kid Rock és az All Summer Long itt a 88-ban. Hát nyári volt egyébként a hangulat, nagyjából ugye egészen eddig, aztán most már hűvösödik majd, de érdemes, ha este flangálunk a városba, akkor már lehet, hogy egy kis vékony kabátot is fölvenni. Itt a 88-ban pedig jön a nap egyik legmenőbb dala, amit egyébként pont hazafelé tartottam a múlt héten, azt hiszem, amikor a Hello Szegede meghallgattam, föltekertem a hangerőt, és hirtelen nekem is gondolkozni kellett, hogy hú, kinek van egy ilyen vagány dala. Hát Lengyel Johannának, aki ugye tulajdonképpen a Red Light című dalt angolul már előadta, hát az ikérdala az Egyenes az út, hisz a magyar nyelvű változata annak a felvételnek, amelyen Heinz Gábor Biga és Szabó Zés közreműködött, a végeredmény pedig hát igazán vagány lett. Persze, hát amióta Megasztár 8. évadát Lengyel Johanna megnyerte, azóta tudjuk, hogy ő igazán menő, de ez a dal szerintem hát tényleg minden magáért beszél. Igazán vagány lett, igazán pörgős lett, és tényleg van benne kraft, maradjunk annyiba. Jön Lengyel Johanna és az Egyenes az út. Egy újdonság, egy menő dal itt a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai

0: Ez volt a Cobra Starship, ez a You Make Me Feel itt a 88-ban. Hát jó kedvet generálunk holnap is az Árkád Szeged játékával, a hangvadászattal, holnap is több alkalommal jelentkezik. És minden alkalommal adott lesz az esély a 15 000 forint értékű vásárlási jutalmányra. A bóztunk négyet is tényleg a holnapi napon. Reméljük, hogy minden úgy megy, és mindenki ügyesen ismeri majd fel a hangokat. Figyelj majd tényleg a fölhívást, hiszen ugye azért viszonylag gyorsnak kell lenni, hogy a játék kult szót, amikor műsorvezetőink jeleznek, küld el nekünk. És holnap jön a Lotika Mixer is.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lotika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lotika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

0: Eminem, Rihanna és Love The Way You Lie egy duett tőlük, de van nekik egy másik is. Milyen jó lenne, ha lenne egy harmadik is, de hát aztán majd látjuk, hogy mit hoz a jövő. Hát ha a távoli jövőt nem is látom, a holnapi napra azért vannak tippjeim, például az ételpazarlás világnapja lesz a holnapi, ennek kapcsán pedig a Gedzo meg a Daniban, Zekker Bence a Muncs alapítója és Rácz Bertalan a szegedi üzlet tulajdonosa és vezetője lesz a vendégünk, hiszen ahogy arról a híreinkben is beszámoltunk, Muncsbolt Szegeden is van, és tényleg hát azt gondolom, hogy talán tippek is jönnek majd a holnap reggelben 8 után, hogy hogyan tehetünk mi magunk is az ételpazarlás ellen. 60 kiló egyébként, amit évente személyenként elpazarlunk, az bődületes szám, és tényleg hátborzongató. Én magam is tudom, hogy néha bizony van, amikor ételt dobunk ki. Tényleg érdemes rá odafigyelni. Én nagyon fülelem majd a holnapot, hogyha tanácsokat kapjunk, és hasznos gondolatok jöjjenek ennek kapcsán. Egyébként a reggelben érdemes hát alaposan és rétegesen öltözködni, 5-6 fok hajnalra ezt ígérik, úgyhogy ha korán indulsz útnak, akkor nagyjából erre lehet számítani, napközben viszont aztán 24 Celsius fok lesz. Úgyhogy azt gondolom, kellemes lesz a holnapunk is. Na meg a folytatás, mert hogy egyúttal én búcsúzom is Peter Lawner és Büte Zsolt házigazdával. A Klub 88 indul, érdemes velünk tartani a folytatásban, holnap pedig egy órától találkozunk. Az elmúlt időszakban Szeri Csabát hallottad. Köszi a megtisztelő figyelmet, minden jót, visszhall!
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hello, hello, ciao, ciao, guten Abend, és mondhatnám, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büte Zsolt vagyok, kezdődik a műsor egy újabb héttel. Peter Londa lesz a zenefelelős a következő két órában, az időjárás jelentés és a hírek után Natasha Bedingfield és a The Black Eyed Peas fog jönni.
2: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad. A mostani időjárásra egy dolog jellemző, mégpedig a vénasszonyok nyara csípős reggelekkel. Holnap is napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Kora reggel 8, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Azt tudtad, hogy több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt? Hallgasd a híreket, mert jövök a részletekkel.
0: Napközben dolgozol? Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
0: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Megnyílt a Muncs első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a Nébih tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlérett gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni. Egyebek mellett erre is ad tippeket a Muncs életmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz.
7: A ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, hogy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. A másik, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor mindent megveszünk, amit a szemünk kíván.
2: A bélben élő bakteriofágok szerepét vizsgálták súlyos fertőzések kezelésében szegedi kutatók. Három akut leukémiával kezelt antibiotikumokra nem reagáló beteg kapott székletfiltrátum transzplantációt, és mindhármuknál javulást tapasztaltak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mindössze három beteggel végzett vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, ezért nagyobb vizsgálatokat is végeznek majd. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. És kiállítják a legjobb horrorfilmek jelmezeit és kellékeit Los Angelesben. A Halloween és a fűrész jelmezeit is meg lehet tekinteni a Los Angelesi Múzeumban. A gyűjtemény egyik legkorábbi jelmeze Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából, az újabbak egyike pedig Gladys nagynéni nadrágkosztümje a tavalyi Fegyverek című filmből. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
0: A

Hétfő estei Szeged kedvenc zenével szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban, és a következő hónapot nagyon komolyan fogjuk indítani. Például elsőjén csütörtökön a Gedzó meg a Dani reggel 6 és 9 óra között élőben fog szólni a Nosztalgia villamosról, ahova te is felszállhatsz, csupán egy normál jegy legyen nálad, semmi eszre nem kell hozzá. Egyébként Nemes Roli kalózként fog dolgozni ezen a villamoson. Itt a Rádió 88-ban egészen 9 óráig Pita Lonnard mixeit

0: Klub 88 minden este 7 órától gondoskodik arról, hogy le tud vezetni a napot. Ha pedig dolgozol, akkor veled vagyok egészen 10 óráig. Én Büte Zsolt vagyok, az időjárás jelentés és a hírek után megyünk is tovább. Jön majd a London Beat, itt lesz Cyndi Lauper, de a Coldheart is meg fog szólalni Elton Johntól, Peter Lonernek köszönhetően.
1: Köszi, hogy most is a 88-at hallgatod. Holnap szárazi és zavartalanul napos időre készülhetünk Szegeden. Hajnalban 8, délután pedig 24 fok lesz. Jönnek mindjárt a hírek, amikben a BYD és a Star Wars is szóba kerül. Maradj velem!
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Ingyenes online programokkal segíti az Amikos a gyerekekért alapítvány a kórházban és az azon kívül gyógyuló fiatalokat. A foglalkozásokon a 12-18 éves diákok új országokat és nyelveket fedezhetnek fel, felkészülhetnek az iskolai feladatokra és közelebb kerülhetnek a leendő hivatásuk megtalálásához. Raposa Renáta projektmenedzser elmondta, az egyéni foglalkozások mellett csoportos programon is részt vehetnek a kamaszok, ahol egy kerettörténeten keresztül ismerhetnek meg idegen nyelveket.
1: A kalandos.amigos.hu oldalon vannak különböző kurzusok, olyan e-learning online tanulásos tananyagok, amiket olyan kórházban vagy otthon gyógyuló gyerekek is tudják használni önállóan, akik olyan városban vannak, ahol még nincsenek Amigók.
0: Míg el se indult a gyártás, már Szeged legnagyobb adózója lett a BYD. Botka László polgármester ezzel a vállalatot érő támadásokra reagált, és azt mondta, a BYD gyár építése kapcsán idén majdnem 800 millió forint iparűzési adót szedhetett be az önkormányzat. Az összefogás Szeged jövőjéért frakció emellett korlátozni akarta a város területén a munkásszállók létesítését. A polgármester szerint viszont ez állami hatáskör, emellett pedig készült egy új 2000 fős munkásszálló a gyár mellett, ahol az üzemi dolgozók lakhatnak majd, és ugyanott egy másik szállóra is megvan az építési engedély. Alakul Magyarország korrupció ellenes teljesítménye. A korrupció elleni államok csoportja 2015-ben 18 korrupció ellenes ajánlást tette a magyarországi hatóságoknak. Ezek mentén vizsgálják időszakonként az országot. 2022-ben még elégtelen osztályzatot értünk el, most viszont a 18-ból már 10 ajánlás kielégítő végrehajtásáról vagy kezeléséről számoltak be. És a Pókember filmek rendezője mentheti meg a Star Wars-ot. John Watts-ot szemelte ki a Lucasfilm a kassza siker folytatására. A stáb új trilógiában gondolkodik, amely visszatér a Skywalker család történetéhez. Watts-ot a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találják alkalmasnak a feladatra. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
3: Az én.

és 9 óra között Peter Lohner mixével szól itt a Rádió 88-ban, és eszméletlenül nagy sikere volt az Árkád kincskeresős játékunknak, ahogy a hangvadászatnak is, amin még részt vehetsz egy-két napig, hiszen naponta 4-szer a Rádió 88 műsorában felcsendül egy-egy rejtélyes hangrészlet, amit hogyha felismersz segítség nélkül, akkor 15.000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát nyerhetsz, hogyha egy segítség kell, akkor 10, ha pedig 2, akkor 5.000 forintos lesz a kártya. Október 2-án pedig egy hatalmas finálé tartunk, a megmaradt vásárlási utalványokat kisorsoljuk majd. Itt a Klub 88-ban ebben az órában jön majd még Joel Corry

0: Enjoy the Silence a Depeche Mode zenével zárult a mai Klub 88 második órája. Peter Lohner egy hét múlva biztosan, hogy vissza fog térni, de a Klub 88 még folytatódik egy órán keresztül az időjárás jelentés és a hírek után.
1: Ez a Rádió 88. Holnap is marad a szép őszi idő Szegeden, sok napsütéssel, csípős reggellel és délutáni 24 fokkal. A szegedi Kassa Tibi pedig szinte már polihisztornak számít, énekes, műsorvezető és már sportlövő országos bajnok is. Ezzel is jövök hamarosan a hírekben. Szerdán ünnepli 30. születésnapját a Szegedi Grand Café. A kerek évforduló alkalmából egész héten koncertekkel és kötetbemutatókkal várják a vendégeket. A hét csúcspontjaként szerda este 7 órától egy filmbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitót is szerveznek, amik a Grand elmúlt 30 évét mutatják be. Török Dénes, az üzemeltető Képszínház alapítvány kuratóriumi titkára felidézte, a hely 1996. szeptemberében művészmoziként nyitott meg. Az irodalmi és zenei műsorok felé viszont csak az elmúlt évtizedben kezdtek el jobban nyitni.
2: Egyrészt lesz egy archívfotókat, plakátokat összegyűjtő kiállításunk. Ez nyilván hosszabb ideig látható lesz majd. Illetve aznap este bemutatunk egy filmet is. Több mint 40 órányi anyagot forgattunk, interjúkat különböző szereplőkkel, akik szerepet játszottak az elmúlt 30 évben, és ebből készítettünk egy-egy órás filmet.
1: Foci meccsel avatták fel a megújult Dugonics András Piarista Gimnázium kültéri sportpályáját. Az egykori balesetveszélyes aszfaltos focipálya helyén egy modern, a labdarúgás mellett kosárlabdázásra és röplabdázásra is alkalmas pályát alakítottak ki. Rendkívüli ülésen döntött a parlament, leszavazták a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész pozíciójára. Az országgyűlés többsége nem támogatta Szatmári Zoltánt, akit Baka András köztársasági elnök jelölt a legfőbb ügyész pozíciójára. A miniszterelnök rámutatott, az államfő jelöl, az országgyűlés pedig dönt, és mindkettő viseli a saját döntésének politikai felelősségét. És Kassa Tibi sportlövő országos bajnok lett. A műsorvezető nagyjából egy éve kezdett el foglalkozni a sportággal, amiben a jelek szerint igen sikeres. Az énekes úgy fogalmazott, hogy ezzel egy álma vált valóra. Kassa Tibi az üzleti életben is tarol, bár a tavalyi év kissé szerényebbre sikerült. Étrend kiegészítős cége árbevétele 2,5-ről 2 milliárd forintra esett. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esteit kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Gyakorlatilag holnap is ugyanilyen idő várható, mint ma. Napos, derült égbolt lesz felettünk, mérsékelt lesz a szél és eső sem várható. Hajnalban 8, délután 24 fokot mérhetünk. Előre láthatólag pedig hétvégén is ilyen szép időre számíthatunk, akár a tápai búcsút is útba ejtheted majd. Részletekkel bővebben jövök a hírekben. Több évszázad hagyománya köszön vissza a hétvégén a tápai búcsún. Péntektől vasárnapig számos programmal, egyebek mellett süti-sütő versennyel, menettánc felvonulással, tűzsonglőr show-val és a Korel Tribute Band élő koncertjével várják az érdeklődőket. Széchenyi Rózsa önkormányzati képviselő elmondta, az ünnepi szentmise és körmenet a hagyományok szerint idén is vasárnap lesz.
1: A búcsú rendezvénye az három helyen lesz, egyrészt a Művelődési Házban, a Búcsútéren és a Tápi Szent Mihály templomban. Ilyenkor ellátogatnak Tápira azok is, akik korábban elköltöztek, rokonok, ismerősök, barátok, tehát többszörös élendő a létszám ezen a hétvégén, és ennek nagyon örülünk, hogy tele vannak az utcák.
0: Örkény István Kulcskeresők című groteszk drámájának közönség találkozóját tartja szerda délután a Szegedi Nemzeti Színház. Az érdeklődők délután 16:30-tól a Rökpalotában hallhatnak bővebben a darabról Telihai Péter rendezőtől, valamint a szereplők közül Szabó Mártától, Kárász Zénótól és Viczei Zsolttól. 4 büntetőügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, köztük politikai kapcsolatokkal, önkormányzati közbeszerzésekkel és állami beruházásokkal kapcsolatos ügyeket. Vizsgálják a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos kommunikációs és rendezvényköltéseit is. Az ügyeket korábban más hatóságok vizsgálták. És Margot Robbie nevet változtatott. A színésznő csaknem 10 évvel azután, hogy hozzáment Tom Eckerley filmproducerhez, hivatalosan is felvette férje vezeték nevét. A hivatalos dokumentumokban a 36 éves színésznő már Margot Alice Eckerley néven szerepel. Ettől függetlenül a nyilvánosság előtt várhatóan továbbra is a Robbie nevet használja, de rajongói szerint a Margot Eckerley is jól hangzik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: és ez a legjobb.
1: Rádió 88.
0: 88.
2: Az életünk része.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad. A mostani időjárásra egy dolog jellemző, mégpedig a vénasszonyok nyara csípős reggelekkel. Holnap is napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Kora reggel 8, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Azt tudtad, hogy több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt? Hallgasd a híreket, mert jövök a részletekkel. Megnyílt a Muncs első fizikai boltja Szegeden. A startupként indult cég az új helyszínen is az élelmiszerpazarlásra hívja fel a figyelmet, hiszen a Nébih tavalyi adatai szerint több mint 60 kg háztartási élelmiszer hulladékot termelünk fejenként egy év alatt. A maradék ételt, túlérett gyümölcsöt vagy megszáradt kenyeret viszont általában még fel lehet használni. Egyebek mellett erre is ad tippeket a Muncs életmentő kézikönyve. Wettstein Albert, a cég alapítója elmondta, országosan már több mint 4000 üzlet csatlakozott az ételmentő mozgalmukhoz.
1: A ételpazarlást inkább úgy lehet visszaszorítani, hogyha kreatívak vagyunk a konyhában. Megnézzük, hogy mi az, ami már egyébként otthon van, és hogyan lehet kombinálni különböző alapanyagokat, hogy újra felhasználni akár bizonyos részeit a zöldségeknek. A másik, hogy tudatosan megtervezzük a vásárlásokat, ne éhesen menjünk vásárolni, mert akkor mindent megveszünk, amit a szemünk kíván.
0: A bélben élő bakteriofágok szerepét vizsgálták súlyos fertőzések kezelésében szegedi kutatók. Három akut leukémiával kezelt antibiotikumokra nem reagáló beteg kapott székletfiltrátum transzplantációt, és mindhármuknál javulást tapasztaltak. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mindössze három beteggel végzett vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, ezért nagyobb vizsgálatokat is végeznek majd. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. És kiállítják a legjobb horrorfilmek jelmezeit és kellékeit Los Angelesben. A Halloween és a fűrész jelmezeit is meg lehet tekinteni a Los Angeles-i múzeumban. A gyűjtemény egyik legkorábbi jelmeze Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából, az újabbak egyike pedig Gladys nagynéni nadrágkosztümje a tavalyi Fegyverek című filmből. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.